0: Rigárdi Lászlóval.
1: Sorozatban 8-szor, összességében 16-szor lett bajnok a Slovan labdarúgó csapata. A lista vezető pozsonyiak az élvonal felsőházi rájátszásának 8. fordulójában az új téglamezei stadionban 12 000 néző előtt 1-0 arányban legyőzték az utolsó fél órában emberhátrányban futballozó, nagyot küzdő dunaszerdahelyi együttest. Szamszindin úró durva belépője után Peter Ziemba játékvezetőt kihívták a VAR képernyőhöz, aki a sárga lapot pirosra cserélte fel. Emberelőnyben nagy fölénybe kerültek a kékek, és a 79. percben Tigran Barsegian 18 méterről nagy gólt lőtt a bal alsó sarokba. A Slovan az idei kiírásban negyedszer is legyőzte a dacot, és 2 körrel a befejezés előtt behozhatatlan előnyre tett szert, s megvédte elsőségét. Ma 19 órától lesz a Podbrezová Trnava, kedden 18 órától pedig a Žilina Michalovce összecsapás. Az alsóházban a 85. perctől emberhátrányban futballozó sereghajtó eperjesiek értékes 1-1-es döntetlent harcoltak ki Rózsahegyen. Ma 17 órától bonyolítják le a Trencsin Komárno, kedden 18 órától pedig a Skalica Košice meccset. A második labdarúgó liga 28. fordulójának szombati eredményei: Samorin Slovan B 1-1, Zsiar Liptovszki Mikulás 2-2, Zvolen Slavia Košice 2-1, Stará Ljubovnya Povaská Bystrica 1-1 és Púchov Zlaté Moravce 1-0. Még pénteken lehotapott Vtácsnyikom Inter 1-0. Ma 10 óra 30 perctől játszák a Petržalka Banská Bystrica és a Žilina B Malzsenyice találkozókat. A lista vezető Győr az Etoparkban a várakozásoknak megfelelően 4-0-ra leiskolázta a már kiesett Diósgyőrt a labdarúgó NB1 utolsó előtti 32. fordulójának szombati mérkőzésén, így egy lépésre került a bajnoki címtől. A győriek már ma kora este aranyérmesek lehetnek, amennyiben a második címvédő Ferencváros a Megyeri úton kikap az Újpesttől. Más esetben az utolsó fordulóban dől el az elsőség sorsa. A 90. percben 11-esből egyenlítő Nyíregyháza 1-1-es döntetlent harcolt ki a Hungária körúton az MTK vendégeként. Német Krisztián az MTK 37 esztendős csatára viselte a csapatkapitányi karszalagot a hazaiaknál, mert 21 éves pályafutását követően az idény végén visszavonuló korábbi 37-szeres válogatott csatár ezen a meccsen búcsúzott el a hazai szurkolóktól. A sereghajtó és az élvonaltól búcsúzó Kazincz Barcika meglepetésre 2-1-re nyert a Kisvárda ellen Miskolcon. Az újonc együttes 4 vereség és egy döntetlen után gyűjtötte be a 3 pontot. Egy pénteki eredmény: Zalaegerszeg Felcsút 1-3. A mai műsor 13 óra 30 perctől Paks Debrecen, 16 órától pedig Újpest Ferencváros. A külföldi futballbajnokságok érdekesebb eredményei: Arsenal Fulham 3-0, Bayern München Heidenheim 3-3, a már bajnok bajorok a 100. percben egyenlítettek a sereghajtó ellen, Hoffenheim Stuttgart 3-3, Union Berlin Köln 2-2, Leverkusen Leipzig 4-1, Patrick Schick mester 3-ast ért el, Valencia Atletico Madrid 0-2, Osasuna Barcelona 1-2, Como Napoli 0-0, Paris Saint-Germain Lorraine 2-2 és Liberec Slavia 1-2. Csapattársai Tóth Balást választották az idény legjobbjának, az angol másodosztályú labdarúgó bajnokságban szereplő Blackburnnél, amely a 20. helyen végzett a 24 csapatos mezőnyben, és elkerülte a kiesést. Ezüstérmes lett a szlovák ifjúsági jégkorong válogatott a hazai rendezésű U18-as világbajnokságon, miután a trencséni döntőben telt ház 6000 néző előtt 4-2 arányú vereséget szenvedett a svéd együttestől. A szlovák korosztályos gárda 23 év után szerzett ismét ezüstérmet a VB-n. A bronzmérkőzésen Csehország Lettország 4-1. A szlovákiai korongválogatott 5000 néző előtt nem kis meglepetésre sima 5-1 arányú vereséget szenvedett a lett együttestől a pozsonyi előkészületi mérkőzésen. A gól nélküli első harmad után a minden tekintetben jobb vendégek a második játékrész elején egy perc alatt kétszer is betaláltak. A továbbiakban is fölényben hokiztak és könnyedén nyertek. A szlovákok a VB felkészülés utolsó szakaszában 5 meccsből 4-et is elveszítettek. A ma 17 órakor kezdődő visszavágót is az Ondrej Nepela téli stadionban játsszák. A magyar jégkorong válogatott 7-4-re kikapott a dánoktól Odenzében, a két hét múlva kezdődő világbajnokságra készülő csapatok mérkőzésén. A magyaroknak ez volt a felkészülés során a 8. mérkőzésük, a mérleg 7 vereség és egy hosszabbításos győzelem. A jégkorong cseh kupa szombati eredményei Svédország-Csehország 4-2 és Finnország-Svájc 5-3. A címvédő eperjesiek 44-28 arányban legyőzték a vendég érsekújváriakat a férfi kézilabda extraliga elődöntőjének 3. mérkőzésén, és 3-0-ás összesítéssel bejutottak a fináléba. A másik ágon Bojnice Povaszká Bisztrica 28-27, összesítésben a bajmóciak vezetnek 2-1 arányban. A női kézilabda bajnokság felsőházi rájátszásának 3. fordulójában ma 18 óra 30 perckor kezdődik a Michalovce Dac rangadó. A Győr 32-28 arányban legyőzte a címvédő Ferencvárost a női kézilabda Magyar Kupa tatabányai zárótornájának elődöntőjében. A másik ágon Debrecen Moson Magyaróvár 28-23. A Győr Debrecen finálét ma 18 óra 30 perctől játsszák. A címvédő lévaiak hazai közönség előtt 105-78-ra verték a privigyeieket a férfi kosárlabdaliga elődöntőjének 3. mérkőzésén, és összesítésben már 3-0-ra vezetnek az egyik fél 4. sikeréig tartó sorozatban. 5 év után lett ismét bajnok a Rózsahegyi csapat a női kosárlabda extraligában. A döntő utolsó 5. mérkőzésén idegenben nem kis meglepetésre 63-58 arányban legyőzte a címvédő pőstjéni együttest, és 3-2-re megnyerte a párharcot. Ma játsszák a férfi röplabda extraliga döntő 3. mérkőzését. A címvédő Slovan 18 óra 30 perckor az összesítésben 2-0 arányban vezető komáromi együttest fogadja. Ha a vendégek sikerével végződik a pozsonyi összecsapás, akkor megnyerik a bajnokságot. Kós Hubert 200 háton győzött, 200 gyorson pedig második lett a Fort Lauderdale-i nemzetközi úszóversenyen. Akárcsak egy héttel ezelőtt Ibizán, az olaszországi Golfo Arancsiban is megnyerte Betlehem Dávid a 3 kilométeres kieséses versenyt a nyílt vízi úszók világkupa sorozatának 3. fordulójában. A nőknél Fábián Bettina a 7. helyen végzett. A magyar női asztali tenisz válogatott a londoni csapatvilágbajnokság rájátszásában 3-2 arányban kikapott Svájctól, így kiesett. A második helyen kiemelt Tereza Mihalíková, Olivia Nichols, szlovák-brit kettős, mindössze 73 perc alatt meglepetésre 6-1-6-3-ra kikapott a Jelena Pridankina, Chang Chien-Chuei orosz-kínai duótól a spanyolországi tenisztorna döntőjében. Mia Pohánková 1-6-6-4-7-6-ra legyőzte a brit Francesca Jones-t a Wiesbadeni ITF teniszviadal elődöntőjében. A mai fináléban a német Noma Akugueval csatázik a trófeáért. A 26-ként rangsorolt ukrán Marta Kostyuk meglepetésre 6-3-7-5-re verte a 9. helyen kiemelt orosz Mira Andrejevát a madridi tenisztorna női versenyének döntőjében. A magyar női vízilabda válogatott 16-12-re legyőzte a japán csapatot, a Rotterdamban zajló Divízió 1-es világkupa selejtező tornájának második fordulójában Cseh Sándor szövetségi kapitány együttese, amely pénteken kikapott az amerikaiaktól, ma az olimpiai bajnok spanyolok ellen zárja a csoportkört. A világbajnoki címvédő Lando Norris nyerte a Forma 1-es Miami nagydíj szombati sprint futamát. A McLaren brit pilótája mögött csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri végzett a második helyen, míg a harmadik Charles Leclerc a Ferrari monacói versenyzője lett. Norris karrierje során negyedszer diadalmaskodott rövid távú versenyen, sikerével pedig megszakította a Mercedes idei egyeduralmát, eddig ugyanis mindegyik futamot a német rivális nyerte. Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes WBL lovas, olasz versenyzője szerezte meg a pole pozíciót a tegnap esti időmérő edzésen. Mögötte meglepetésre a négyszeres világbajnok holland Max Verstappen érkezett a Red Bull-lal, míg az első ötös sorát Leclerc Norris és a Mercedeses George Russell zárta. A Nemzetközi Automobil Szövetség esőveszélyt hirdetett a Forma 1-es Miami nagydíjon, hiszen az előrejelzések szerint több mint 40% a valószínűsége annak, hogy leszakad az ég a verseny egy pontján. Nem kizárt, hogy az eredetileg tervezetnél előrébb hozzák vasárnap a futam 22 órára kiírt rajtját.
0: A történet mélyen önéletrajzi ihletésű. Férjével nagyon kedvelték a dalmatákat. Életük egy pontján 9 kutyájuk volt, ráadásul az elsőt, csak úgy, mint a regény főhősét, Pongónak hívták.
2: Jókai emléktúra Erdélyben.
3: Kell figyelni, hogy melyik túra változott hánykor és honnan indult, hogy senki ne jelenjen meg rossz időben, rossz helyszínen.
2: 40 éve hunyt el a magyar avantgárd festészet alakja Bálint Endre.
4: A Pozsonyi Városi Galéria munkatársai szintén lecsaptak a képekre. Pécsből Budapestre tartva az alkotásokat kiállították a Pozsonyi Galériában.
2: A sztárok és a közönség kedvence DJ Dominik.
5: A rengeteg nem megvalósított koncert, a nem meghívás, a koncertek lemondása, a kritikák, a bántás. Amúgy is most itt Magyarországon egy nehéz időszakot élünk, mert itt homo homini lupus est hangulat van, ami azt jelenti, hogy ember embernek farkasa.
2: Csenger Ferenc vagyok, várom önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.
6: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 7 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Ukrajna Zelenszkij elnök vezetése alatt nem léphet be az EU-ba, véli az SNS. Őrizetbe vettek egy férfit a mérgezett bébi ételek ügyében Ausztriában. Ma is folytatódik a nyugodt, napsütéses időjárás, délelőtt 10 és 20 fok körüli értékekkel. Jó reggelt kívánok, mondom a részleteket. A Szlovák Nemzeti Párt szerint Ukrajna Volodymyr Zelenszkij elnök vezetése alatt nem csatlakozhat az Európai Unióhoz. A párt bírálta Robert Fico miniszterelnököt, amiért szerinte egységes kormányálláspontként beszél az ukrán csatlakozás támogatásáról. Az SNS a háborús helyzetre és az ország instabilitására hivatkozik, és inkább Szerbia, illetve Montenegró felvételét sürgeti. A párt a 90 milliárd eurós ukrajnai hitelt is elutasítja, korrupcióra hivatkozva. Robert Fico ugyanakkor hangsúlyozta, Ukrajnának joga van az EU-tagsághoz, ha teljesíti a feltételeket, és Szlovákia stabil szomszédot szeretne. A miniszterelnök egyben cáfolta, hogy támogatta volna a vitatott hitelt. A szlovákiai munkavállalók közel fele nem ismeri a bérezési szabályokat, derül ki a Plati.sk felméréséből. A dolgozók jelentős része nem fér hozzá a céges fizetésekkel kapcsolatos információkhoz, és csak kevesen tudják, milyen szempontok alapján állapítják meg a bérüket. A nemek közötti bérkülönbségekről szinte senki nem rendelkezik adatokkal. A nők gyakrabban érzékelnek egyenlőtlenséget, mint a férfiak. A válaszadók többsége ugyanakkor támogatja a bérek nagyobb átláthatóságát. A férfiak és nők egyenlő bérezéséről szóló törvény Szlovákiában 2026. júniusában léphet hatályba, a cégeknek pedig július végéig kell bevezetniük az átlátható bérrendszereket. Robert Kalinyák ismét bírálta Magyar Pétert, amiért a felvidék kifejezést használta, miközben üzent is a leendő kormányfőnek. Kalinyák úgy véli, Szlovákiában a magyarok jogai teljes mértékben, sőt, átlagon felül biztosítottak, és hangsúlyozta, hogy a két ország kapcsolatainak jövője Magyar Péter hozzáállásán is múlik. A védelmi miniszter az STVR Szombati Párbeszédek című műsorában beszélt arról is, hogy Magyar Péter hivatalos meghívást kapott Szlovákiába, ahol a tervek szerint a dél-szlovákiai magyar közösséggel találkozik majd Gubik László meghívására. Kalinyák kritizálta az Európai Unió Ukrajnával kapcsolatos politikáját is, szerinte egyes nyugati vezetők képmutató módon támogatják Ukrajna EU vagy NATO csatlakozását. Úgy látja, Ukrajna nem mutat kellő hajlandóságot az európai normák átvételére. Az osztrák rendőrség őrizetbe vett egy 39 éves férfit a mérgezett bébi ételek ügyében. A gyanúsítottat zsarolással és a HIP termékeinek megmérgezésével hozzák összefüggésbe. A hatóságok Burgenland tartományban több olyan bébi ételes üveget találtak, amelyek patkánymérget tartalmaztak. Összesen 5 érintett terméket azonosítottak, és ezek közül néhány Csehországban, illetve Szlovákiában került elő. A nyomozás egy fenyegető e-mail után indult, amelyben a tettes pénzt követelt a gyártótól. A HIP megerősítette, hogy zsarolás áldozata lett. Gulyás Gergely közlése szerint Orbán Viktor levélben fordult Súlyog Tamáshoz az Európai Unió Bírósága döntése miatt, amely az EU alapjogaival és alapelveivel ellentétesnek minősítette a 2021-es gyermekvédelmi törvényt. A kormány álláspontja szerint az említett rendelkezést elmarasztaló ítélet politikai jellegű és sérti az uniós, valamint a nemzeti jogi kereteket. Orbán Viktor úgy látja, hogy a döntés aláássa a tagállami hatásköröket és veszélyezteti Magyarország szuverenitását. A kabinet jelezte, nem hajtja végre az ítéletet, mivel a gyermekvédelem szabályozását nemzeti hatáskörnek tekinti.
0: Időjárás.
1: Ma is folytatódik a nyugodt napsütéses időjárás, szinte felhőtlen égbolt, szikrázó napsütés valószínű, csapadék nem érkezik. A légmozgás általában gyenge marad, az ország nyugati térségében lehet kissé élénkebb a délkeleti irányú szél. A legmagasabb délelőtti hőmérséklet 10 és 21 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Pozsony-Dubravka város részében, a Szaratovszka és a Repaszkeho utcák kereszteződésében két személygépkocsi koccant össze, a balesetet a szabad sávokban tudják kikerülni. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Az embernek semmilyen sincs, ami Istenhez hasonlóvá teheti, mint a jóság. A 330-ban Kapadókiában született Nassianzi Gergelsz filozófus, teológus, Konstantinápoly püspökének gondolatával köszöntöm tisztelettel a kedves hallgatókat. Mai témáink. A gonoszszolgának elengedik a megfizethetetlen adósságát, ő viszont nem könyörül annak, aki kevés összeggel tartozik neki. Mikos Anna Mária, a rimaszombati Tompa Mihály Református Iskola Központ intézeti lelkésze.
1: A megfizethetetlen adóssága miatt pánikoló szolgában önmagunkra ismerhetünk. A király nem más, mint az Atya Isten. A szolgatársak, az embertársaink, az életfogytig tartó börtön pedig az örök elvettetés helye. Jó, ha szembesülünk azzal, hogy bizony adósai vagyunk az Istennek.
0: Egyértelmű arculat és következetes értékközvetítés. Látogatóban a nagykaposi Kiskakas Református óvodában, amely 2022-ben nyitotta meg kapuját. Krausz Viktor esperes lelkész.
2: Folyamatosan nőtt a gyerek létszám. Mostanra értük el azt az állapotot, hogy tele vagyunk, ami a két óvodai csoportot illeti. És ezért végtelenül hálásak vagyunk, mert az elmúlt években azért küzdöttünk azért, hogy ez így legyen.
0: Az óvodában a nevelés nem csak pedagógiai, hanem hitbeli alapokon is nyugszik. Takács Szimona és Gyüre Dóra.
3: A reggelt imádsággal és közös énekléssel kezdjük. Ezt egy reggeli áhítat követi, amikor vagy bibliai történetről mesélünk, vagy pedig megbeszélünk a gyerekekkel olyan helyzeteket, amik az óvodában adódnak, hogy hogyan tudnánk egymás segítségére lenni.
4: Ne csupán tanítsuk ezeket a keresztény értékeket, hanem a mindennapi viselkedésünkben is ezt tükrözzük.

0: Egy szolga megfizethetetlen mennyiségű adósságot halmoz fel, de az ura megkönnyörül rajta és elengedi a tartozását. Majd ugyanez az ember nem irgalmaz szolgatársának, aki csupán egy csekély összeggel volt az adósa. Neki elengedték a tartozását, ő mégsem tette meg ugyanezt. A gonosz szolga példázatáról, illetve a történet végkicsengéséről és üzenetéről Mikos Anna Mária, a rimaszombati Tompa Mihály Református Iskola Központ intézeti lelkésze szól ige hirdetésében.
1: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, s az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Hálás szívvel állunk meg előtted, Istenünk. Köszönjük, hogy így a rádió segítségével is alkalmunk lehet arra, hogy hallgassuk igét szavát, hogy vegyük a te éltető erődet, ami az örök életre táplál bennünket. Te látod, milyen helyzetben ér utolma bennünket a szavad, te látod, hogy milyen állapotban vagyunk, de add, Urunk, hogy akár ülünk, akár fekszünk, akár dolgaink után szaladunk, akár a betegágyon kívánjuk hallani drága üzenetedet, az lehessen valódi elcsendesedés. Segíts, hogy tudjunk most valóban neked adni ezt a kis időt, csitítsd el gondolatainkat. Add, hogy most csak rád figyeljünk. Jézusért kérünk, légy velünk a te szent lelked által. Amen. Isten igéjét Máté evangéliumából olvasom, a 18. részből, a 21. verstől a 35. versig terjedő szakaszt. A fejezet címe a gonosz szolga. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor kell megbocsátanom az ellenem vétkező testvéremnek? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Mondom neked, nem hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki el akarta számoltatni a szolgáit. Amikor hozzákezdett, egy olyan embert vittek elé, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amie van, és úgy fizesse meg. A szolga ekkor leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel irántam, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta és elengedte az adósságát. Amikor azonban kiment az a szolga, találkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte, légy türelemmel irántam, és megadom majd neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe záratta őt, amíg meg nem fizeti a tartozását. Amikor szolgatársai látták ezt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? És ura haragjában átadta őt, hogy kínozzák, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozását. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő testvérének. A Bibliában található megbocsátásról szóló tartalmaknak talán legfontosabbikát olvastam fel. Jézus maga ad betekintést az atyának a megbocsátáshoz való hozzáállásába. Megtudhatjuk, milyen jelentősége van ennek a dolognak, hogy mennyire fontos ez az Istennek, és hogy hogy álljunk hozzá egyáltalán. Adott a helyzet, a szolga elképzelhetetlenül sok pénzzel tartozik a királynak. Egy élet is kevés volna, sőt az ő és a családja egész életében végzett munkája is kevés volna ahhoz, hogy vissza tudja azt fizetni. A szolga erre haladékért könyörög, mire a király elengedi a teljes

0: adósságot. Kimenve aztán, ez a szolga nem engedi el a szolgatása adósságát, amivel neki tartozik, de még haladékot sem ad, pedig ez a szolga csak 100 munkanapnyi pénzzel tartozik neki. És a végén a gonosz szolga börtönbe kerül, és örökre ott is marad, mert a 10 000 talentum arany visszafizetése teljes képtelenség. Jól érthető, tanmesének is beillik, világos tanulsággal átadott kis történet. De mint tudjuk, a Biblia különlegessége, hogy több is van benne. Többet is tud adni nekünk, mint érdekes elméleteket, elbeszéléseket vagy beszámolókat régen élt emberek életéből. A Biblia aktuális, és a ma élő embernek ugyanúgy szól, mint a régieknek. És ez a kis történet is többet elmond rólunk emberekről, mint gondolnánk. A megfizethetetlen adóssága miatt pánikoló szolgában önmagunkra ismerhetünk. A király nem más, mint az Atya Isten. A szolgatársak, az embertársaink, az életfogytig tartó börtön pedig az örök elvettetés helye. Jó, ha szembesülünk azzal, hogy bizony adósai vagyunk az Istennek. Naponta szomorítjuk, meglopjuk, hazudunk, ígéreteinkről elfeledkezünk. Napról napra csak szaporítjuk a bűnt. Ahogyan Pál apostol megírta, mindenki vétkezett, és hiával van Isten dicsőségének. Jó, ha ezt fel tudjuk fogni, hogy bizony vétkeztünk. Nem keveset, hanem sokat. Olyan sokat, hogy egy élet is kevés volna ahhoz, hogy ezt jóvá tegyük. Már ha tudnánk akár egy napot is megélni bűnök nélkül. Bűnös szokások, gondolatok, elejtett szavak, vagy éppen haraggal odadobott szavak nélkül. Tartozásunk Isten felé enyhén szólva is hatalmas, és ezzel szembesülnünk kell. De érdemes megállnunk még egy kis részletnél. Az adós szolga ugyanis nem kéri a tartozás elengedését. Vagyis nem azt kéri. Ő csak időt kér a királytól, türelmet. Azt mondja, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Talán nem mer ilyen nagyot kérni? Vagy talán hidegetni akarja a királyt, és csak húzza az időt? A király viszont nagyon nagy vonalú. A szolga helyett is ő lesz az őszinte. Amit a szolga nem tud kimondani, azt ő mondja ki. Tudod mit? Esélytelen, hogy ezt valaha visszaadod. Inkább elengedem az egészet. Mérhetetlen nagy szeretet van ebben. Talán bele sem gondolunk. A király magára vállalja ezt a nagy hiányt, nem követeli már, hogy a szolga fizesse ki, hanem elhordozza a veszteséget. Megadta, amire a szolgának szüksége volt, de többet adott, mint amit kért. Elképzelhetetlenül nagy ajándékot. És mi is, mindnyájan, akik ezt a tanítást ma hallgatjuk, megérthettünk ebből egy nagyon fontos dolgot. Isten kész megbocsátani. Kész elengedni minden tartozásunkat. És lehet, hogy mi sem merjük kérni, mert olyan nagy az elengedni való, olyan nagy a tartozás. Vagy lehet, hogy nem is hisszük, hogy lehet valódi változás az életünkben. Vagy lehet, hogy próbálnánk saját erőnkből javítani. Várj, Uram, majd összeszedem magam, majd leküzdöm ezt a bűnt. De ma is, számunkra is kész a lehetőség. Isten el akarja engedni a tartozásunkat. A történet viszont ezután furcsa fordulatot vesz. Úgy látszik, hogy a gonosz szolga szívében nem történt gyökeres változás. Nem ébredt a szívében hála, vagy legalábbis olyan mértékű hála, ami elfeledtette volna vele azt, hogy a szolgatása mennyivel tartozik ő neki. Elfogadta a kegyelmet, de nem vált a sajátjává, és nem adta tovább. Embertársához kegyetlen maradt, megcsúfolva ezzel a király ajándékozó szeretetét, ahogyan az ő tartozását elengedte. Kedves testvérek, ugyan hányan járjuk így életünk útjait? Óriási tartozásokat felhalmozva, bosszantva, szomorítva Istenünket, hallva a kegyelemről szóló tanítást, akár a húsvéti történetben, akár más alkalmakkor, örömmel is fogadva, hogy van kiút, talán kicsit bele is kényelmesedve ennek örömébe, de nem átélve ennek csodáját, és nem továbbadva, hanem ember emberének farkasa módjára, egymást űzve, legyűrve, egymással civakodva, marakodva harcolunk. Pedig a meg vagy meg nem bocsátásnak lényegi jelentősége van. A példázatbeli szolga nem ölt embert. Nem is követett el más látványos büntettet. A harag, a kegyetlenség pont elég volt ahhoz, hogy a sorsa végérvényesen rosszra forduljon. És kedves testvérek, talán mi sem látjuk veszélyesnek a haragot. De ez is éppen elég ahhoz, hogy elválasszon bennünket Istentől. Olyan szomorú, amikor idős emberekkel is, ha beszélgetek, elmondják, hogy ők ezt vagy azt, és több évtizedes dolgokat sorolnak, nem tudnak megbocsátani valakinek. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Imádkozzuk az úri imádságban. Vegyük hát komolyan, és vizsgáljuk meg magunkat. Vajon a mi Istenünk, aki nekünk kész megbocsátani, örül, ha ma látja szívünket? Mit talál ott, ha belenéz? Gondoljuk át ezeket a kérdéseket, ne féljünk önvizsgálatot gyakorolni, mert ez vezet el az Úrhoz. Ez vezet oda az ő trónjához, és így a bűneinket letettük, és embertársainkkal is szeretettel bánunk, ez vezethet el az ő trónjához, majd pedig az ő országába. Imádkozzunk! Te hozzád jövünk már, Istenünk, ne szóljon igéd hiába. Őrizd meg, kérünk bennünket attól, hogy haraggal és gyűlölettel legyünk egymás iránt. Kérünk, tisztítsd meg szívünket, add, hogy legyen bátorságunk őszinték lenni önmagunkhoz, és bűnbánattal eléd hozni vétkeinket, terheinket, de még haragunkat is, akár ezen a mai napon is. Segíts szívből megbocsátani, így töltsd el szívünket a te szereteteddel, békességeddel. Ne engedd, Urunk, hogy bármi elválasszon tőled. Jézus nevében kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Amen.
1: A gonoszszolga példázata az isteni kegyelem elfogadásának, a megbocsátásnak és a felelősségvállalásnak az üzenete. Erről szólt Mikos Anna Mária, a Rimaszombati Tompa Mihály Református Iskola Központ intézeti lelkész.

0: Nagykaposon a református templom, a parókia és az ifjúsági ház szomszédságában épült fel a Kárpát-medencei óvoda fejlesztési program keretében közel 1,1 millió eurós összköltséggel a református egyházközség Kiskakas óvodája és bölcsődéje. Az intézményt 2021. szeptemberének elején adták át. A bölcsőde már akkor, az óvoda pedig egy évvel később fogadta a gyerekeket. A megnövekedett érdeklődésnek köszönhetően az idei 2025-26-os iskolaévtől teljes létszámmal 40 gyermekkel működik. A legkisebbek nevelését biztosító magyar nevelési nyelvű óvoda és bölcsőde még az előző lelkipásztor Pándi Árpád idején valósult meg. A Kiskakas óvoda harmadik éve fogadja a helyi és környékbeli gyermekeket. Krausz Viktor Esperessel, az egyházközség lelkipásztorával nem csak a kezdetekről, hanem az üzemeltetés és az óvoda adta mindennapi kihívásokról is beszélgetünk.
1: Az önkormányzattal együttműködve, bizonyos adatokat elemezve arra következtetésre jutott a gyülekezet, és hát az önkormányzat is, hogy adott esetben szükség lehetne egy magyar óvodára, mivel sokkal több hely volt a szlovák óvodára itt a városban, mint a magyarban, viszont magyar gyerekből pedig több van, mint szlovák gyerekből. Éppen ennek okán döntött úgy a gyülekezet, hogy belevágnak ebbe az óvoda projektbe. Tehát tulajdonképpen ez volt az elindítója az egész gondolatnak, meg aztán a véghez vitelnek is.
0: Nagyon jó helyre épült az óvoda. Itt van a református templom, másik oldalon van a református parókia, ifjúsági központ, és közvetlen a szomszédságban pedig fölépülhetett az óvoda. Mivel ilyen lejtős helyen van, így nagyon érdekes óvodát tudtak megtervezni és megépíteni, és különféle szinteken kell közlekedni.
1: Így van, tehát előről egy szintes épületnek tűnik, de az ember, hogyha hátulról megnézi, akkor azt látja, hogy egyáltalán nem így van, hanem van emelet, és van földszint, és van egy nagyon jó kis játszóterasz ott az óvoda hátuljában kialakítva, tehát tényleg így jó helyen, meg jó koncepcióban megépült óvodáról van szó, és hálásak is vagyunk érte.
0: Az az elképzelés, hogy ezáltal több gyerek kapjon magyar nyelvű óvodai oktatást, bevált ezzel a református magyar óvodával?
1: Én nagyon remélem, hogy igen. Biztos vagyok benne, hogy sok olyan gyereket irattak idebe, akik amúgy, mivel nem lett volna hely a magyar óvodában, ezért szlovák óvodában jártak volna. De azért azt hozzá kell tenni, és ezzel küzdünk és küzdünk, hogy a magyar gyermekek szülei, legalábbis egy részük még mindig a szlovák óvodát részesíti előnyben. Nem minősítem a dolgot, mert nem az én dolgom, de én úgy gondolom, hogy jobb helye van egy magyar gyereknek egy magyar óvodában. De az biztos, hogy hozzájárult ahhoz, hogy jó néhány gyerek magyar óvodába járhasson.
0: 2x20 csoportszobás óvoda nyílt. Ez azt jelenti, hogy 40 gyermekkel tudnak foglalkozni, vagy azért még van szabad hely, ahová el lehetne helyezni a gyerekeket?
1: Jelen pillanatban teltházzal működünk, tehát 40 gyerekünk van, és ezért végtelenül hálásak vagyunk, mert az elmúlt években azért küzdöttünk azért, hogy ez így legyen. Folyamatosan nőtt a gyerek létszám, mostanra értük el azt az állapotot, hogy tele vagyunk, ami a két óvodai csoportot illeti.
0: Amikor átadták a Kiskakas református óvodát és bölcsődét, akkor a bölcsődével nyílt meg, most pedig már nincs bölcsőde. Mi az oka?
1: Az a helyzet állt fenn szeptembertől, hogy a gyerekek, akik addig bölcsőbe jártak, mind átiratkoztak már az óvodába, betöltötték azt a kort, amikor óviba mehettek. Az összes gyerekünk, ez 7 gyerek volt, elkezdte az óvit. Amikor megnyílt az óvoda, akkor azért a bölcsis osztállyal kezdtünk, még a minisztériumi engedélyek nem voltak elrendezve, tehát ott még az óvoda nem nyílhatott meg. Következő szeptembertől viszont már az óvoda is megnyílt. Folyamatosan működött a kettő egymás mellett, az óvoda és a bölcsőde, voltak gyerekek, de mivel a bölcsis gyerekek elérték az óvodai kort, és a szülők óvodába iratták őket, és nem lettek új jelentkezők, onnantól kezdve már nem tudtuk fenntartani a bölcsit, viszont azt hozzá kell tenni, hogy készek vagyunk arra, hogy bármikor újra nyissuk, tehát itt kettős a történet, tehát vagy bölcsődét nyitunk, és bölcsi fog működni az óviban, vagy hogyha arra lesz igény, akkor viszont egy újabb óvodás osztály tudunk abban a játszószobában, illetve a bölcsődében.
0: A gyülekezet hogyan viszonyul a Kiskakas református óvodához? Van az a kapcsolódás?
1: Óvisok rendszeresen bejönnek a templomba, műsorokat tartanak, akár anyák napjáról, akár karácsonyról, de más alkalmakról is szó van. A templomban nyitjuk meg zanévet, a templomban zárjuk, tehát ezek már ilyen megszokott alkalmak. Nagyon nagyon sok szülő van, akik ugye tagjai gyülekezetnek, jönnek Isten tiszteletekre, vannak olyanok, akik nem nagy kaposiak, vagy éppen nem reformátusok, ők nem hozzánk járnak értelemszerűen, de a kapcsolatot is megvan gyülekezettel, mert valahányszor jönnek a gyerekek fellépésre, jönnek velük a szülők is, tehát próbálkozunk élő kapcsolatot kialakítani a gyülekezet és az óvoda között.
0: Amikor egy gyülekezet óvodát alapít, van olyan szándék is emögött, hogy egyfajta missziót is elindítson a szülők felé, vagy azon reformátusok felé, akik egy kicsit távolabb kerültek a gyülekezettől, hogy szorosabbra fűzzék ezt a kapcsolatot?
1: Szerintem mindenképpen van benne egy ilyen gondolat. Nem hiszem, hogy ez volt az alap gondolat, amikor elindították az óvodát, de nincs olyan, akinek ne fordulna meg a fejében az, hogy gyerekeken keresztül a szülőket is el lehet érni, és adott esetben nagyszülőket is, tehát családokat. Ez egy teljesen természetes gondolat, és teljesen természetes dolog, és igyekszünk is ennek kapcsán mindent megtenni. Igyekszünk a szülőkkel is jó viszonyt tápolni. Tehát igen, van egy ilyen gondolat, van egy ilyen szándék, van egy ilyen akarat, reméljük az Isten akarata is, és hogyha ez találkozik, akkor minden rendben van.
0: Milyen az egyházi jelenlét az óvodában?
1: Elég jelentős, ugyanis a gyülekezetünk több tagja szinte napról napra ott van az óvodában, ők vállaltak olyan munkát Isten dicsőségére természetesen, amivel megkönnyítik a gyülekezet anyagi helyzetét. Ami pedig a konkrét hitéleti dolgokat illeti, azért vannak heti rendszerességű találkozóink. Én hétfőnként szoktam bemenni a munkatársaknak áhítatot tartani, és csütörtökönként szoktam a gyerekekkel találkozni, akkor énekelünk, beszélgetünk, bibliai témával játszunk kicsit. Tehát ezek ilyen 20-25 perces foglalkozások, amit a gyerekek nagyon szeretnek. Én is nagyon élvezem, bár meg kell valami őszintén, hogy nagyon meg voltam tőle ijedve, mert alapvetően a nagyobb gyerekekkel találom meg könnyebben a hangot, de az óviban járó gyerekek nagy mértékben megkönnyítik a dolgomat, mert nagyon nyitottan állnak hozzá sok mindenhez.
0: Mi segít abban, hogy a gyerekek megszeressék önt?
1: Hát a száraz fa meg kis fémnek az ötvözete, gitárt viszek magammal, ezt nagyon élvezik, az éneklést is, aztán pedig az órákat rendszeresen úgy fejezzük be, hogy kiosztok mindenkinek egy-egy pengetőt, és akkor jönnek sorba, és pengedgetik a gitárt, ezt is nagyon szeretik. De ezek mind olyan dolgok, amik segítenek abban, hogy a gyerekekhez egy kicsit közelebb kerüljünk. Nagyon sok kérdésük van, nagyon könnyen felveszik a ritmust, és nagyon könnyen befogadnak embereket, főleg, hogyha szeretettel fordul feléjük.
0: Érdeklik őket ezek a bibliai történetek, amelyekkel megismerteti őket?
1: Ugye általában a gyerekeket mindig azok a kérdések foglalkoztatják, amelyek ott vannak körülöttük. Nagyon sokszor előfordul az, hogy viszek egy történetet, vagy éppen egy gondolatot nekik az órára, vagy erre a foglalkozásra, és teljesen másoljuk adunk ki, mert más érdekli őket. De alapvetően meghallgatják azt, amit mondok, bekapcsolódnak, igyekszek kérdésekkel játékos formában közelíteni feléjük. Tehát a legtöbb esetben azért az a fő üzenet, amit viszek magammal, az átszokott jönni.
0: Mennyire terheli meg az egyházközségnek a költségvetését az óvoda, illetve fönn tudja tartani magát az óvoda, hiszen 40 gyermek van, kapnak állami hozzájárulást, de elég-e az?
1: Korábban, amíg nem volt meg a teljes létszám, elég jelentős összegeket kellett az üzemeltetésbe még beletenni azért, hogy fent tudjuk tartani az óvodát, és korábban még a bölcsődét. Elég komoly terheket rótt a gyülekezetre. Azért azt gyorsan hozzáteszem, hogy számomra is egy ilyen kellemes élmény volt, amikor az egyik presbiteri gyűlésen pénztárosunk ugye beszámolt a kiadásokról, bevételekről, és különvette az óvodára és a bölcsire kifizetett összegeket, és jelentős összeg jött ki. Akkor a presbiterek azt mondták, hogy nem az volt, hogy ez mekkora összeg, valamit kellene ezzel kezdeni, hanem azt mondták, hogy minden fillér megéri, mert a jövőnkbe fektetjük bele. Tehát a gyülekezetnek, a presbitériumnak a hozzáállás az óvodához maximális, és maximálisan pozitív. Tehát ez egy nagyon jó dolog. De egy előre láthatólag jelentősen csökkennie kellene az összegnek, amit a gyülekezet most ráfordít az óvodára.
0: Nem bánta meg a gyülekezet, hogy óvodát alapított?
1: Biztos vagyok benne, hogy mindenkiben felmerül az a gondolat, hogy mi mindenre lehetett volna azt a forrást, ami az óvoda leköt fordítani, de mindenki arra következtetésre jut, legalábbis akivel beszélget, beszélgettem presbiterekkel, hogy kell az óvoda, szükség van rá, a gyerekek jól érzik magukat, és egy olyan világ vesz körül bennünket, ahol egyre kevésbé fontos Isten ügye, a vallásos hitbeli nevelés, és egyre kisebb időt is fordítanak erre az emberek. Nagyon fontos az, hogy a gyerekek szívébe, kiskorba belecsepegtessük azt a hitet, amit bele tudunk csepegtetni, mert csak így van lehetőség arra, hogyha felnőnek, akkor majd ragaszkodjanak hitükhöz, egyházukhoz, tehát hogy gyülekezeteink legyenek. Ezt mindenki belátja, és tudják nagyon jól, hogy ez egy olyan, tényleg, ahogy megfogalmazták azon a presbiteri gyűlésen, a jövőnkbe való befektetés, aminek minden filére meg fog majd térülni. Nem biztos, hogy anyagilag, de lelkileg egészen biztos.

0: Az imádkozás az egyik fő jellemzője az egyházi óvodának. Étkezés előtt és után, lefekvés előtt, születésnap alkalmával mindig összeteszik a kezüket, és elmondják a betanult vagy a saját maguk által megfogalmazott imát. Ha valaki szomorú vagy beteg, érte külön is imádkoznak, közösen a csoporttal. Így tanulják meg a gyerekek, hogy a hit, az ima és a szeretet mindennapi része lehet az életüknek. Többek között erről mesél Gyüre Dóra és Takács Szimona óvodapedagógusok, Kovács Anikó takarítónő pedig a mindennapi munkájába ad betekintést. Gyüre Dóra.
1: Kiskakas óvoda mellett sétáltunk sokat a kisfiammal, még annak idején, amikor épült az óvoda, és már akkor motoszkált a fejemben, hogy egy szép új intézmény, ráadásul református, jó lenne majd egyszer itt dolgozni. Korábban alapiskolában dolgoztam, és az óvoda az egy kihívás volt. Pozsonyból ide költöztünk Nagykaposra, amikor a kisfiam megszületett, és aztán, amikor óvodába került, akkor annak jöttem az ideje, hogy én is munkát keresek. Egy évig dolgoztam a bölcsődében, mint bölcsődevezető, és hát közben készítettük az óvodának az elindítását, aztán úgy adta a jó Isten, hogy az óvoda indításakor én lettem megbízva az óvodának a vezetésével.
0: Milyen kihívásokkal kell szembenézni egy egyházi fenntartású óvodában, vagyis mitől más?
1: Azt, amit egy állami óvodában tudnia kell egy gyereknek, azt itt is tudnia kell, és hát ugyanolyan kihívásokkal, szakmai kihívásokkal találkozunk, mint más óvodákban, meg ugyanazok a feladatok, meg felelősségek várnak ránk, de az, ami a többletet adja, az az óvodának a szellemisége, az, hogy egyházi, hogy református, és hogy a gyerekek nem csak a mindennapi készségeket tudják itt elsajátítani, hanem kiépítenek egy élő kapcsolatot az Istennel.
0: És ezt hogyan, milyen módon tudják átadni a gyerekeknek?
1: Példát mutatunk a gyerekeknek a saját életünkkel, a saját viselkedésünkkel. Nem tananyagot adunk át nekik, hanem egy olyan élményt, ahol hallhatják, láthatják, hogy hogyan kell türelmesen várni, egymást segíteni, egymás sikereinek örülni, imádkozni egymást, másért, hogyha épp arra van szükség.
0: Az imádkozást említette, ez milyen formában jelenik meg itt az óvodában, illetve milyen alkalmakkor?
1: A reggelt imádsággal és közös énekléssel kezdjük. Ezt egy reggeli áhítat követi, amikor vagy bibliai történetről mesélünk, vagy pedig megbeszélünk a gyerekekkel olyan helyzeteket, amik az óvodában adódnak és esetleg problémásak, hogy hogyan tudnánk egymás segítségére lenni, hogyan tudnánk úgy viselkedni egymással, hogy mindenkinek jó legyen. Ezen kívül imádkozni szoktunk evés előtt és után, valamint elalvásnál is, és az esperes úr is hetente egyszer átjön a gyerekekhez hittant tartani, amikor szintén imádkoznak és együtt énekelnek, és ő is egy bibliai történetet mesél el a gyerekeknek.
0: A gyerekek mennyire fogékonyak erre?
1: A gyerekek nagyon nyitottak erre. Van, aki már otthonról is hozza ezt a mintát, de nem mindenki, és azok is, akiknek nincs meg ez a minta otthon, ugyanolyan nyitottsággal állnak ehhez a dologhoz, ugyanolyan szívesen imádkoznak, és sokszor előjön ilyen mindennapi helyzetekben az, hogy már szinte bennük van, annyira megtanulták, hogy mi az, amire figyelniük kell, kihez fordulhatnak. Említettem is, hogy egymásért imádkozni, ha például valaki megüti magát, vagy otthon marad betegség miatt, akkor imádkoznak azért, hogy meggyógyuljon, vagy rendbe jöjjön.
0: Teljesen spontán van, hogy nem kell őket elfigyelmeztetni?
1: Ebben a nagy csoportban spontán, mert kis csoportban megtanulták, úgyhogy az az odafigyelés, amit akkor belefektettünk, az most már meglátszik, hogy magától jön a gyerekeknél ez. Pozitív visszajelzés az számomra, amikor kérik a szülők, hogy küldjem el azt a dalt, amit tanultunk, vagy elküldik, ahogy otthon a gyerek imádkozza az itt tanult imádságot, és látom, hogy örülnek neki. És a gyerekek haza is viszik magukkal azt, amit itt tanulnak, és ez mindenképpen jó.
0: Van-e valamilyen specialitásuk az óvónőknek?
1: Az, amiben erősek vagyunk, az az ének, a néptánc. Nagyon szeretünk mesét mondani, kreatív alkotó tevékenységeket tartani a gyerekeknek. Hangszeren is tudunk játszani, és hát részt vettünk különféle képzéseken, például bábos képzésen, abból kettőn is, az egyik egyházi bábjáték, a másik pedig hagyományőrző bábjáték volt. Másfajta továbbképzéseken is, mint mondjuk robotika, és népi játék és néptánc foglalkozás képzésen is, úgyhogy mindent, amit itt tanultunk és tapasztaltunk, azt felhasználjuk a mindennapos tevékenységeknél. Működik a csoportunkban egy ilyen jutalmazó rendszer, amivel megpróbáljuk erősíteni a helyes viselkedést a gyerekeknél, és ezt a lélek gyümölcseire alapoztuk. Erre épít segítettük, és a gyerekek jó pontokat gyűjthetnek például azért, hogy segítőkészek, figyelmesek vagy szorgalmasak, és ez az egész rendszer őket nem versenyzésre ösztönzi, hanem arra, hogy észrevegyék magukban, meg visszajelzést kapjanak arról, hogy mikor viselkednek Istennek tetsző módon.
0: És igyekeznek, hogy jó pontokat szerezzenek?
1: Nagyon igyekeznek, mert egy kis jutalom is jár érte, hogy a bizonyos számú jó pontot összegyűjtenek. Jól fogadják, mert igazából nem versenyeznek, hanem tényleg örülnek neki, és keresik azokat a lehetőségeket, amikor begyűjthetik ezeket a pontokat, és kérdezik, hogy mit kell még megcsinálnom, vagy miben segíthetek, úgyhogy tényleg odafigyelnek rá, hogy mi az, ami pluszt adhatnak ezáltal. És valahogy így megerősödik bennük az is, hogy mire kell koncentrálni, mik azok tényleg a lélek gyümölcsei, amiket fontos, hogy a szemünk előtt tartsunk.
2: Kovács Anikó vagyok innen Nagykaposzról, a takarítónéni. Kezdetektől itt vagyok, ahogy a bölcsi nyitott. Nagyon örültem, hogy ide bekerülhettem ebbe a közösségbe. Szeretem a munkám, gyerekeket.
0: Mi az ön feladata?
2: Reggel bejövök, ha valaki esetleg ágyneműt hoz, hogy beteg volt és visszajön, azt felhúzom, 8 órakor becsukom az ajtót, felsöpregetek, felmosom a folyosókat, mire mennek a gyerekek 10 óraizni, addigra tisztaságba jöjjenek fel az étterembe, a gyerekek körül az asztalt letörölni, segítek öltöztetni, felporszívózok, letörölgetek, bejönnek, úgy szint segítek leöltözni, utána ebéd, utána megint öltözés, pizsamába, ha kellnek, megint megyek, segítek, a szemetet kiürítem, szeretem a rendet, hát egy ilyen óvodában egy új ovi, ez az alap, hogy tisztaságrend legyen. Mikor kezdtünk szeptemberbe, még a gyerekek picik, ott voltam, besegítettem, meddig meg nem tanulták azt, hogy igen, ülünk szépen és hallgatjuk, addig igen, segítettem, de már aztán, mikor már a gyerekek tudták, hogy ülünk és figyelünk és hallgatjuk, és már bekapcsolódnak, énekelnek ők is, én végzem kint a dolgomat.
0: Jó választásnak tartotta, hogy ide jelentkezett, és a munka is megfelelő az ön számára.
2: Én nagyon örültem, még mikor csak épült ez az épület, úgy álmodoztam róla, hogy milyen jó lenne itt gyerekek mellett dolgozni, egy egyházi óvoda, a jó Isten is segített nekem.
0: Imádkozott is azért, hogy itt dolgozzon?
2: Igen, én szoktam imádkozni. És hogyha az ember úgy valamit úgy el szeretne érni, vagy segítséget kérek a jó Istentől.
0: Takács Szimona, óvodapedagógus.
3: Számomra az óvónői hivatás az mindig szívből fakadó volt. Már kislánykorom óta mindig is óvónő szerettem volna lenni. Úgy éreztem, hogy ez nem a munkám lesz, hanem egy hivatás, amit majd én űzni fogok. És amikor megtudtam, hogy itt egy ilyen óvoda fog nyílni, a legnagyobb örömmel ide jelentkeztem. Nekem ez a legelső munkahelyem, a pályafutásom kezdete.
0: Ilyen kihívásokkal kell szembenézni egy egyházi fenntartású óvodában.
3: Nagyon nagy felelősség társul a mindennapokhoz, hiszen nem csak nevelési alapokon nyugszik ez az egész, hanem vallási, keresztény, hitbeli alapokon. Ezért ezt ötvözni szerettük volna, sőt, ötvözni is kell, és talán a legnagyobb különbség az az, hogy igyekszünk példamutatással. Sőt, ez minden óvodában így működik, de hogy ne csupán tanítsuk ezeket a keresztény értékeket, hanem a mindennapi viselkedésünkben is ezt tükrözzük. Akár egy bocsánatkéréssel, egy odafigyeléssel, egy kedves szóval. Úgyhogy a szeretetteljes tanítás az, amit szeretnénk a legeslegjobban erősíteni. Hogy mindenki értékes, mindenki fontos, és mindenki ezt türelemmel kell fordulni.
0: Megértik ezt a gyerekek, vagy tudják alkalmazni?
3: Az én csoportomban ugye 3 éves gyerekekről van szó, de mire nagy csoportosokká érnek, addigra ez a kicsi magocska az elkezd csírázni, és sokkal jobb megy a csapatmunka. Nagyon örülök, mikor látom őket a nagy csoportban, mikor már tudnak együtt dolgozni, tudnak örülni a másik sikerének, de ez beérik.
0: Hogyan tudják átadni a keresztény szellemiséget a gyerekek számára?
3: A napot mindig közös imádsággal kezdjük. A gyerekeknek 8-ra már be kell érkezniük, és elkezdjük a csendes perceknek hívott kis beszélgetőkört. 8 órakor elkezdődik, és általában egy 10-15 percet vesz igénybe, ugyanúgy a nagy csoportban és kis csoportban is.
0: Mi a tartalma ezeknek a csendes perceknek?
3: Itt általában van egy kicsi áhítatos könyvünk, amiből szoktunk olvasni a gyerekeknek. Ez általában egy rövid bibliai idézettel kezdődik, vagy zárul, és mindig valami bibliai üzenetet ad át a gyerekeknek. Én ide iktatom be a rövid bibliai történeteket. Például a héten Dániel és az oroszlánok történetét mondtam a gyerekeknek, és utána beszélgetünk. beszélgetünk róla, vagy hogyha meglátják, megemlítem, akkor már tudják, hogy miről van szó. És akkor ennek a végén egy kis tanulságát, ugye Dániel bátor volt, és nem hagyta magát, és mégis imádkozott. Általában én személy szerint bibliai történetekkel foglalkozom reggel. Egy reggeli imádsággal kezdjük a teljes egészet, és egy énekkel zárjuk. Az általában egy egyházi, tematikus ének, de néha kihagyjuk, és valami olyat, amit ők szeretnének.
0: A napközbeni foglalkozások alatt nincsenek imádságok.
3: Beszoktunk iktatni egyet-kettőt, ha a helyzet úgy kívánja.
0: Konfliktusoldásként?
3: Kifejezetten a sebecskék elmúlására, hogyha valaki megsérül, akkor gyorsan imádkozunk egyet. Ugye anya adja a gyógypuszit, az nem olyan az óvónéni puszia, mint az anyái, úgyhogy mi egy rövid imádsággal szoktuk ezt úgy lekezelni, vagy ha nem is imádsággal, akkor csak annyi, hogy jó Istenem, mulaszd el ezt a kis fájó pontomat, vagy ezt a kis sebecskét, vagy jó Istenem, azt kívánom, hogy itt ne fájjon, úgyhogy általában ilyen módon tudjuk beiktatni. Általában olyan fizikai sérülésekről beszélünk, amiket látnak.
0: Lefekvés előtt ima van, vagy esetleg még mondanak egy rövid történetet is?
3: Van mesénk is, és a mese után, amikor már mindenki pihenő állapotban van, akkor elmondjuk az imádságot. A kolléganőm, ő egyfajta imádságot mond, én pedig a másikat, hogy többet megtanuljanak.
0: Elhangzott riportunkban megszólalt Krausz Viktor Esperes, az egyházközség lelkipásztora, Gyüred Dóra és Takács Szimona óvodapedagógusok, valamint Kovács Anikó.

0: Kedves hallgatók, a vallási műsorunk református kiadása véget ért. A most hallott egyházi műsor hétfőn a 13 órai hírek után ismét meghallgatható. Elköszön a műsorvezető szerkesztő Iski Ébolya. Áldás békesség a viszonthallásra.
1: Pátria Rádió. Kék kő, FM 98,3.

0: Laudetur Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Itt a Vatikáni Rádió.
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
0: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti hírösszefoglalóját hallják, amelynek szerkesztői Vértesajai László,
2: Gedő Ágnes
1: és Somogyi Viktória.
3: Adásunk tartalmából. Leó pápa májusi ima szándéka minden ember élelmezéséért. Közé tették Leó pápa levelét, amellyel a bíborosokhoz fordul a júniusi konzisztórium közelettével. Leó pápa telefonon beszélt az Európai Tanács elnökével.
2: A pápa májusi ima szándéka minden ember élelmezéséért. A pápa imavilághálója közzétette a Szent Atya május hónapra szóló videóüzenetét, amelyben arra szólít, hogy nézzünk szembe korunk egyik legsürgetőbb kihívásával, az éhezéssel és az élelmiszerpazarlással. Milliók nem jutnak hozzá méltó táplálkozáshoz, ezért a pápa imára és cselekvésre szólít, hiszen a földjavait Isten mindenkinek szánta, nem csak keveseknek.
4: Today we recognize with sorrow that millions of brothers and sisters continue to suffer from hunger, while so many goods are wasted at our tables.
2: Imájában 14. Leó pápa fájdalommal állapítja meg, hogy testvéreink milliói szenvednek az éhezéstől, miközben sok élelmet elpazarlunk asztalunkon. A Szent Atya arra hívja a hívőket, hogy tudatosabban éljenek, tanuljanak meg köszönetet mondani minden élelemért, egyszerűen fogyasszanak, örömmel osszák meg az ennivalót másokkal, elismerve, hogy Isten a föld gyümölcseit minden embernek ajándékozta, nem csak keveseknek. A pápa azt kéri Istentől, hogy tegye képessé a közösségeket az önző fogyasztói logika helyett a szolidaritás kultúrájára, konkrét gesztusokon keresztül, érzékenyítő kampányokkal, élelmiszerbankokkal, józan és felelős életstílussal. Az imádság egy evangéliumi kéréssel zárul, senkit ne zárjanak ki a közös asztaltól. Az ENSZ szervezetek legutóbbi adatai növekvő válságról számolnak be. A világélelmezési program jelentése szerint 2026-ban 318 millióan néznek szembe éhezési krízissel, vagy még súlyosabb helyzetekkel. A Közel-Keleten zajló konfliktus további 45 millió embernél okozhat éhezést júniusig. Tavaly Gáza és Szudán egyes területein egyidejűleg éhénység alakult ki, az idei évszázadban először. A 2025-ös élelmiszerbiztonsági és élelmezési ENSZ jelentés megállapította, hogy 673 millióan szenvedtek az éhezéstől 2024-ben, ezen túl pedig 2,3 milliárd ember mérsékelt vagy súlyos élelmiszerbiztonsági körülmények között élt. 2,6 milliárdan nem engedhettek meg maguknak egészséges táplálékot. Az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet és a Világélelmezési Program figyelmeztet, hogy az élelmiszer bizonytalanság tovább súlyosbodhat 2026-ban legalább 16 országban és egyes kritikus területeken. Még aggasztóbb ez a valóság, ha összevetjük a globális élelmiszerpazarlással. Az ENSZ környezetvédelmi programja rámutat, hogy a világ több mint 1 milliárd tonna élelmiszert elpazarol. Ez egyben súlyos klímaproblémát is okoz, mivel a globális üvegházhatású gázok 8-10%-áért felelős. Erre az óriási ellentmondásra hívja föl a figyelmet 14. Leó pápa májusi ima szándékában. A Szent Atya személyes ügyének tekinti a kérdést, a szívéből született az intenció, mondta el Páter Cristóbal Fones, a pápa imavilághálója nemzetközi igazgatója. A pápát mély fájdalommal tölti el, hogy sok ember a világon nem jut hozzá egy ilyen alapvető és emberi dologhoz, mint az étel. Ezért mindenkit arra hív, hogy ne maradjunk közönösek, hanem határozottan cselekedjünk, imádkozzunk, és tegyünk konkrét gesztusokat a szolidaritásra.
4: Lord of creation, you gave us the fertile earth and with it our daily bread as a sign of your love and providence.
2: Teremtés Ura, nekünk ajándékoztad a termékeny földet és vele a mindennapi kenyerünket, mint szereteted és gondviselésed jelét. Ma fájdalommal ismerjük el, hogy testvéreink milliói még mindig szenvednek az éhezéstől, miközben oly sok élelem megy veszendőbe asztalunkon. Ébresz minket új lelkiismeretre, hogy megtanuljunk köszönetet mondani minden élelemért, hogy egyszerűen fogyasszunk és örömmel osztozzunk, és hogy megőrizzük a föld gyümölcseit, mint a te ajándékodat, ami mindenkinek szól, nem csak keveseknek.
4: Good Father, make us capable of transforming the logic of selfish consumption into a culture of solidarity.
2: Jó atyánk, tégy minket képessé arra, hogy az önző fogyasztói logikát szolidáris kultúrára cseréljük. Tedd, hogy közösségeink konkrét gesztusokat mozdítsanak elő, érzékenyítő kampányokat, élelmiszerbankokat és egy józan és felelős életstílust. Te, aki elküldted szeretett fiadat Jézust, megtört kenyeret a világ életéért, adj nekünk új szívet, mely éhezi az igazságosságot és szomjazza a testvériséget.
4: May no one be excluded from the common table, and may your spirit teach us to see bread not as an object of consumption, but as a sign of communion and care. Amen.
2: Hogy senkit ne zárjanak ki a közös asztaltól, és hogy lelket tanítson meg minket, hogy ne úgy nézzünk a kenyérre, mint fogyasztási eszközre, hanem mint a szeretett közösség és a gondoskodás jelére. Amen.

0: Közzétették Leó pápa levelét, amellyel a bíborosokhoz fordul a júniusi konzisztórium közelettével. 14. Leó pápa a június végi konzisztórium előtt a bíborosoknak írt levelében mélyebb emelkedésre szólít fel az Evangelii Gaudium, az evangélium öröme kezdetű 2013-ban Ferenc pápa által kiadott apostoli buzdítás témáiról, kiváltképpen a keresztény beavatási folyamatok reformjáról, és óva int a prozelitizmus kísértésétől, illetve a puszta intézményi szintű megőrzés vagy terjeszkedés logikájától. Az egyház küldetése nem a saját fennmaradása, hanem annak a szeretetnek a közvetítése, amellyel Isten szereti a világot. Ez áll 14. Leó pápa bíborosoknak írt levele középpontjában, amelyet április 14-én kedden tettek közzé a rendkívüli konzisztórium közelettével. A tanácskozásra június 26-án és 27-én Szent Péter és Szent Pál ünnepe előtt kerül sor a Vatikánban, amelyet a 14. Leó által vezetett Szent Mise zár le. A pápa a január 7-én és 8-án tartott konzisztórium végén jelentette be a következő gyűlés időpontját. A levélben a pápa háláját fejezi ki a januári konzisztóriumon végzett munkáért, és az összegyűjtött anyagokat maradandó értékű erőforrásnak nevezi, amelyet az egyházi megkülönböztetés révén tovább kell fejleszteni. Leó pápa rámutat Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdítására, mint folyamatos hivatkozási pontra az egyház életének és küldetésének terén. Megjegyzi, hogy ez mindent újra a kérugmára, mint a keresztény és egyházi identitás szívére összpontosít, és egy friss levegő fuvallatának nevezi, amely képes elindítani a lelkipásztori és missziós megtérés folyamatait. Leó pápa felvázolja, hogyan hívja ez a perspektíva az egyházat a megújulásra számos szinten. Személyes szinten minden megkeresztelt embert arra hív a pápa, hogy újítsa meg találkozását Krisztussal, a pusztán befogadott hittől a valóban megtapasztalt és megélt hit felé haladva. Közösségi szinten felszólít a karbantartásra, a megtartásra összpontosító lelkipásztori megközelítésről, a missziós lelkipásztori megközelítésre való áttérésre, amelyben a közösségek az igehirdetés élő szereplőivé válnak, amelyeket a kapcsolatokra való odafigyelés, valamint az elkísérésre és a gyógyulásra való nyitottság jellemez. Egyházmegyei szinten a lelkipásztorok felelőssége kiemelt szerepet kap. Biztosítsák, hogy a missziós dinamizmust ne nehezítsék el, vagy folytsák el a szervezeti akadályok, miközben segítsék elő a lényegre összpontosító megkülönböztetést. Ezekből a gondolatokból bontakozik ki a küldetés egységes felfogása. Leó pápa a Krisztus központúnak és kerugmatikusnak nevezi azt, amely egy olyan találkozásból született, amely képes átalakítani az életeket, és vonzás, nem pedig hódítás által terjed. Megjegyzi, hogy ez a küldetés együttműködik a kifejezett igehirdetéssel, a tanúságtétellel, az elkötelezettséggel és a párbeszéddel, miközben elkerüli a prozelitizmus kísértését és a puszta intézményi szintű megőrzés vagy bővítés logikáját. Még azokban a kontextusokban is, ahol az egyház kisebbségben van, arra hivatott, hogy egy kis nyájként éljen, amely reményt hoz mindenkinek. A jövőre tekintve 14. Leó számos további elmélkedésre szoruló területet emel ki. Felszólít az Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdításban lévő információk őszinte értékelésére, megjegyezve, hogy egyes aspektusok ismeretlenek és megvalósítatlanok maradtak. A prioritások között szerepel a keresztény beavatási folyamatok reformja, az apostoli és lelkipásztori látogatások megújult értéke, valamint annak szükségessége, hogy felülvizsgálják az egyházi kommunikáció hatékonyságát, beleértve a Szentszék szintjén is, egy egyértelműbben missziós értelemben. Levelének végén Leó pápa megismétli háláját a bíborosok szolgálatáért, és megerősíti, hogy további részleteket közöl majd a júniusi konzisztórium előkészítéseként. Az egyházat a feltámadt úr reménységére bízva, húsvéti üdvözletét küldi, és arra buzdít minden hívőt, hogy fedezzék fel újra az egyház küldetésének lényegét, tanúságot tenni Isten szeretetéről a világban. Leó pápa telefonon beszélt az Európai Tanács elnökével. Szerdán délután 14. Leó pápa telefonon beszélt António Costával, az Európai Tanács elnökével, jelentette a Szentszék sajtóirodája. Az újságíróknak kiadott közleményben közölték, hogy a szívélyes beszélgetés során a pápa és az Európai Tanács elnöke megvitatták a közel-keleti helyzetet, különös tekintettel a palesztin államban lévő Cisjordániára és a dél-libanoni keresztények helyzetére. A Szentszék sajtóirodája hozzátette azt is, hogy a Szentatya megosztotta gondolatait az április 13-a és 23-a közötti afrikai apostoli útjáról is, amelynek során Algériába, Kamerunba, Angolába és Egyenlítői Guineába látogatott. A közlemény megjegyezte, hogy Leó pápa hangsúlyozta a vallásközi párbeszéd, a béke előmozdításának és a kontinens leghátrányosabb helyzetű közösségei támogatásának fontosságát.
1: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti összefoglalóját hallották. A viszont hallásra jövő vasárnap. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Laudetur Jézus Krisztus!

0: 8 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A szlovákiai munkavállalók csaknem fele nem ismeri a bérezési szabályokat. A magyar kormány nem alkalmazza az uniós bíróság döntését a gyermekvédelmi törvényről. Ma is folytatódik a nyugodt napsütéses időjárás délelőtt 10 és 20 fok körüli értékekkel. Jó napot kívánok, mondom a részleteket. A Szlovák Nemzeti Párt szerint Ukrajna Volodymyr Zelenszky elnök vezetése alatt nem csatlakozhat az Európai Unióhoz. A párt bírálta Robert Fico miniszterelnököt, amiért szerinte egységes kormányálláspontként beszél az ukrán csatlakozás támogatásáról. Az SNS a háborús helyzetre és az ország instabilitására hivatkozik, és inkább Szerbia, illetve Montenegró felvételét sürgeti. A párt a 90 milliárd eurós ukrajnai hitelt is elutasítja, korrupcióra hivatkozva. Robert Fico ugyanakkor hangsúlyozta, Ukrajnának joga van az EU-tagsághoz, ha teljesíti a feltételeket, és Szlovákia stabil szomszédot szeretne. A miniszterelnök egyben cáfolta, hogy támogatta volna a vitatott hitelt. A szlovákiai munkavállalók közel fele nem ismeri a bérezési szabályokat, derül ki a Plati.sk felméréséből. A dolgozók jelentős része nem fér hozzá a céges fizetésekkel kapcsolatos információkhoz, és csak kevesen tudják, milyen szempontok alapján állapítják meg a bérüket. A nemek közötti bérkülönbségekről szinte senki nem rendelkezik adatokkal. A nők gyakrabban érzékelnek egyenlőtlenséget, mint a férfiak. A válaszadók többsége ugyanakkor támogatja a bérek nagyobb átláthatóságát. A férfiak és nők egyenlő bérezéséről szóló törvény Szlovákiában 2026. júniusában léphet hatályba, a cégeknek pedig július végéig kell bevezetniük az átlátható bérrendszereket. Robert Kalinyák ismét bírálta Magyar Pétert, amiért a felvidék kifejezést használta, miközben üzent is a leendő kormányfőnek. Kalinyák úgy véli, Szlovákiában a magyarok jogai teljes mértékben, sőt, átlagon felül biztosítottak, és hangsúlyozta, hogy a két ország kapcsolatainak jövője Magyar Péter hozzáállásán is múlik. A védelmi miniszter az STVR Szombati Párbeszédek című műsorában beszélt arról is, hogy Magyar Péter hivatalos meghívást kapott Szlovákiába, ahol a tervek szerint a délszlovákiai magyar közösséggel találkozik majd Gubik László meghívására. Kalinyák kritizálta az Európai Unió Ukrajnával kapcsolatos politikáját is, szerinte egyes nyugati vezetők képmutató módon támogatják Ukrajna EU vagy NATO csatlakozását. Úgy látja, Ukrajna nem mutat kellő hajlandóságot az európai normák átvételére. Az osztrák rendőrség őrizetbe vett egy 39 éves férfit a mérgezett bébi ételek ügyében. A gyanúsítottat zsarolással és a HIP termékeinek megmérgezésével hozzák összefüggésbe. A hatóságok Burgenland tartományban több olyan bébi ételes üveget találtak, amelyek patkánymérget tartalmaztak. Összesen 5 érintett terméket azonosítottak, és ezek közül néhány Csehországban, illetve Szlovákiában került elő. A nyomozás egy fenyegető e-mail után indult, amelyben a tettes pénzt követelt a gyártótól. A HIP megerősítette, hogy zsarolás áldozata lett. Gulyás Gergely közlése szerint Orbán Viktor levélben fordult Súlyog Tamáshoz az Európai Unió bírósága döntése miatt, amely az EU alapjogaival és alapelveivel ellentétesnek minősítette a 2021-es gyermekvédelmi törvényt. A kormány álláspontja szerint az említett rendelkezést elmarasztaló ítélet politikai jellegű és sérti az uniós, valamint a nemzeti jogi kereteket. Orbán Viktor úgy látja, hogy a döntés aláássa a tagállami hatásköröket és veszélyezteti Magyarország szuverenitását. A kabinet jelezte, nem hajtja végre az ítéletet, mivel a gyermekvédelem szabályozását nemzeti hatáskörnek tekinti.
0: Időjárás.
1: Ma is folytatódik a nyugodt napsütéses időjárás, szinte felhőtlen égbolt, szikrázó napsütés valószínű, csapadék nem érkezik. A légmozgás általában gyenge marad, az ország nyugati térségében lehet kissé élénkebb a délkeleti irányú szél. A legmagasabb délelőtti hőmérséklet 10 és 21 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Radar méri a sebességet a D1-es autópályán Nagyszombat és Vogyaradi között, és baleset történt Pozsonyban a Vajnorszká és a Riazanszká utcák kereszteződésében. A forgalom a helyszínen pillanatnyilag még zavartalan. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Üdvözöljük kedves hallgató, ön a Hatuma adását hallgatja, határon túli magyar újságírók beszélgetését a Magyarország határain belül és kívül történő közös dolgainkról. Finta Márk Szlovákiából, Komáromból, Pressburger Csaba Szerbiából, Újvidékről jelentkezik be, én Parászka Boróka vagyok, és Romániából, Marosvásárhelyről szerkeztem a műsort. Ha volt hét, amikor felpörögtek a Hatuma események, akkor a mögöttünk álló hét volt az, és nagyon úgy tűnik, hogy az előttünk álló időszak még pörgősebb és még érdekesebb, izgalmasabb lesz. Az elmúlt napokban Magyar Péter a magyarországi választások győzteseként és a leendő miniszterelnökként találkozott a határon túli magyar szervezetek képviselőivel, először Kelemen Hunorral, és aztán sorra a szlovákiai, a szerbiai, és végül az ukrajnai magyarok, a kárpátaljai magyarok képviseletével, vagy az ottani közéletben résztvevőkkel is egyeztetett. Azért fogalmazok ilyen körülményesen, mert már az is nagyon izgalmas, hogy kikkel, hogy vette fel a kapcsolatot. Menjünk sorra. Kelemen Hunor volt az első, de átadom nektek a labdát, hogy aztán tudjuk pattogtatni ide-oda. Márk, ti voltatok az utolsók a listán.
1: Utolsó előttiek.
0: Jaj, utolsó előttiek.
1: Kárpátaljaiak. Meg hát ugye még gondolom az olyan határon túli magyar közösségeknek a politikai aktoraival is találkozik majd Magyar Péter, mint a horvátországi, meg a szlovéniai magyarok, meg gondolom valamilyen diaszpóra vezetőkkel is találkozik majd, hát ez még a jövő zenéje, de hát Gubik László volt a harmadik a sorban, aki ellátogatott Budapestre Magyar Péternek az irodájába. És hát érdekes volt ez a találkozó, mert hogy egy olyan találkozó után történt, ahol Magyar Péter viszonylag mondjuk így diplomatikus volt, ez volt a Kelemen Hunor találkozó, aztán egy olyan találkozó után, ahol Magyar Péter meglehetősen kemény volt és ilyen beolvasós hangvételben beszélt az aktuális politikai vezetővel, aki ugye Pásztor Bálint volt, a VMS-nek az elnöke. Gubik Lászlónál úgy találgatott,

0: A problémának a közbejárásával, hiszen a generalisták, ahogy ön is fogalmazott, inkább egy kicsit a sárkányrepülők módján ismerkednének a tereppel, tehát valahol nem a dzsungelben valamilyen vágószerszámmal törik előre az utat, hanem felülnézetből vizsgálják ezeket a jelenségeket. Onnan kicsit másképpnek tűnik ez a világ, de azért lehetséges, hogy onnan is sok olyasmit lehet látni, ami figyelemre méltó.
1: Igen, a határvonalak ilyenkor kicsit élesebben meglátszanak, talán felülről nézve, inkább a régészeti felvételeket szoktam ilyenkor példának hozni, hogy a régmúlt nyomai szántóföldeken légifényképeken gyönyörűen kirajzolódnak, kultúrák érintkezési pontjai, határai is még manapság is megtalálhatók, ha egy kicsit magasabbról figyeljük a dolgokat.
0: Mi az, amit önnek sikerült megállapítani először, vagy egyáltalán mi volt az, amire úgy fölfigyeltek a kollégák és a hasonló témákkal foglalkozó szakemberek?
1: Nézze, nem tudom, hogy igazán eredeti találmánnyal dicsekedhetnék-e, mondjuk talán a magyar-cseh kapcsolatoknak a szinte algoritmikus változásai. Például arra személyen figyeltem fel, hogy a magyar-cseh-szlovák kapcsolatok mindig akkor javultak meg, amikor a magyar-német kapcsolatokba problémák ütköztek ki. Tehát például 1948-ban nagyon nem szerettük egymást a szlávokkal, de 1960-ban 16 év Bach korszak után kezdtük felfedezni, hogy mégis érdekesek a szlávok. Aztán jött a kiegyezés is, elfelejtődik ezt a dolgot. 1905-ben, amikor még rosszba lettünk a németekkel, akkor ismét a szláv barát van egy kicsit a magyar politikában is. Előjött. Ezt éppen egy futballtörténeti analízisen tudtam nagyon szépen bemutatni. A magyar-cseh válogatott mérkőzések krónikája, ami 1905-1908 között volt 6 magyar-cseh labdarúgó mérkőzés. Ennek a csehek mással nem játszottak, csak a magyarokkal, tehát a két nemzet nem nagyon szerette egymást, úgy tudjuk. A futballban mégis egymásra találtak, mert 1905-ben mind a ketten haragudtak Bécsre éppen.
0: Ezeket a tanulmányokat, megfigyeléseket hol olvashatjuk? Folyóiratokban, illetve szakkönyvekben is?
1: Szakkönyvben például a magyar-cseh futball kapcsolatokat egy német sporttörténeti könyv egyik alfejezeteként írtam meg, amely a közép-európai futballtörténettel foglalkozik, és annak egy ilyen érdekes betéte volt ez a 1905-1908 közötti magyar-cseh futball epizód. Van, hogy amit komoly szakfolyamat századokban is közöltem egy-két ilyen dolgot, azután volt, amit általános hiányban ebben, tehát így egyre lazultam, hogy mentem előre a pályám során, aztán kezdtem a századokban, most már azért lazább folyóiratokban is elhelyezek egyet mást.
0: Ez a lazább folyóirat, ez azt jelenti, hogy talán kevésbé szakmai jellegű?
1: Kevésbé szakmai jellegű, azért még az ember igyekszik például azért neveléstörténeti folyóiratban is, ami nem szigorúan történelmi szakfolyó, ott is elhelyezek egy-két ilyen jellegű közleményt.
0: Hogy látja tanárként, a diákok mennyire érdeklődnek a téma iránt, amit ön előad nekik?
1: Ez változó, nagyon szeretik a pest-budai sok nemzetiségi kultúráról indított a szemináriumot. Például a pest-budai szerbek, magyarok, szlovákok, zsidók, németek kulturális együttélését dolgozzuk fel. Például ezt kifejezetten kedvelik, mert ez elég színes és lehet sztorizni, és néha az órák során. Mondjuk most egy nemzetépítési szemináriumot hirdettem meg, és hát nem túl sokáig túldulnak, nem mondhatnám. Hát ez egy komolyabb téma, látszik, ez ijasztóbb.
0: Azt mondta, hogy egy kicsit lazított az utóbbi években, de azért talán foglalkoztatja valami olyan téma, amelyet majd valamilyen nagyobb terjedelmű tanulmányban, majd könyvben fogja feldolgozni.
1: Hát nézze, nem tudom, hogy lesz-e még erőm. Egy dolgot szeretnék befejezni, dolgozom a közös osztrák-magyar minisztertanási jegyzőkönyvek kiadásán. Tehát ez egy nagyon strapás, apró munka, forráskiadás. Ezt szeretném minden előbb befejezni, erre koncentrálok a leginkább. Egyébként üzlet publicisztikához, a publicisztika nagyon veszélyes. Én nagyon szeretem csinálni, de az ember beáll a 4-5 flekre, annyira megtanul tömören fogalmazni, és annyira csak a lényegre törekszik, hogy ez később a tudományban akadályoz. A tudományban egy hozadalmas bizonyítás is kell. Én meg már megérem a lényeget, akkor utána nem nagyon érdekel a többi. Tehát nagyon veszélyes publicisztikával foglalkozni, de nagyon szeretem.
0: Igen, hát itt elhangzott az ön köszöntésében is, és általában a MOSTI nevű folyóirat kapcsán is, hogy ide olyan újságírók írnak, akik minden helyzetben és a politikától függetlenítve magukat az igazságot szeretnék megírni, vagy őszintén azt, amit gondolnak, és egyáltalán távol áll tőlük a lavírozgatás. Gondolom, hogy egy tudós ember számára ez természetes is.
1: Igen, hát az kényelmes dolog úgy publicisztikát írni, hogy az ember nincs anyagilag, vagy akár erkölcsileg sem elkötelezve sehová sem, mert akkor a maga álláspontját képviselheti tényleg.
0: Csak ez kell hozzá.
1: Nézze, egyre szkeptikus, hogy öregszik az ember, egyre több jelentelenséggel találkozik, és már nagyon szkeptikus vagyok. Én úgy látom, hogy a függetlenség, amit nagyon nehéz megteremteni persze, különösen a mi társadalmainkban, ahol a személyfüggőségek rendszere diktál még nagyon sokszor.
0: A folyóirat egyéb munkatársai közül kiket ismer személyesen?
1: Csehová asszonyt ismerem a legjobban, ugye vele konferenciáztunk elég sokat is, azután a Simecskovával is ugye elég gyakran érintkezem, de aztán mondom, hogy a konferenciákon kívül én nagyon nem találkozom velük, tehát évente egyszer-kétszer találkozunk. Nekem megjön a rendelés mindig, hogy Heizler úr, szükség lenne gyors pontosan egy hét múlva

0: Jöttem 3-4 flekre, írja meg mi újság Magyarországon, én ezt teljesítem, és azután ennyit. Még a személyes kapcsolat itt sem túl erős, azon kívül a szimpátián kívül, amit én Csehova iránt és az ügye iránt érzek személyesen.
1: Mégis mit szólt ahhoz, amikor megtudta, hogy ezt a Vladó Csehről elnevezett díjat átadják önnek?
0: Nagyon meglepődtem, mert ha jól nézem, ez az első komolynak nevezett díj, amit életemben kapok, és pont a 60. születésnapommal esik egy évbe legalábbis, tehát rendkívül jól esik miatt is. Meglepődtem, mert egyáltalán nem számítottam rá, tényleg nem ezért csinálom. Barátságból, érdeklődésből, és hát van bennem azért egy ilyen közép-európai kötelezettség, ez biztos.

0: Az imént Hessler Vilmos történész beszélt arról, hogy miért ír a Moszti című labba. Van azonban a folyóiratnak egy másik magyar nemzetiségi munkatársa is, Kakas Tibor számítástechnikai szakember, akinek érdemeit a pozsony ünnepségen Anna Csehová is méltatta, sőt a Vladocsek díjjal is méltányolta segítőkészségét.
1: A két hetenként megjelenő Moszti című csehszlovák folyóirat mindenese, műszaki tanácsadója Kakas Tibor, akiről megtudtam itt többek között azt is, hogy hát igen, csak érdekes honoráriumokért végzi a munkát a szerkesztőség számítógépei körül, mégpedig olykor egy tábla a csokoládé, vagy éppen egy palack vörösbor a díj, a munkadíj. Arra lennék kíváncsi, hogy hogyan is került kapcsolatba ezzel az újsággal.
2: Kb. 14 éve ezelőtt kezdődött, egy Balatonmáltól is ismerkedtem meg a Mosztival és a Panyi Csehovával. A barátom kisegített nekik ezekben a technikai dolgokban, valamit megjavítani, számítógépet rendbehozni, főleg ilyen problémák voltak, meg valamit installálni, de elutazott sok évre külföldre, és hát megkért, mivel tudta, hogy ilyennel foglalkozom, értök hozzá, hogy nem segítenék. De elmondta kb., hogy mivel foglalkoznak, mit csinálnak, aztán én is körül néztem, hogyan kezdtek, miről szól a egész, kik vannak benne, és amint meg is mert közelebbről a Panyi Csehovát is akkor nagyon megkedveltem, és lehet mondani, hogy azok a körülmények, amik ottan voltak, mivel nadációkból, még szponzorokból lehet mondták fel a egész szerkesztőséget, hát nem volt szívem kérni valamit ilyen munkánk. Szóval, ha szükség volt megcsinálni valamit, rendbehozni, akkor úgy adom hozzá, hát azt kötelességem megcsinálni már úgy, hogy jobb érzés az embernek, ha tud segíteni.
1: Azt mondja, hogy 14 éve ismeri már az újságot, illetve a Csehová asszonyt. 14 évvel ezelőtt még éppen, hogy csak elindultak itt az új technikai, műszaki berendezések, tehát a számítógépekkel abban az időben kezdett igazán megismerkedni az ország, és hát a legtöbb szerkesztőség is ebben az időben szerezte be az első, hát még csak igen szerény teljesítményű gépeket. Ön hogyan került kapcsolatba akkoriban a számítógépekkel? Ez az ön végzettsége, szakmája, szakterülete?
2: Nem, én vegyész vagyok, de már 86-tól lehet mondani ezen a számítógépes területen dolgozok. Egyik cégbe kezdtem, ott volt hely, és mivel hogy hobbim volt az elektronika, akkor én már lehet mondani 12 éves koromtól érdeklődöm ezek iránt, és közel van a számítógéphez, úgyhogy tudtam azokat a dolgokat, amit kellett csinálni, és aztán hát úgy folytatódott, voltak a smepek, aztán jöttek ezek a új számítógépek, amik itt aztán ellepték a piacot, úgyhogy az ember kezdett ismerkedni vele, tudtam dolgozni, programoztam is akkor programokat ezekre a gépekre, hát és aztán fejlődött a technika. Valahogy már bennem adott. Aztán mivel, hogy ennyire jól tudtam ezt a dolgot, akkor elmentem dolgozni a cégbe, ahol számítógépeket árultak, akkor nagyon sok ilyen cég volt, hogy árulták a számítógépeket, hát ottan mind eladó, még szervisz, technikus dolgoztam, és aztán átkerültem még máshová, ahol már aztán kellett törölni sok-sok száz számítógéppel, és más szisztémmel, és ezekkel, amik jöttek utána.
1: Azt mondta, hogy vegyész, az eredeti foglalkozása, kémikusként nem is dolgozott aztán?
2: Dolgoztam egy pár évet, mint kémikus, de nem voltak olyan lehetőségek, amikben én fantáziát láttam volna, hogy jobban érdekelt a technika és a elektronika.
1: Itt Csehová asszony azt is mondta, hogy pillanatnyilag éppen hát egy nehéz időszakában van, hiszen most veszítette el a munkáját, ha jól értettem.
2: Elmentem, mert nem értettem egyet az irányításról, úgyhogy inkább elmentem, és akármilyen helyet azért az ember nem vállal el, tudván, hogy valamit tud is, és ért hozzá, és ennyi évi palacs van utána.
1: Még önmagáról mondjam valamit.
2: Én is vagyok, Magyar Bélen lakom, egy fiam van, iskolai végzésű ekonómiát végzett, és a feleségem Szentszán dolgozik, de én mostan idáig mindig Pozsonyban dolgoztam. A hobbim adott a elektronika és a kémiát is nagyon azért érdekel még, úgyhogy itt-ott belenézök a régi vegyészkönyvekbe és a újdonságokba is, amik most mennek, hogy mi újat találtuk fel, úgyhogy érdekel a egyik is és a másik is.
1: Gondolom, hogy persze belenéz azért a Mosztiba is, nem csak a számítógépeket javítgatja vagy pofozgatja, mert hát azt mondta itt a Csehová asszony, hogy hát meglehetősen korosak már ezek a gépek, tehát nyilván sok velük azért a munka, de hát gondolom, hogy azért arra is kíváncsi, hogy mi születik a számítógépek segítségével, és ami aztán nyomtatásban is megjelenik.
2: Igen, tudom azt a folyamatot ott, ami ottan folyik, hogy mit csinálnak ottan, hogy csütörtökön soha sincs idő, mert már be kell zárulni a cikkeknek, el kell készíteni, kik állnak mögötte, mit csinálnak, hogyan. Lehet mondani, ahhoz képest elég gyakran vagyok ottan abban a környezetben, és látom, mi folyik ottan. Nem szóval adul, hogy a folyóirat is jár nekem, elolvasom, és ami tetszik benne, az a tiszta szívből meg vannak írva a cikkek, és nagyon értékes cikkek vannak benne.
1: Nem gondoltál arra, hogy talán egy cikket maga is megírna?
2: Nem. Inkább maradok a technikánál, jobban értek hozzá.
3: A Moszti című folyóirat elindításának 15. évfordulóján tartott ünnepségen Heisler Vilmossal és Kakas Tiborral beszélgetett Laca Tihamér. A lap története nem sokkal indulásának évfordulója után 2007. augusztusában véget ért. Anyagi támogatás hiány nem tudták többé megjelentetni. A könyveknek megvan a maguk sorsa, tartja a bölcsmondás. Hogy ez mennyire igaz, azt Laca Tihamér 2007-ben készült beszélgetése bizonyítja a legékesebben.
0: Dr. Gazda István tudománytörténészt régebben gyakran láthattuk a televízió képernyőjén is. Szellemes előadásaiban elsősorban a magyar tudomány egykori jeleseinek tevékenységéről és a magyarországi tudományosság kevéssé ismert eredményeiről szokott beszélni. Már évek óta ő az igazgatója a Magyar Tudománytörténeti Intézetnek, amelynek az egyik legfontosabb tevékenysége, hogy sajtó alá rendezze az egykor élt jeles magyar tudósoknak eddig még kiadatlan műveit, illetve új kiadásban tegye hozzáférhetővé a több évtizeddel ezelőtt megjelent, de közben elfelejtett, vagy ma már hozzáférhetetlen könyveket. A következő percekben több ilyen műről is hallhatnak.
1: Megjelent egy érdekes kiadvány, a címe pedig a Rákóczi Szabadságharc egészségügye. Hogyan is született ez a munka?
4: Takács László orvos ezredes volt az, aki testvérével együtt évtizedeken át kutatta a Rákóczi Szabadságharc egészségügyét. El is készült ennek a nagy kézirata, de sajnos ez a szerző halála miatt soha nem jelent meg nyomtatásban. Legalább két évtizede vár kiadásra ez a hatalmas anyag, és hát most az évforduló kapcsán mód volt arra, hogy a Semmelweis Orvostörténeti Múzeummal közösen sajtó alá rendezzük ezt a hatalmas gyűjtést. A szerző kívánságainak megfelelően visszakerestük az illusztrációs anyagot, megszerkesztettük hozzá a jegyzeteket, és a múzeumnak vannak eredeti tárgyai is a Rákóczi Szabadságharc idejében, amelyek a régi sebészek munkásságához kötődnek. Hát ezeket is lefotografáltuk és elhelyeztük a kötetben. A Rákóczi évforduló kapcsán, tehát ez végül is egy különleges kötet lett, és nemrégiben, decemberben jelent meg, most volt a bemutatója, Várkonyi Ágnes professzornő volt az, aki előszót írt a kötethez, és aki ezt be is mutatta elsősorban az orvostársadalom számára.
1: Ebből a könyvből milyen kép rajzolódik ki akkor egészségügyéről, milyen érdekességeket lehetne említeni?
4: Elsősorban azt, hogy Rákóczi nagyon figyelt a gyógyszerellátás megszervezésére, a kötszerellátás. És érdekes módon valószínűleg Európában elsőként a rokkant ellátásra. Tehát hoztak ugye olyan rendelkezéseket, hogy ha valaki a harcokban olyan fajta áldozattá válik, hogy későbbi életében munkaképtelen vagy csökkentett munkaképességű lesz, akkor évdíjat kell kapnia az állami vezetéstől, az állami hivataloktól, és ezt, mint mintát emlegetik azóta is a történettudósok, és ez egyértelműen Rákóczi korszakára vezethető vissza. Talán még egyetlen kuriózum a kötetből, kezdetben ugye elsősorban lengyel területekről tudtak vásárolni gyógyszert, és a kötszerek egy részét is innen szerezték be, később aztán hát ezek a csatornák is eldugultak, és hát Rákóczinak az emberei úgymond ügyes fiúk voltak, és bármi hihetetlen, a magyar hadsereg számára a gyógyszert és a kötszert Ausztriából, az osztrák területekről szerezték be, és ezzel látták el az akkori úgymond régies megfogalmazásban ugye kuruc sereget, hát ezt természetesen ma már a történettudósok nem használják, Rákóczi seregéről beszélhetünk, és Lang József Jakab volt ennek a seregnek a főorvosa, az ő munkásságáról is könyvben elsőként most olvashatunk, úgyhogy mindenkinek tudom ajánlani ezt a munkát, nagyon komoly kézikönyv, és biztos vagyok benne, hogy a könyvtárak is szívesen beszerzik majd, mert hát ez azért évtizedeken keresztül ugye egy standard mű lesz. De hát szerencsére nem ez volt az egyetlen évfordulós kiadványunk.
1: A bolyaiakról szóló irodalom elég bőséges, de gondolom, hogy még van mit kiadni, olyasmit, ami még eddig nem annyira közismert, vagy egyáltalán nem került nyomtatásban a nyilvánosság elé, milyen érdekes kiadványokkal tudott szolgálni az intézet.
4: Ha kicsit pimasz akarok lenni, akkor azt mondom, hogy alig jelent meg eddig valami Bolyai János ügyben. A közreadott művek többsége gyengécske munkát volt, természetesen egy-két alapmű, mint 100 évvel ezelőtt Steckelnek, ugye Schmidt Ferenc segítségével elkészített forrásmunkája, Benkő Samunak az első nagy kézirat közlése, nyilván ide tartoznak a különböző appendix kiadások, de hát azért a Bolyai hagyaték nagy része kiadatlan.
1: Akkor lényegében ezek a újabb kiadványok már az eredeti kútfőkből merítenek, tehát bőségesen közölnek szövegeket a Bolyaiaktól.
4: Egész pontosan fogalmazva itt eredeti kútfőn ugye azt értjük, hogy az eddig nem közölt levelek és kéziratok a valódi kútfők, tehát nem az, ami eddig már megjelent, és annak újabb magyarázatai. Mi is arra törekedtünk, hogy újat tudjunk mondani Bolyai János ügyben, és Ács Tibor kollégánk vállalkozott arra, hogy Bolyai Jánosnak a hadmérnöki munkásságához, életművéhez kapcsolódó iratokat felkutatja, részben a bécsi levéltárban, részben a budapesti hadi levéltárban, azután a Marosvásárhelyi gyűjteményben, és még másutt, és talált 120 olyan iratot, amelyet soha senki eddig nem talált meg, és nem közölt. Ezek azt mutatják be, hogy Bolyai János Bécsben a Hadmérnöki Akadémia diákja volt, ott ugye mi mindent tanult, milyen minősítések készültek róla, az osztályban milyen előmenetelű diák volt. Az iratok másik része pedig azzal foglalkozik, hogy mint a hadsereg kötelékébe tartozó ember, melyik évben hol működött, hol dolgozott, és a hadsereg számára milyen feladatokat látott el. Minden évben készült egy minősítés, nem ritkán Radetzky aláírással, ez a híres Radetzky marsal, ki gondolta volna, hogy neki vannak hosszú részletes iratai Bolyai Jánosról. Ezek tehát előkerültek, sikerült átírni őket, német nyelvű iratokról van szó, lefordították magyarra, elkészültek hozzá magyarázatok, és hát egy körülbelül olyan 5-600 oldalas könyvet sikerült ebből a szerény anyagból összeállítani, nyugodtan mondhatom, szinte minden részlete különlegesség.
1: Említetted Benkő Samu nevét, úgy tudom, hogy a professzor úr tovább utatja Bolyai Jánosnak a kéziratos hagyatékát, és ebből is sikerült egy újabb kötetre valót összeállítani.
4: Pontosan így van. Néhány évvel ezelőtt Kiselemér adta közre az első szenzációs anyagot Bolyai János matematikai kéziratairól, az általa megfejtett kéziratokból. Ezzel párhuzamosan Veszeli Tibor Bolyainak a nyomtatott dolgozatát elemezte. Benkő Samu pedig a harmadik erdélyi kutató arra vállalkozott, hogy Bolyainak elsősorban a filozófiai jellegű nyelvészeti és egyéb írásait próbálja megfejteni és kötetben közreadni. Volt már egy műve a Bolyai János vallomásai, most pedig nemrégiben elkészült az újabb, egy nagy szövegközlés, amelyben kollégáival együtt megkezdte a Bolyai hagyaték közreadását. Hát ez ugye 15-20 ezer oldal, ennek az első nagy egysége jelent meg most Kolozsvárott, megint csak az évfordulóra. Tehát azt kell mondanom, hogy ami eddig az évforduló kapcsán kijött, az mind alapmű, alapvető közlés, és még az elkövetkező hetekben jönnek Bolyai János könyvek, vannak még nyomdába ilyen jellegű összeállítások.
1: Emlékeztünk Apáczai Csere Jánosról is, aki a magyar nyelvű tudományos irodalom egyik úttörője volt. Az ő életpályájáról, az ő munkásságáról már az 50-es évek végén megjelent egy kötet, amelyet azonban azóta sem követett egy komolyabb összefoglaló munka, és tudomásom szerint nem nagyon jelentek meg Apáczainak a művei sem újabb kiadásokban. Apáczairól is megjelent valamilyen kötet.
4: Egy kicsit segít a kutatóknak ez az új kiadás, szintén az akadémiai kiadó gondozásában, amelyik az 1958-as Bán Imre féle Apáczai monográfiának egy körülbelül 100 oldalas bibliográfiával bővített változata. Ez azért nagyon fontos, mert néhány apáczai mű, például a doktori disszertációja, levelek, szövegközlések itt-ott megjelentek, de hát bizony nem sokan vették észre. Jelentek meg cikkek, tanulmányok Hollandiában, másutt is. V. Molnár László kollégámmal együtt arra vállalkoztunk, hogy az 1958 és 2002 közötti időszakot megpróbáljuk feldolgozni, és az összes fontos közlés szereplést bibliográfiába foglalni. Tessék az elgondolni, 100 oldalon keresztül csak címek, azért ez nem kevés. Ebben természetesen benne vannak a szépirodalmi közlések is, de sok fontos részadatnak a helye. Itt most előkerült, mondjuk Tong Sándor foglalkozott hollandiai magyar iskolai anyakönyvek feldolgozásával, a peregrinációs korszakkal, és megmutatta, hogy Apáczai hol, mikor, hogyan iratkozott be, előkerült az eredeti anyag. Tehát sok mindenről végre hírt tudtunk adni ebben a monográfiában, és ez gyakorlatilag a további kutatások alapja. Magából az enciklopédiából kritikai kiadásban összesen 2 kötetnyi jelent meg, szintén még az 50-es évek végén. Én nagyon remélem, hogy most ennek alapján talán ez is folytatódik, hiszen minden hozzáférési lehetőséget megmutattunk ebben a monográfiában. A nagy évfordulók tehát Bolyai Rákóczi és Apáczai nem maradtak kiadványok nélkül, de hogy ezt a Bolyai évfordulót jobban lehessen érteni, ezért nem egy kötetet készítettünk, hanem mindjárt 2. Az egyiket Jánosról, a másikat édesapjáról, Farkasról. Mert úgy véltük, hogy Bolyai János önmagában nagyon nehezen kutatható, és ezért az akadémiával együtt egy kis szerény Bolyai Farkas útmutatót is kiadtunk, ez lehet vagyon 800 nyomtatott oldal. Hát aki ennek alapján nem tud eligazodni Bolyai Farkasban, az ne kezdjen hozzá. Ez azért elmondja, hogy Bolyai, hát azon kívül, hogy matematikus volt, mert ezt tudtuk róla, foglalkozott orvostudománnyal és természetesen erdészettel, nagyon jól értett a gyümölcsökhöz, a kertészkedéshez, folyószabályozó is volt, szabad idejében harangoknak a reparálásával is ugye foglalatoskodott. Remek számításokat végzett, például arra, hogy a gyümölcsfákat milyen messze kell ültetni, és a könyvnek egy nagyon nagy része a néhány évtizeddel ezelőtt előkerült eredeti kályhaépítésre, kemenceépítésre vonatkozó kéziratának a közlése. Ezen túlmenően vannak benne beszédei, amelyeket az iskolai ünnepségeken mondott el, remek levelei, foglalkozott ugye zenei kérdésekkel, irodalomtörténete, benne vannak a versfordításai, drámarészletei, filozófiai írásai, amelyeket részben saját matematika könyveinek az elején helyezett el, vannak benne fizikai dolgozatai, csillagászati munkái, vegytani írásai. Hát, hogy ezen kívül mi mindennel lehetett volna még foglalkozni a 19. század első felében Erdélyben, nem tudom, de amivel lehetett, azzal Bolyai foglalkozott, köztük a csecsemő gondozással, vagy a szemüveg készítéssel, valószínűleg a szemüvegek dioptriájára vonatkozó képletet elsőként ő fogalmazta meg, ez derül ki ebből az összeállításból. Úgyhogy én mindenkinek tudom ajánlani, hogy most már a két Bolyairól ne csak egyszerűen dramatikusan beszéljenek, hanem nyugodtan nézzék is meg a két Bolyaira vonatkozó 2 monográfiát.
1: Említetted a különböző hagyatékokat. Tudomásom szerint olyan könyveket is sajtó alá rendeztetek, amelyek már a szakemberek körében a kéziratok és a tartalmunk ismeretes volt, vagy legalábbis tudtak róla, de nyomtatott formában még magyarul, vagy egyáltalán még nem jelentek meg. Ilyenek is megjelentek mostanában?
4: Az első ebből a sorozatból Zemplén Jolán hagyatékának a kiadása volt, aminek ez a címe a Felvidéki fizika története. Ennek egy másik változata megjelent itt Pozsonyban szlovák nyelven korábban az akadémia kiadásában. Mi visszanyúltunk az eredeti Zemplén Jolán kézirathoz, az eredeti jegyzetekhez, és ezt jelentettük meg magyar nyelven. A másik ilyen munka Batta Istvánnak a fizikai szaknyelv történetéről készült hatalmas kézirata, amelynek az összefoglaló részét jelentettük meg, ezt 1926-ban írta, de 1926 óta sem adta ki senki. A harmadik ilyen anyag volt Szatmári Lászlónak, a híres alkémia történésznek a műve, mert kiderült, hogy ennek a könyvnek ő megírta a második részét is, ami már nem az alkémia történetével foglalkozik, hanem a kémiának a történetével, pontosabban a magyarországi kémia klasszikus időszakával. Ezt a kéziratot is feldolgoztuk, nem volt kis munka, megjelentettük. A negyedik ilyen anyag az éppen most fog megjelenni, Pataki Jenő, erdélyi orvostörténész, egy olyan 40-45-50 évet töltött egy orvostörténeti könyvének a megírásával. Öreg úr már 80 fölött volt, de még mindig nem adta nyomdába a könyvét, tehát végül is életműve nagy részben kéziratban maradt, egy kevéske megjelent ottani újságokban, de el sem lehetett, és nem lehet hozzájutni, Magyarországon például egyetlen példány sincs belőlük, és így a erdélyi magyar kutatókkal együtt sikerült most Pataki életművét, aminek ez a címe az Erdélyi Orvoslás Kultúrtörténete, ezt most sajtó alá rendezni és megjelentetni. Mindegyik anyag nagyon érdekes, Pataki műve azért érdekes, érdekes, mert az eredeti erdélyi kéziratot elveszettnek hitték, közben azonban kiderült, hogy egykori munkatárs, aki Kolozsvárot élt, és aztán elköltözött Sátoraljaújhelyre, magával vitte a kéziratot, és most valahogy unokája megtalálta az egyik fehér nemű szekrényben, és így módon jutott hozzánk a kézirat, és ilyen kalandos, hát nem sokáig volt a szekrényben, összesen 50 évig, és most 50 év után első alkalommal végre ki tudjuk nyomtatni. Mi nagyon szeretjük ezeket a kalandos kéziratokat, azt hiszem egyébként minden kéziratnak ilyen kalandos az útja, és az igazán jó kéziratok azok legalább 50 évig valami nagyon nyugodt helyen pihennek.
3: Dr. Gazda István tudománytörténésszel beszélgetett Laca Tihamér 2007-ben. A nagy lélegzetű tudományos kiadványoktól most lépjünk egyet egy népszerűsítő könyvhöz. A budapesti Széchenyi Könyvtár munkatársa Nagy Zoltán állította össze, és a komáromi KT kiadó adta ki a Felvidéki fürdők lexikonát 2006 tavaszán. A könyv bemutatóján járt Laca Tihamér.
1: Hogyan is került Nagy Zoltán egyáltalán ehhez a témához? Talán annyira érdeklik a fürdő, rászorult annak idején egy kis kúrára?
5: Hát szerencsére kúrára annak idején, mikor elkezdtem ezzel foglalkozni, még egyáltalán nem szorultam. Ma már bizony jól esik egy-egy ártézi és hévíz fürdőjében felfrissülni. A dolog történetének a lényeg az, hogy valamikor a 80-as évek vége óta foglalkozunk azzal, hogy fényképeket gyűjtünk és képes lap és egyre csodálatosabb anyag gyűlt föl a mi gyűjteményünkben is, és kapcsolatba kerültünk a Magyar Fürdőszövetséggel, rendeztünk egy kiállítást is a Széchenyi Könyvtárban a Mi Fürdőink címmel, amelyben elsősorban a fürdő életnek a zenei, színházi és a rákapcsolódó eseményeknek a történetét mutattuk be, és miután elég alaposan foglalkozom a reformkor után, tehát az 1840-es évektől az első világháborúig való nagy kulturális fejlődéssel. Ez az időszak az, ami a fürdőknek az aranykora. No, és megszületett egy nagy mű, amit hát büszkeséggel is mondhatnék, hogy a szerkesztője vagyok, ez a Magyar Fürdő Almanak, amelyik több mint 300 fürdőt mutat be a Kárpát-medencébe 60-70 év utáni kihagyással, és ebben én feldolgoztam a Felvidék fürdőjének egy részét, ami az 1840-es, 30-as években keletkezett egész az első világháborúig, és hát rá kellett jönni, hogy az egyik leggazdagabb és fejlődését tekintve pedig a leggyorsabban fejlődő terület volt a Felvidék. Hát ebben a lexikonban közel 100 fürdőt írunk le, de nem csak a Bártfa, vagy Trencsény-Teplic, vagy a legismertebbeket említhetném, Vihnye fürdőt, és hát azokat a fürdőket, amiket jobban ismernek, hanem hát olyanokat, mint amik nincsenek annyira bent a köztudatban. Hát az például nagyon kevesen tudják, hogy maga a Mátra tele van, és a Tátra tele van kogyászati hideg víz forrásokkal, de hát az előbb említett Vihnye fürdő, ahol olyan vasas víz van, nincs egész Európában, és magának az 1890-es évek, amikor a millenniumra fölkészültek, az a Boleman István volt a szerkesztője a Magyar Fürdő Pavilonnak, aki 40 évig fürdőorvos volt Vihnyén. És hát ugye, csak azt mondom, hogy a híres Pöstjéni fürdő, amiknek a vág mentén fölfelé egészen, hogy már nem csak ott, hanem különböző helyeken vannak csodálatos fürdőhelyei, és ami egy óriási novum volt, hogy összegyűlt az ezekkel kapcsolatos képanyag, fényképek, képeslapok, plakátok, fürdőbáli belépők és minden, amit így közre lehetett adni. És a lényeg mi? Ez tulajdonképpen hazatért ez a dolog, mert az ötletet, hogy ez a kötet megjelenjen, az a Szénási Árpád adta, aki Komáromba a KT kiadónak az igazgató és a Széchenyi Könyvtár olvasója, kutatója. Egy nagyon jeles dolgot már elkövettünk korábban, ugye a 1848-49-es évek komáromi lapjainak a reprint kiadását a Magyar Szabadságharc 150. évfordulójára, és közösen elhatároztuk, hogy hazahozzuk ezekről a fürdőkről az életet, hogy a most felnövekvő diákság, kutatók, hát Komáromban egyetem van, hogy kapjanak egy olyan anyagot, amiben nem csak képekben, hanem szövegében, adataiban is fel tudják megfedezni, hogy milyen gazdag volt ez a világ, és talán megérjük azt, hogy ebbe az egységesülő Európába újra reneszánsza van. Én például most hallom, hogy Lucsnikra és ezekre a különböző kisebb fürdőkre is ma már utakat szerveznek, és hát ilyenkor jól eső érzéssel fogadja az ember, hogy beszélek avval a cégnek a vezető, és azt mondja, hogy hát először az ön lexikonjában, vagy az önök lexikonjában olvastam, és ma már csoportokat viszek oda, és a úgynevezett Ó-Tátrafüred, Tátrafüred, ezekre a helyekre is újból épülnek, helyrehozzák ezeket a fürdőket, és reméljük, hogy pár év múlva úgy beszélhetünk róla, mint egy természetes szép élményről, olyan aranykorról, mint ami 1850 és az 1910-es évek között volt.
1: A fürdőkről közismert, és most mondhatnék számtalan példát, hogy számos híres, nevezetes vendége, illetve mondjuk így páciense is volt. Ezek a hírességek, ezek a művelődéstörténeti és kultúrtörténeti szempontból is érdekes emberek belekerültek ebbe a lexikonba?
5: Sőt, az egyik fő motivációja, nagyon jó kérdésnek tartom, mert a fürdés maga, ugye ez egy egészségügyi folyamat, aminek a fürdés előtt és után vannak bizonyos élvezetes részei, de hát éppen arról szól a dolog, hogy Pöstjénben, ugye, vagy az előbb említett Bártfán. Bártfa úgy válik világhírűvé, hogy Erzsébet királynő, a magyarok szeretett nagy királynője, el akarván bújni egy kicsit a bécsi forgatagok és egyebeken, egy hónapot eltölt Bártfán, és hol száll meg, az talán éppen akkor befejeződött Deák Ferenc szállóba, aki neki nagyon kedvenc embere volt, és elfoglalja az emeletet, megindulnak az erről a híradások, a hölgyek a ruháját, hogy mondjam, átveszik, beszélnek róla, promenád épül ki, de mondjuk egy kicsit nézzünk egy komolyabb vonatkozását, ugye a Tátra, ahol a legnagyobb zeneszerzők, Kodály, Bartók megfordulnak, ahol 1890-ben olyan egyesület jön létre, hogy teátrumot a Tátrába, és megszerveződik a színház élet, ahol a legjelesebbek Laborfalvi Rózától kezdve a későbbi nagy színészekig mindenki megfordul, előadásokat tartanak, vonza a kultúrát, és hát csak utaljunk például Bártfára, ahova lengyelek is lejönnek, a magyarok is följönnek, és hát Miszkievicsek és egyéb nevek vannak a vendégek név sorában, és erről egy-egy pár fényképet is elhelyeztünk, hogy milyen volt az ő életük, milyen volt az a csodálatos vonzás, ugye most nem beszélve arról, hogy Pöstjénben olyan zenei élet volt, hogy a bécsi Táter Ander Wiennek a csoportjai nyáron leköltöztek Pöstjénre, és ugyanazt a műsort tartották. Erre természetesen aztán a magyar polgári rétegek, és nagyon hangsúlyoznám, hogy az a középréteg, tanárok, orvosok, stb. Megengedhették maguknak, hogy a családjukkal eljöjjenek, és élvezzék ugyanúgy, mint ahogy esetleg a gazdagabbak.
1: Említette Bolemant István nevét, ugye, akinek egy könyve is megjelent a korabeli Magyarország fürdőiről. Ezt a könyvet lapozgatva feltűnt nekem az, hogy elsősorban azokon a területeken, amelyek ma már nem a Magyarország részei, nagyon sok fürdőhely található. A jelentősebb fürdőhelyeket piros betűkkel és pontokkal jelölték meg ebben a könyvben, és hát Erdélyben is nagyon sok olyan hely van, ahol jeles fürdők, borvizek találhatók. Készül-e egy olyan lexikon, amely mondjuk az erdélyi fürdőket fog bemutatni?
5: Belekérdezett az én keserves munkámba, ugye, mert Boleman Istvánnak nagy tisztelője vagyok, és azt mondom, hogy ha az a övr, amit ő megjelentetett, a Felvidék, Erdély, a Délvidék, én ugye nem Burgenlandot, hanem Őrvidéket mondok, mert hát így kapcsolódik, akkor én nagyon boldog leszek, mert ő ebben a bizonyos Magyarország fürdői és ásványvizei című kötetben több mint 1400 helyet ír le, és hát most ugye éppen Gazda István tudománytörténész, mikor bemutatta a könyvfesztivál alkalmával a Felvidék fürdőnek lexikóját, mondta, hogy hát de már a szerző írja az Erdély fürdőnek lexikóját. Mondtam, még nem írom, de már igen, azt mondja, de először mindig a fejben kell a dolgoknak. Nos, most már írom, és azt kell mondjam, hogy még nagyobb feladat, mert hát csak az erdélyi, ha az egész Erdélyt veszem, ha a székelyföldi részt veszem, a Sóvidéket, Szovát, a Parajd, Tusnád vidékét, hát ott a fürdőknek és az ásványvizeknek a száma eléri az 50-et, 60-at, olyanokat is, amiről már egyáltalán nem tudtunk a Csiki medencében, Udvarhely szék környékén, magában a Székely udvarhelyen is, Szejkefürdő, de hát akkor visszajövünk mondjuk a Parciumba, kell nézni a nagy fürdőket, Nagyvárad mellett Félixfürdő, Püspökfürdő, és akkor nem is beszélünk arról, ami dal meg filmek tárgya, ugye a Herkulesfürdőről, és hát mondjuk azokról a fürdőkről, Arad környékén, Lippa, Radna, amit a mai fiatalok már nem tudnak, de nagyon komoly fürdőélet volt. Reméljük, hogy ebben is azt az európai kultúrát, amiben mi most nem megyünk, hanem amiben benne vagyunk ezer év óta, újból azokat a színeket fogjuk tudni megmutatni, határok kicsit feloldódván, ugye már itt a Felvidéken, ugye fölmutatjuk még az útlevelet, de reméljük, hogy majd eljön az az idő, amikor az se kell, és remélhetőleg hamarosan bekapcsolódik Erdély is, és a történelmi Magyarország más vidékei is, ahova majd a nyugatiak is egyszer azért jöjjenek, hogy érdemes eljönni, mondanék egy példát, ott van Esztergom, amelyikben a magyar fürdő történt, mint egy csepp a tengerben. 1200-as években a harmadik Béla felesége Antőki Anna átad egy fürdőt Balnea Comuna néven, ami azóta is működik más néveken, ugye a reformkor Nagyjai, Széchenyi, Kossuth is megfordulnak, és beszéljünk a túlpartról, ott van Párkány, ugye, ahol szintén hévíz van, tehát kölcsönösen fogunk jönni, és hogy egy újat is mondjuk fölépült, átadták a Prímás-szigeten azt a nagy fürdőcentrumot, amelyik majd összeköti a Felvidéket a Dunavidékkel, és aztán remélhetőleg a többi résszel együtt.
1: Ez a könyv mikor várható, hogy megjelenik?
5: Olyanokat hallok, hogy az idő szorít, és hogy a magyar könyvhétre meg kellene jelenjen, ami ugye hát a nyár elejét illeti. Most éppen a kiadókkal tárgyalunk, hogy mennyire fogják szorítani. Hát minden esetre a határidő szoros, de hát igyekszünk. Bízom benne, hogy ebben az évben mindenképpen meg fog jelenni.
3: A Felvidéki fürdők lexikona című kötetről a budapesti Széchenyi Könyvtár munkatársával, Nagy Zoltánnal, Laca Tihamér beszélgetett 2 évtizeddel ezelőtt. S ha már a gyógyulásra vágyókról és a gyógyfürdőkről volt szó, következzen egy beszélgetés dr. Kis László orvostörténésszel, az ifjúkorától betegeskedő Bartók Béláról, akire idén március 25-én születésének 145. évfordulóján emlékezett a zenei világ.
6: Mint ismeretes, a nagy magyar komponista és zongoraművész kamaszkorát Pozsonyban töltötte. Sajnos sokat betegeskedett, és emiatt olykor rövidebb, hosszabb gyógykezelésre is kényszerült, sőt egyik orvosa olyan súlyosnak ítélte meg tüdőbetegségét, hogy még a zene művelésétől is eltiltotta volna. Dr. Kis László orvostörténészt, az egykor Pozsonyban tevékenykedett orvos elődök jó ismerőjét, Bartók Béla betegségéről és 2 kezelő orvosáról kérdezzük.
1: Bartókkal kapcsolatosan sok mindenről szoktak beszélni, de érdekes módon én még nem hallottam arról, hogy valaki az ő egészségi állapotáról beszélt volna, pedig hát úgy tudjuk, hogy eléggé sok problémája volt az egészségével, már kiskorától kezdve, túllépve a kamaszkoron is voltak valamilyen problémái, történetesen éppen Pozsonyban. Erről mit lehet tudni?
7: Bartók és Pozsony kapcsolata több rétegű, hiszen sok éven keresztül ott élt fiatal korában a Pozsonyi Katolikus Gimnáziumnak volt a diákja, és orvostörténeti szempontból pedig azért érdekes a dolog, hogy fiatal korától gyenge testalkatú vézna, ismételten például tornából felmentett diák volt, de valahogy átviselte a pubertás éveket, és közvetlen érettségi előtt tört ki a legnagyobb baj. Egyik napra a másikra hirtelen vért kezdett hányni. Abban az időben nagyon jól tudták, hogy a vérhányás az tulajdonképpen a tüdő TBC-nek az egyik legfontosabb jele. Azonnal elrendelték az ágynyugalmat, természetesen otthon maradt, a korabeli szerekkel megpróbált őt kezelni. Valahogy sikerült a vérzést elállítani, össze is szedte magát, osztrák területen valamilyen szanatóriumban is kezelték őt. Úgy tűnt, hogy talán megállt ez a tüdő folyamat. A következő évben azonban, amikor elkezdte tanulmányait Pesten a Zeneművészeti Főiskolán, akkor viszont újabb erővel megjelentek ezek a tünetek, olyannyira, hogy mikor visszatért Pozsonyba, ott két orvos is látta őt. Az első orvos az Vámosi István volt. Vámosi István mai fogalmakkal talán tiszti orvosnak nevezhetnénk, a városnak az egyik tiszti orvosa, körzeti orvosa volt, valószínűleg lakhely szerint ő hozzátartoztak. Ő mikor megvizsgálta a Vézna sápat, gyönge testalkatú fiatalembert, egy nagyon komoly szentenciát mondott ki, azt mondta, hogy lényegében ez egy végstádium tüdővészés, itt nincs sokat tenni az orvosoknak, tehát lényegében úgy mondjam, halálos ítéletet mondott ki Bartókra.
1: És ezt a diagnózist mire alapozhatta? Mert nem tudom, hogy akkoriban már használtak röntgenberendezéseket ilyen vizsgálatokra?
7: A röntgen már akkor, hogy úgy mondjam, fel volt találva, hiszen röntgen 1896 táján tette meg a felfedezését, és nagyon gyorsan elterjedt az orvosi világban is a röntgen, de elsősorban természetesen még nem tüdőt röntgeneztek, hanem a csontoréseket és ilyen dolgokra használtak fel. Ő még nem alapozhatott tüdőröntgenre, hanem meghallgatta valószínűleg Bartókot, végigkopogtatta, ez akkor nagy divat volt, és abból, amit hallotta a tüdő légzésnek a változásából, a tüdő zörejekből, mindenféle szörtyögésből, abból következtetett arra, hogy valószínűleg tüdő csúcsúrút van, tehát egy előrehadott TBC állapotban leledzik Bartók. Szerencsére Bartóknak az özvegy édesanyja nem nyugodott bele ebbe a rossz jóslatba, és fölkereste az állami kórháznak a belgyógyász főorvosát, Pávai Vajna Gábort. Pávai Vajna Gáborban, hogy úgy mondjam, emberére akadt, a lehető legjobb szakember találta meg, ugyanis Pávai Vajna Gábor Debrecenben született, iskoláit Pesten végezte, és a diploma megszerzése után Korányi Frigyesnek lett a első tanársegéde. Korányiról pedig tudnunk kell, hogy ő a magyarországi tüdővész elleni küzdelemnek az egyik kezdeményezője, megalapítója. Tehát amikor 1882-ben Pávai Vajnát áthelyezték Pozsonyba, és kinevezték őt a pozsonyi állami kórházba belgyógyászat élére, ő tulajdonképpen már egy határozott tüdőgyógyász érdeklődéssel érkezett. Ez fokozódott azáltal, hogy személyesen kereste fel Berlinbe Robert Kochot, tehát a TBC bacillusának felfedezését, és egyenesen az ő laboratóriumában, az ő irányítás alatt tanulta meg például a tüdőbetegek köpetéből megfestés által kimutatni a tüdőbacillust. A legjobb ismeretei voltak a tüdő TBC-ről. Ő meghallgatta szintén, megvizsgálta alaposan Bartókot. Fennmaradt az a vélemény, amit írt hivatalos véleményt Bartóknak a betegségéről. Ebből felolvasnák egy pár sort. Nagyon barokkosan van, ugye, de nagyon szép magyarsággal, nem véletlenül egy debreceni születésű orvos írta, tehát ezzel kezdődik. Alulírót hitelesen bizonyítom, hogy Bartók Béla úr, magyar király zenakadémiai növendék, folyóév augusztus havában több hétig tartó jobboldali tüdő és mellhártya gyulladásba szenvedett, és hogy a betegsége annyiban nem folyt le szerencsésen, amennyiben még a tüdőlob lefolyása után visszamaradt mellhártya izzadmány egy része még mai napig is fennáll, a jobb tüdőcsúcs hurutjával szövődve, amely szövődmény jelen esetben azért jelentős, mint hogy Bartók úrnak régebben már kisebb-nagyobb fokú tüdővérzése is volt. Bizonyítom továbbá, hogy Bartók úr fent nevezett betegsége gyógyítható, és pedig azért, mert sok oly kedvező körülmény, láztalan állapot, jó étvágy, az izzadmány lassú felszívódása, tetsú gyarapodást, semmi köhögés, stb. Van jelen, amelyek a gyógyulást biztos kilátásba helyezik, különösen pedig akkor, ha Bartók úr a téli időben legalábbis 4-5 hónapi időtartamra a déli vidék valamelyik klimatikus helyét fogja felkeresni. És még nincs vége a mondatnak, csak már nem folytatom tovább. Tehát egy ilyen barokkosan terjengő mondatban, de a lényeg az volt, ami elhangzott benne, hogy a betegséget gyógyítható, és leírta azt is, hogy egy délvidéki szanatóriumba ajánlja Bartóknak a kezelését. Bartókék el is vonultak a dél-tiroli Meránba, ma Merano Olaszország területén, ahol valóban szinte az egész telet eltöltötte, és ez a klimatikus gyógymód Bartók esetében is valóban csodákat tett. 54 kilóval érkezett a szanatóriumba, és mikor elhagyta a szanatóriumot, 62 kiló volt. Mint a fia megjegyzi az emlékirataiban, soha az életben még ettől súlyosabb nem volt, tehát ez is azt jelenti, hogy nagyon jól kigyógyult ebből a tüdő TBC-je, megállapodott, és talán ennek a Pávai Vajna féle véleménynek is köszönhetjük, hogy Bartók annak idején nem vesztette el az életkedvét, nem adta fel, ugyanis több orvos azt is egyértelműen javasolta neki, hogy fel kell adni a zenészi pályát, mert még a zongorázás is nagy megterhelés a számára, tehát hogy nem adta fel, és Pávai Vajna prognózisa jónak bizonyult, és a tüdő TBC az élete során már többször nem igen bántotta őt.
1: Mivel magyarázható az, hogy két orvos, már az egyik mondjuk bizonyára nem volt tüdőspecialista, mégis ennyire eltérő diagnózist, prognózist állított fel a páciens esetleges kilátásait illetően?
7: Mindenképpen közel játszik benne az, hogy Vámosi a pálya kezdetén állt, eléggé tapasztalatlan volt, fiatal volt. Talán abban az időben volt az orvosok gondolkodásában, hátterében meghúzódó gondolat, hogy inkább súlyosabbra állítsam be a prognózist, amennyiben valóban bekövetkezik a súlyos prognózis, akkor ugye mondhatjuk, hogy hiszen megmondtam, hogy gyógyíthatatlan, viszont ha mégis gyógyul, akkor még nagyobb az orvos dicsőség, hogy lám-lám, úgy nézett ki, hogy gyógyíthatatlan, és mégis sikerült őt meggyógyítani. Tehát lehet, hogy ez is közrejátszott benne. Másik dolog pedig, amit már említettem, hogy Pávai Vajnának nagyon nagy tapasztalata volt a tüdőbetegek gyógyításával, ahogy írja, hogy a kedvező jeleket ő valóban nem csak a hallgatózási leletet és a tüdőleletet nézte meg, hanem valóban azt is, hogy az egész kórlefolyásban voltak olyan jelek, amire lehetett építeni, tehát hogy nem voltak magas lázai Bartóknak, a köhögése is nem volt olyan életveszélyes, mint ahogy a tüdőbetegeknél volt, és hogy főleg az, hogy a tüdővérzés nem ismétlődött. Tehát ezekre alapozhatott, és úgy néz ki, hogy jól alapozott.
3: Bartók Béla betegségéről és pozsonyi orvosairól dr. Kis László orvostörténésszel Laca Tihamér beszélgetett 2006-ban. Közreműködött Bodri Eleonóra. S bár Bartók Béla egészsége ingatag volt, s viszonylag fiatalon 64 évesen hunyt el New Yorkban, hatalmas életművet hagyott hátra. Hallgassuk meg ennek egyik kis égkövét, a hat román táncot Szokolai Balázs előadásában. Mai műsorunk Laca Tihamér két kaleidoszkópjának beszélgetéseiből készült el, Kubányi Péter hangmérnök segítségével. Köszöni figyelmüket, és az édesanyáknak sok-sok virággal és szeretettel teli ünnepnapot kíván a szerkesztő, Nagy Ildikó.

0: 101 kis kutya.
1: A történet mélyen önéletrajzi ihletésű. Férjével nagyon kedvelték a dalmatákat. Életük egy pontján 9 kutyájuk volt. Ráadásul az elsőt, csak úgy, mint a regény főhősét, Pongónak hívták.
0: Jókai emléktúra Erdélyben.
2: Kell figyelni, melyik túra változott hánykor és honnan indult, hogy senki ne jelenjen meg rossz időben, rossz helyszínen.
0: 40 éve hunyt el a magyar avantgárd festészet alakja, Bálint Endre.
3: A Pozsonyi Városi Galéria munkatársai szintén lecsaptak a képekre. Bécsből Budapestre tartva az alkotásokat kiállították a Pozsonyi Galériában.
0: A sztárok és a közönség kedvence DJ Dominik.
4: A rengeteg nem megvalósított koncert, a nem meghívás, a koncertek lemondása, a kritikák, a bántás. Amúgy is most Magyarországon egy nehéz időszakot élünk, mert itt homo homini lupus est hangulat van, ami azt jelenti, hogy ember embernek farkasa.
0: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.
5: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 10 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robert Fico arra kérte Andrej Dankot, hogy tartsa tiszteletben álláspontját Ukrajna EU tagságáról. Volodymyr Zelenszky 10 évre szankcionálta volt irodavezetőjét. Ma is folytatódik a nyugodt napsütéses időjárás. A hőmérséklet a délelőtt folyamán 10 és 20 fok között alakul. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Mondom a részleteket. Robert Fico arra kérte Andrej Dankot, hogy tartsa tiszteletben véleményét Ukrajna EU csatlakozásáról. A miniszterelnök szerint Ukrajna akkor válhat az Unió tagjává, ha teljesíti a feltételeket, ami stabil és biztonságos szomszédot jelentene Szlovákia számára. Az SNS azonban elutasítja ezt az álláspontot és bírálja a kormányfőt emiatt. Andrej Danko szerint a háborús helyzet kockázatot jelent Európa egészére. Fico hangsúlyozta, tiszteletben tartja az eltérő véleményeket, ugyanakkor ő is ugyanezt várja el. A miniszterelnök egyben cáfolta, hogy támogatta volna a 90 milliárd eurós ukrajnai hitelt. Súlyos közlekedési baleset történt reggel 8 óra körül a zólyomi járásbeli Dobronyán, azaz Dobrányiván. Az előzetes információk szerint egy busz borult fel, és az incidens során többen is megsérültek, tájékoztatott közösségi oldalán a mentőszolgálat operatív központja. A helyszínre mentőautók érkeztek, továbbá egy mentőhelikoptert is riasztottak. Az érintett útszakasz egyik sávját a rendőrség teljes egészében lezárta, a sérültek pontos száma egyelőre nem ismert, arról később tájékoztatnak. Robert Kalinyák ismét bírálta Magyar Pétert, amiért a felvidék kifejezést használta, miközben üzent is a leendő kormányfőnek. Kalinyák úgy véli, Szlovákiában a magyarok jogai teljes mértékben, sőt átlagon felül biztosítottak, és hangsúlyozta, hogy a két ország kapcsolatainak jövője Magyar Péter hozzáállásán is múlik. A védelmi miniszter az STVR Szombati Párbeszédek című műsorában beszélt arról is, hogy Magyar Péter hivatalos meghívást kapott Szlovákiába, ahol a tervek szerint a délszlovákiai magyar közösséggel találkozik majd Gubik László meghívására. Kalinyák kritizálta az Európai Unió Ukrajnával kapcsolatos politikáját is. Szerinte egyes nyugati vezetők képmutató módon támogatják Ukrajna EU vagy NATO csatlakozását. Úgy látja, Ukrajna nem mutat kellő hajlandóságot az európai normák átvételére. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szankciókat vezetett be, volt irodavezetője Andrij Bohdan ellen. Az intézkedések 10 évre szólnak, és többek között vagyonbefagyasztást, valamint földvásárlási tilalmat is tartalmaznak. Bohdant minden állami kitüntetésétől is megfosztják. A döntés további 4 személyt is érint, köztük 3 orosz állampolgárt. A hivatalos indoklás szerint tevékenységük veszélyezteti Ukrajna biztonságát, szuverenitását és területi egységét. Zelenszky egyben figyelmeztette Fehér Oroszországot, hogy ne kapcsolódjon be a háborúba, mivel a határ mentén szokatlan katonai aktivitást észlelnek. Jemen partjainál ismeretlen fegyveresek hatalmukba kerítettek és Szomália felé irányítottak egy olajszállító teherhajót, közölte a jemeni parti őrség. Az incidens Sabwa tartomány partjainál történt. A togói zászló alatt hajózó MT Eureka tanker fedélzetére több ismeretlen fegyveres szállt fel, akik aztán az Ádeni öböl felé Szomália irányába vezették tovább a járművet. A parti őrség korlátozott erőforrásai ellenére 2 járőrhajót és több kisebb hajót indított el az eltérített tanker felkutatására. Az Ádeni öbölben tevékenykedő nemzetközi partnerek és tengerbiztonsági ügynökségek segítségével sikerült azonosítani a hajó helyzetét, közölte a parti őrség. Sport Zsigárdi Lászlótól.
2: Sorozatban 8-szor lett bajnok a Szlovan labdarúgó csapata. Az élvonal felsőházi rájátszásának 8. fordulójában 1-0-ra legyőzte a vendég Dacot. 3 tegnapi eredmény a labdarúgó NB1-ből Győr DVTK 4-0, MTK Nyíregyháza 1-1 és Kazincbarcika Kisvárda meglepetésre 2-1. Előkészületi jégkorong mérkőzések Szlovákia Lettország meglepetésre 1-5 és Dánia Magyarország 7-4.
0: Időjárás.
1: Ma is folytatódik a nyugodt napsütéses időjárás, szinte felhőtlen égbolt, szikrázó napsütés valószínű, csapadék nem érkezik, a légmozgás általában gyenge marad, az ország nyugati térségében lehet kissé élénkebb a délkeleti irányú szél, a hőmérséklet a délelőtt folyamán 10 és 20 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Radar méri a sebességet Rimaszombatból kihajtva Ozsgyán irányába. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
3: Tankoljon vagy vásároljon a Slovnaft benzinkutakon. Fizetéskor használja a Slovnaft Move-ot, és megnyerheti a 3 darab 5000 euró értékű utalvány egyikét álmai nyaralására. Ráadásul minden héten Apple termékekért is játszhat. Csak regisztráljon a Slovnaft Move appban, vagy a weboldalon, és már is játékban van. A játék 2026. május 31-ig tart. További részletek a hry.slovnaftmove.sk weboldalon, vagy a Slovnaft benzinkutakon.
0: Pentaton. Puha Józseffel.
4: A komáromi Jókai Színház egyik munkatársa vallja Bárány János újságíróról, hogy őt a munka tartja életben, neki az játék, neki az orvosság. Bizonyára így van ez. Az egykori új ifjúság, később IFI meghatározó munkatársa, jelenleg az Atempo kulturális zenei portál vezetőszerkesztője hétfőn április 27-én töltötte be 60. életévét. A hétfői nappaliban hangzott el a most hallható beszélgetés Bárány Jánossal. János, mondok három nevet, szerinted mi a közös bennük? Dobos Attila, énekes, Stevanovic Dusán, szövegíró, zenész, és Tokod Ilona, opera énekesnő. Ha nem megy, akkor kiegészítem egy negyedikkel.
5: Nem megy, úgyhogy kérem a negyediket.
4: Bárány János.
5: De jó ég! Hogy jöttek ezek a nevek? Hát, alig hallgattam őket. Tényleg, most már elárulod?
4: Most már elárulom. Azt hittem, hogy ez menni fog. Mindannyian április 27-én születtek.
5: Ebből is látszik, hogy én ezt mennyire nem figyelem. Most már be fogom pótolni. És pont én, aki az Atempóban még annak idején elindítottam egy ilyen rovat kísérletet azzal, hogy beszél a szülinapos, és meg is találtam egy aznap születésnapját ünneplő amatőrzenészt, és akkor utána néztem, hogy azon a napon kik születtek, de hogy a saját születésnapomnak nem néztem utána, hogy kik születnek ezen a napon, hát Isten éltesse őket.
4: És téged is, de erre még visszatérünk a beszélgetés végén. Ugye Dobos Attila közülük már nem él, viszont hát elméleti síkon tételezzük fel, hogy ha most valamelyikőjük itt megjelenne, akkor kivel szeretnél közülük beszélgetést készíteni?
5: A mai fejemmel? Hát akivel a szerkesztőségem megbíz, tehát azért itt eltelt néhány év ezen a pályán, és rá kellett jönnöm arra, hogy nem mindig az újságírónak az akarata, meg a szíve vezet interjú alanyokhoz. Az újságírás számomra, meg a média számomra mindig is csapatmunka volt, és ha a csapat úgy dönt, hogy egyikükkel, másikukkal, akkor az ember fölkészül, leül, elkészíti az interjút, és leadja.
4: Mondtál egy szót, és ide akartam kiukadni, a felkészülés, mert hogyha itt megjelenne egyikőjük a három említett személy közül, akkor úgy kellene velük beszélgetést készíteni, hogy nem vagy felkészülve rá. Így is menne? Szerinted tudnál velük egy 15-20 perces beszélgetést készíteni, jó beszélgetést készíteni, hogy egyáltalán nem készülsz fel az interjúra?
5: Rutinból talán igen, de az a beszélgetés korán sem arról szólna, mint hogyha fölkészülnék. Tehát arról szólna, hogy jaj, de jó, itt vagyunk a kávéház teraszán, milyen szépek ezek a növények, önnek is tetszik ez a növény. Tehát nem hiszem, hogy a mai fejemmel, megint ezt kell mondanom, megengedném magamnak, hogy nem készülök föl belőlük.
4: Mennyit készülsz egy-egy interjúra, és hogyan?
5: Hát azt riport aranya válogatja, de ha zenekarral kell interjút készítenem, és én imádok interjút készíteni felvidéki magyar zenekarokkal, akkor mindenképpen az első pont, hogy megnézem a klipjüket, valamiféle képi anyagot, ami van az interneten. Utána, ha van, elolvasom a

0: Ezt honnan tudod? Te olvastál rólunk, utánunk nézted? Eszméletlen hálásak az emberek, amikor úgy jössz le velük interjúra, hogy okos kérdéseket teszem föl nekik.
1: És ilyen riporterből egyre kevesebb van. Ugye nézed a különböző tévéműsorokat, hallgatod a különböző rádióállomások műsorait, és sokszor olyan riporterek bukkannak föl, kérdeznek, akik azt sem tudják, hogy kikkel ülnek szemben.
0: Ez így van, még a Dal idején volt egy felvidéki magyar zenekar, nem mondom szánikosan a nevét, meg a csatorna nevét sem, de a riporter úgy foglalta keretes szerkezetben a mondandóját, hogy a pörköltről kezdte őket faggatni, és valami ilyen nyitó kérdést tett föl, hogy na, meg volt már a pörkölt, jól van, akkor most üljünk le beszélgetni, és a végén pedig azt kérdezte tőlük, hogy szerintük mik a jó pörkölt hozzávalói. Hát egy kicsit megmosolyogtam úgy a rádiókészülék mellett.
1: De miért a pörkölt volt a központi téma? Én nem értem.
0: Én sem értettem. Semmit nem énekelnek a pörköltről. Még csak a szövegeikben sem fordul elő. Szerintem ők maguk is megdöbbentek, hogy te jó ég, a kereskedelmi rádióban. Ezt kellett megérniük.
1: Azért szögezzük le, hogy vannak nagyon tehetséges és rátermett fiatalok ebben a szakmában is, viszont zavar téged az, hogy ennyire felhígult a szakma?
0: Hát nem tudom. Figyelj, én csinálom a dolgom, hogy őszinte legyek. Vannak nevek, akiknek a dolgait megnézem, mert tudom, hogy jó színvonalat kapok. A többiekkel pedig nem foglalkozom, csak néha-néha, hogyha így elkapok valamit a háttér rádióból. Nem tudom, mindenki csinálja a maga dolgát, én világéletemben ezt mondtam, és ha elmélyül abban, amit igazán szeret, akkor biztos, hogy jó dolgot fog letenni az asztalra. Nekem minden nap újra kezdődik ez a szakma. Tehát minden nap azzal ülök le a számítógépem elé, hogy ez lesz az első cikkem. Valaki annak idején valamelyik újságíró akadémián mondta is, hogy ezt így kellene csinálni. Meg hogy az újságírás az örök kérdezés, tehát mindig megkérdezed magadtól, hogy akár azt, hogy ezt most egybeírjuk, külön írjuk, vagy odaérsz egy címhez, és akkor barátod az internet, és akkor lecsukod az asztalra az éppen aktuális képernyődet, és beírod a keresőbe azt a címet, és meggyőződsz legalább két vagy három helyről, hogy ez a cím jó-e, és azután folytatod az írásodat.
1: Tehát a jó riporter is holtig tanul?
0: Ó, persze, természetesen. Ezt onnan veszem, amikor olvasok egy nagyon-nagyon jó interjút, még manapság is, elfog a sárga irítség, ezt bevallom itt a rádió nyilvánosság előtt, hogy miért nem én írtam, és többek között ez is ösztönöz arra, hogy legközelebb ezt a szintet nekem meg kell ugranom.
1: Most mondok egy példát, eszembe jutott, volt egy kollégánk, akivel jókat szoktunk beszélgetni a rádiózásról, és ugye hát nyílt titok, hogy én figyeltem, meg figyelem mind a mai napig a rádiók működését, kutattam a rádiótörténetet, és tényleg nagyon jókat szoktunk beszélgetni erről, arról, amarról, riporterekről, tévébemondókról, műsorvezetőkről, és hát én azért eléggé otthon vagyok ezen a téren, és ő azt mondta nekem, hogy Józsi, te már mindent tudsz erről a szakmáról, és én azt mondtam neki, hogy nem, ha azt fogom érezni, hogy én már mindent tudok erről a szakmáról, akkor még aznap szakmát váltok.
0: Hát igen, valahogy így vagyok én is. Én annak rólok, hogy mind a ketten a régi iskola növendékei vagyunk, és már félszavakból megértjük egymást, és az azért van, minőségről, ha beszélünk, hozzáállásról, hogyha beszélünk, ne a gyúristen valami elismertségről, hogyha beszélünk, ez ezért van, mert mind a ketten lépcsőfokonként tanultuk meg ezt a szakmát. Ez nagy ritkosság. És igen, lehet. Ha mindent tudnék erről a szakmáról, szakmát váltanék 60 évesen, nem tudom, de lehet.
1: Tehát van olyan, hogy régi iskola, és van olyan, hogy új iskola. A régi iskola az jó volt, és az új iskola az kevésbé? Vagy ez így nem mondható el?
0: Hát új iskola. Lehet, hogy ma ez kell. Ma az influencerek világában valaki leül, és azt hiszi magáról, hogy influencer, utána pedig csodálkozik, hogy a lájkok nem érkeznek oda, ahova szeretné. Nagyon sokan ennek csak a végét látják, a csillogást látják, a képernyőn vagyok, és most én ezzel hatok, dolgokat látják. Pedig ha vennék a fáradtságot, hogy egy picit jobban felkészülnének, akkor biztos, hogy ezek a műsorok is jobbak lennének. Nem tudom, szerintem ez ízlések és pofonok kérdése.
1: Kik azok a szakemberek, akiket figyelsz mind a mai napig, akiknek megnézed a műsorait, akár a tévében, vagy az interneten, mostanában már?
0: Kiket olvasok? Seffer Erzsébetet olvasom. Seffer Erzsébet olyan riporter művészetet, ha van ilyen szó, vitt a cikkeibe, a Nőklapjába, hogy egyszerűen az ember borzongott attól a gyönyörtől, amit az ő cikkei, meg később könyvei

0: által kapott. A televíziós műfajok közül pedig újra felfedeztem Friderikus Sándort, hát főleg, hogy most elindult az új műsora. Ilyen könnyedén kérdezni, szinte nem is létezik, pedig mögött te érzed azt, hogy egy hétig készült abból az emberből, akitől kérdezni fog. Tudnék hazai magyar szerzőket is említeni, de ebben a furcsa hazai magyar média világban az ember nem tudja, hogy melyik mondatával, melyik jó hiszemű mondatával, melyik csapatot, melyik tábort bántja meg, úgyhogy nem is merészkednék ezekre a vizekre. Ők ketten voltak azok, akik mélyhatottak rám.
1: Örülök, hogy említetted a Nők lapját, mert aki olvas ezt a heti lapot, valóban látja, hogy van régi iskola, és ez a régi iskola még manapság is működik. Tehát ezt a hagyományos újságírást folytatják, és ennek megvan a varázsa.
0: Így van, mondom én, aki nem hagyományos újságírásban dolgozom, hanem internetes újságírásban, az a Tempóban. Furcsa is volt egyébként ezt megszokni, nagyon, de nagyon más a két világ, és főleg így, hogy a régi iskolán nőttem föl, és azt hittem, hogy az életem végéig nyomtatott sajtóban fogok dolgozni. Egyszer csak jött az internetes sajtó, jött a portál, ahol teljesen más a felállás, teljesen más miatt olvasnak portálokat, mint napi heti lapokat, havi lapokat, folyóiratokat, teljesen másképp kell írni, ráadásul mert tanfolyamon azt tanították, hogy milyen pontoknak kell ahhoz teljesülniük, hogy az internet keresője előbbre tegye a többi cikknél ezt a cikket, tehát hogy ott legyen az elején, hogy miről szól ez a cikk, pontokba szedve, hogy legyen kép, hogy a kép alatt legyen mindenképpen képszöveg, rövid legyen, ne legyen olyan hosszú. Esküszöm, amikor már így a harmadik képernyőt görgetné az ember, ha nem annyira érdekes az a téma, biztos, hogy nem olvassál, és ezt állandóan szem előtt kell tartani, és nagyon nehéz, mert ha leülsz egy tényleg információkkal teli emberrel, akinek exkluzív információi vannak, ne adj úristen, még a beszél stílusa is olyan, hogy más, mint a többieké, akkor egyszerűen nem állod meg azt, hogy még ezt bespékeld, még ezt bespékeld, még ezt bespékeld, és amikor már kész vagy, egy 3-4 órás, 5 órás írás után, akkor még képszövegeket kell kitalálnod, ráadásul jó, hogyha a képszöveg egy újabb információt tartalmaz ahhoz, amiről írtál, tehát, hogy nem csak fogod és kiveszed abból az interjúból, riportból, beszélgetésből a neked tetsző sort, hanem egy teljesen más információt még a képszöveggel ad az olvasónak. Szintén mondtam valamikor, vagy többször, hogy az újságírás játék, de nagyon-nagyon kemény játék, nagyon-nagyon időigényes játék, és néha, hogyha elkezdek írni este 7-kor, mert éppen akkor jön az iklet, na ez egy külön történet, akkor olykor még hajnali 3-kor is ott vagyok a számítógép előtt.
1: És ezt gondolom neked nem munka a szó hagyományos értelmében.
0: Ez így van, megy az idő, és egyre inkább, ahogy mész bele az éjszakába, egyre jobban élvezed, hogy most csak te vagy fönt az egész világon, és te vagy itt meg a szöveged, és ebbe a szövegbe bármit bele lehet írni. És itt jön a hatalmas következő kérdés, hogy miután te megírtad, és elküldted az illetőnek, mert hát mindig el kell küldeni, nálam ez alaptörvény, nem tudom másoknál is, bizonyára másoknál is, elküldött, hogy olvassák el, és esetleg, ha egy utca nevet, vagy egy, nem tudom, egy dalnak a címét másképp írtad, akkor azt javítsák ki. Bizony akkor kezdődnek az érdekes dolgok, amikor ők úgy az egészet úgy átírják, mert akkor éppen nem erre gondoltak, mert akkor erre gondoltak. Én eleinte még úgy gondolkodtam, hogy te jó ég, ennyire félre értettük egymást, ültünk egymással néhány centiméterre, és nem azt értettem, amit leírtam, amit mondtak, és az évek során arra jutottam, hogy rendben van, ők ezt így szeretnék, akkor ennyi volt, ahogy kijavították, én úgy adom le.
1: János, most már eleget szakmáztunk, szerintem még fogunk majd a beszélgetés vége felé, viszont térjünk vissza a múltba, 1966-ba, akkor születtél. Milyen év volt ez az 1966 szerinted? Azt például tudtad, hogy akkor volt az első táncdalfesztivál?
0: Hát most, hogy mondod, most már tudom, hogy akkor volt. Az előző évben árvíz volt, 66 tavasza, bizonyára gyönyörű idő volt, ez szerdai napon születtem téli 12 órakor, és valaki azt mondta, hogy ebből a gyerekből pap lesz, azt majd meglátják, hogy pap lesz. Hát nem pap lettem, újságíró lettem, ami valahol kinyilatkoztat az embereknek, és becsülettel kell végezni a dolgát, és azt hiszem, ez teljesült. Biztos szép év volt. Egy fényképet láttam az első karácsonról, azt egy valamikori, azt hiszem Covid alatti kihíváskor fel is tettem az internetre, és ki is röhögte magát az internet népe azon. Ülök a fenyőfa alatt, és tényleg a legalsó ág fölöttem van, lógnak a régi szaloncukrok, azok a régi, régi békebeli szaloncukrok, én meg ott ülök, és valaki biztos szólt, hogy nézzek fölfelé, és így nézek fölfelé, és azt hiszem, hogy pont ezzel posztoltam ezt a képet, hogy az első karácsony.
1: Gyerekként, amikor mondjuk az általános iskolában megkérdeztek, hogy mi szeretnél lenni, akkor mit mondtál? Szóba került már az újságírás akkor?
0: Nem, egyáltalán nem. Az újságírás a gimnáziumba jött, és ez is egy régi történet, azt hiszem már mindenki ismeri, és talán unja is, azoktól elnézést kérek. Volt egy Diák Tükör című iskolai újság, Virág Szonya tanárnő szerkesztette, és volt egy feladat, feladta azt feladatnak, hogy írjunk olyan foglalkozásokról, amik nem hétköznapiak. Én egy kalóz életét írtam le, és annyira megtetszett neki, hogy betette be az újságba, mégpedig az újság közepére. És abban az évben az Új Ifjúság keresett új tudósítókat, gondolom új arcokat, új író emberkéket, és bekérettek különböző iskolákból különböző diáklapokat, többek között a Diák Tükröt is, és mivel ez a közepén volt, szerintem kinyitották a közepén, és azt mondták, hogy jé, ez milyen érdekes, és akkor behívtak, és abban az évben is, meg a következő évben is, akkor még volt kötelező, azt hiszem, szocialista munkabrigád, vagy valami ilyesmi volt, és kérdeztem az iskolába, hogy lehet-e ezt az újságnál végezni, hogy persze lehet az újságnál végezni, és addig nem sűrűn jártam Pozsonyba se, és még Pozsony óriásinak tűnt, hogy te jó ég, és jöttünk haza az újságíró igazolványunkkal, két emberkével, akik szintén kiválasztásra kerültek, az egyik Kossár Lajos volt, a másik pedig Tarics Péter, és úgy mutogattuk egymásnak, hogy mi most már tudósítók vagyunk, és az akkoriban akkora szó volt, mintha nem tudom, a BBC-hez kerültél volna tudósítónak.
1: Mondtad, hogy Pozsony óriási volt. Milyen volt Komárom a 70-es, 80-as években, amikor gyerek és fiatal voltál, még a régi rendszerben?
0: Sokkal több ember járt el a közösségi eseményekre. Tehát akkoriban emlékszem, hogy voltak olyan jókai napok, ahol nem fértek be az emberek a szakszervezetek házába. Tehát arra emlékszem, hogy tömegek voltak mindenhol, ahol kultúra volt. Ez mostanában jut eszembe, amikor gyakran, és az a szörnyű, hogy egyre gyakrabban vagyok olyan helyeken, ahol 6-8-10 ember van. Voltam olyan koncerten, ahol 3 zenekar lépett föl, és 3 darab ember érkezett a klubba ezt megnézni. Egyszerűen hihetetlen, hogy ez vezet ki az emberekből, ez a fajta közösségi érzés. Egészen más közösségi érzéseket kezdenek magyarázni az embereknek, hogy milyen az igazi közösségi érzés. Mert az volt az igazi közösségi érzés, amit akkor éreztünk, amikor azt hiszem, hogy érettségi volt akkor, amikor volt a jókai napok, és úgy öltönybe vagy érettségire való felkészülési hét, és egyszerűen fontos volt, hogy ott legyünk a jókai napokon, még hogyha a karzaton is kaptunk 2 helyet, hogy megnézzük azokat az embereket, és szólítsunk nekik. Teljesen más volt a város, nem volt a Pozsony felé vezető felüljáró, még az Európa Hotelben se kaszinó volt, hanem élet, és én hálás vagyok a sorosnak, hogy én megérhettem azt a Komáromat.
1: Tehát van összehasonlítási alapod, és nem igaz, hogy abban a rendszerben minden rossz volt, és most minden jó, hanem itt is, meg ott is voltak jó dolgok és rossz dolgok.
0: Ez így van. Mondtam neked az előbb, mielőtt bekapcsoltuk a Magnót, hogy a számomra a legfontosabbak a kapcsolatok. Rájöttem. Különösen ilyen politikai őrületekben, amik most vannak, akár közel, akár távol. A legfontosabb az, hogy le tudj ülni valakivel megbeszélni a dolgaidat, vagy hogy bízhass a másikban, mert valahol valakik erre nagyon nem ügyeltek. Bízni a másikban, tehát bizalommal leülni, bizalommal fordulni, bizalommal beszélgetni, bízni abban, hogyha tőled kér valaki valamit, akkor nem átverési céllal kéri, nem azért kéri, hogy meggazdagodjon, hanem azért kéri, mert érdekli őt, hogy veled mi van. Tehát a kapcsolatok, ezek nagyon fontosak.
1: Milyen diák, milyen tanuló voltál az általános iskolában és a gimnáziumban?
0: Jó tanuló voltam. Bár, látod, most te is mondhatod azt, hogy na persze, de tényleg jó tanuló voltam, és kitüntetéssel végeztem el a gimnáziumot. Szavaló versenyekre jártam, amiket azután abba hagytam. Imádtam az iskolát. Nem tudok beszámolni arról, amiről mások, hogy az iskola mellé jártam, az iskola helyett egy parkba jártam, nem. Én voltam az, akire mindig mutogattak, hogy na, ott megy az az eminens.
1: 84-ben érettségiztél?
0: Igen, 80-ban kerültem a gimnázium, és 84-ben érettségiztem.
1: Ugye akkor csak nagyon kevés embernek adatott meg az a lehetőség, hogy tovább tanuljon főiskolán, egyetemen. Akinek nem volt meg az a bizonyos háttere, azoknak nagyon nehéz volt bekerülniük ezekbe az intézményekbe. Gondolom, neked is azért voltak ilyen terveid, hogy tovább tanulsz?
0: hogy ne lettek volna, de hát pontosan ezek miatt a dolgok miatt, helyszűke miatt írták akkoriban, ez nem jött össze. Két év katonaság előtt, után boldogan mondom, hogy a saját erőmből kerültem az újságírás világába, és boldog vagyok, hogy hírszerkesztőként kezdtem, úgy, hogy a főszerkesztő azt se tudta, hogy hírszerkesztő, megkérdezte, hogy ki magam, és mondtam, hogy én az új hírszerkesztő vagyok. Jutottam el oda, hogy aztán az IFI magazin 15 évét végigjárva a főszerkesztőséggel szüntették meg a lapot, és azután már felvértezve az újságírás, az alatt megtanult dolgaival mehettem tovább. Rengeteg szerkesztőség tagja voltam, de sehol nem maradtam tovább attól a perctől, ahol rosszul éreztem magam. Tehát amint én megéreztem azt, hogy én itt nem kellek, vagy nekem ez nem kell, akkor fogtam magam és elmentem.
1: Nagyon előre futottál, én még rákérdeznék egy bizonyos dologra. Sokan vallják azok közül, akik voltak katonák, tehát katonai szolgálatot teljesítettek, hogy az olyan, mintha két évet elvettek volna az életükből, vagy másfelet egy évet. Te is így gondolkodsz erről?
0: Hát én voltam az utolsó katona, aki két évig volt még katona, és nem az az ember vagyok, aki a katona élményeiről mesél. A katonaságról azt hiszem, hogy csak 5 darab fényképet őrzök. Szerintem az az akkori rendszerben az a szükséges, jó vagy rossz volt, tehát az akkori rendszer kimondta, tessék, 2 évre mész katonának, betartottuk. Ki gondolta volna, hogy annak a rendszernek a szervége van? Én például 89 tavaszán szereltem le, hála az égnek, mert 89 őszén aztán következett, ami következett.
1: Emlékszel arra a napra, amikor leszereltél?
0: Hogy nem emlékeznek, ez húsvét hétfő utáni kedd volt, tehát én 3 darab húsvétot töltöttem a katonaságon, 2 darab karácsonyt, 2 darab szilvesztert. A külön vonattal érkeztem Újvárba, ahol várt a család, és mentünk haza, és tehát szinte nem az volt az út, mint addig szokott lenni. Aztán 19 nap múlva már fönt voltam Pozsonyban, az Új Szó szerkesztőségében, és onnantól kezdve folyamatosan dolgozom.
1: Igen, nemrég erről beszélgettem egyik ismerősömmel, aki szintén 2 évig volt katona, és azt mondta, hogy miután leszerelt, minden olyan furcsa volt, hogy mindenre rácsodálkozott, a kövekre, a virágokra.
0: Bizonyára, de hát az évek során szerintem ilyen gyönyörű rózsaszín nosztalgia lett, hogy váó, mi volt a katonaságom, mi volt itt. Megvolt, megtörtént, volt egy ilyen időszaka ennek az országnak, illetve annak az országnak, mert az még Csehszlovákia volt. Csehszlovák szocialista hadsereg tagjaként egyáltalán nem olyan volt az élet, mint a filmekben. Véget ért, mint ahogy egyszer minden film véget ér.
1: Jó, most legyünk kicsit ironikusak, fölteszem ezt a kérdést. Nem félsz attól, hogy elvisznek Ukrajnába harcolni?
0: Nem félek, és nagyon szörnyű dolognak tartom, hogy ezt valaki nagyon komolyan vette be, látok példákat, hiszen nem járok becsukott szemmel, hogy ez egy politikai cél is volt. Nem politizálok, a válaszom nem félek.
1: János, hogyha az egész eddigi pályafutásodat nézzük, akkor ez egy összefüggő valami, amely elkezdődött valamikor és folytatódik, vagy ilyen periodikusan tudod nézni, tehát ilyen szakaszokra tudod bontani?
0: Egyben nézem az egészet, ez így egyben szép, ami eddig volt, és rengeteg új tervem van. Voltak olyan terveim, hogy esetleg létrehozni egy kis szerény újságot, akár csak itt a városban, akár egy picit nagyobbat, és aztán folyamatosan le kellett tennem, mert ahogy a tervek nőttek, a pénzek úgy fogytak erre, az erre való pénzek úgy fogytak. Biztos vagyok benne, hogy egy társaságot kellene előbb összehozni, és az a társaság termel neki valamiféle újságot. Ez megmaradt álomnak, viszont folyamatosan azok miatt, a döntések miatt, amiket meghoztam a saját magam érdekében, a saját magam lelki nyugalmam érdekében, azok folyamatosan jöttek, és most is nagyon jó helyen vagyok az a tempónál.
1: És az ifis évek voltak az aranykor, ugye ez is több részből állt, kezdődött az új ifjúsággal, folytatódott a heti ifivel, aztán volt ifi, végül ifi géniusz magazin.
0: Az ifi csodálatos valami volt, szerintem valamennyi ember, aki megfordult az ifiben, így gondol rá. A napokban, a hetekben volt egy interjúm Kovács Balázzsal, D. Kovács Józsi egyik fiával, aki költő, neves költő lett, és az Opusz irodalmi és művészeti folyóiratnak az új főszerkesztője lett. 4 órát beszélgettünk, és abból a 4 órából 3 óra Józsiról szólt, aki éppen 10 éve halt meg, és így tavasszal temették el. És magam se hittem volna, hogy ahogy Balázsnak beszéltem Józsiról, hogy visszajön minden, amit átéltünk, visszajön az a tél, ahogy álltunk az akkori Smena kiadó előtt, mert kitettek onnan bennünket, és mentünk egy másik helyre, úgyhogy mellettünk, tulajdonképpen egy hátizsák volt a hátunkon, és mellettünk az írógépünk volt, akkor onnan mentünk tovább egy másik helyre, aztán egy harmadik helyre, aztán egy negyedik helyre, a Csemadok székházban, ahol a tábortű szerkesztősége mellett volt a szerkesztőségünk, egyszer benyitott dr. Patasi Ferenc, aki megvásárolta az újságot, miután 13 hétig állt is egyszer az újság, és nem látott bennünket a füsttől, akkor még dohányoztam, és így benyitott, és így 5 percet kellett várni, amíg így a füst így eltűnik, és akkor ott meglátott bennünket, hogy aha, itt vannak. Józsi volt az, D. Kovács Józsi volt az, akit az utolsó főnökömnek tudtam nevezni, mert ő olyan főnök volt, aki meg is hallgatott, kíváncsi is volt rád, és úgy cselekedett, ahogy az neked is jó. Ezt manapság nem tapasztalom szinte sehol. Neki ezért nagy hála. Még nem voltam a sírjánál, mert annak idején a temetésre nem jutottam el. Ezért még tartozom neki, hogy el fogok menni, ezt mondtam Balázsnak is.
1: Megadtad már a következő kérdésemre a választ, és úgy teszem fel, mintha nem tudnám rá a választ, pedig nagyon jól tudom én is. Mitől volt D. Kovi különleges ember?
0: Nagy betűvel írjuk azt, hogy ember. Egyszerűen tudott úgy hallgatni, hogy közben figyelt is, és tudott úgy figyelni, hogy közben hallgatott. Azt megérted, hogy valaki jó ember, vagy nem jó ember. Az újságírásról szinte, amit tudok, azt neki köszönhetem. Ezt is mondtam Balázsnak. Fantasztikusan tudott a 3 flekkekből, 4 flekkekből, 6 flekkekből 1 flekket csinálni, mert pontosan tudta, hogy mi a lényeg. És azt hiszem, hogy az emberi kapcsolataiban is ezt tudta, hogy mi a lényeg. Szerintem, aki kapcsolatba került vele, az csak köszönhette a jó sorsának, hogy vele hozta össze, és nagyon-nagyon jó beszélgetéseink voltak. Amikor meghalt, akkor fél napig csak járkáltam egy parkban, mert nem tudtam a parknak a padjára leülni. Egyszerűen nem hittem el, hogy az ilyen jó emberek elmehetnek, mint ő.
1: És nagyon fiatalon halt meg.
0: Igen, fiatal volt nagyon, és mondom, most 10 éve. Én azóta sem találtam olyan embert, mint ő, csak hozzá hasonló embereket. Nagyon irigylem a baráti társaságát, akivel Pozsonyban aztán barátkozott, és ő tökéletes példája annak, hogy igenis lehet valaki ugyanolyan ember, emberként a magánéletében, mint a szakmájában.
1: Én is kiemelném ezt, hogy amikor ő volt a főszerkesztő, akkor az ifis évek nem csak az újságírásról szóltak, hanem úgy mindenről, és ebben ugye központi helyet kapott maga a munka.
0: Igen, mert pontosan tudta, hogy az újságírás csapat munka, és törődött azzal, hogy az ifiben létrejöjjön egy csapat, és az a csapat jól működjön együtt. Például mi ketten példák vagyunk erre, hogy milyen jó barátok lettünk, és az utolsó években, amikor Józsi már rádiós volt, akkor szinte ketten csináltuk veled alapot. Visszatérve erre, tehát ő nagyon törődött azzal, hogy legyenek emberek a szerkesztőségben, mindig hatalmas csapat volt a szerkesztőségben, hiszen te is tudod, és mindenkire maradt ideje, és mindenkit meghallgatott. Én emlékszem, egyszer akkor még a Hétben volt a szerkesztőség, és kinézett az ablakon, és látta, hogy a szerkesztőség ajtajával szemben ott volt egy ilyen kis lángos sütő, vagy valami sütőde, és látta, hogy ott sétál Zsé Nagy Lajos. Fogta magát, lesétált, mintha véletlenül arra járna, és meghívta Zsé Nagy Lajost egy lángosra, elbeszélgetett vele, majd visszajött, leült az akkor még írógépéhez, leült az írógépéhez, és folytatta tovább a munkát.
1: Igen, arra emlékszem én is, hogy bármikor mentem az IFI magazin szerkesztőségébe, ott mindig volt valaki, egy külső személy, aki nem tartozott a szerkesztőségbe.
0: Látod, és ezért volt számomra különösen nehéz megszokni az internetes újságírást, ami szinte ma is úgy működik, hogy tényleg, mint a koronavírus járvány alatt megszoktuk a home office-t, tehát home office-ben működik. Érkezik a feladat, e-mailben küldöd a kész anyagot, e-mailben érkezik a feladat, e-mailben küldöd, és nincs az, hogy megbeszéld, nincs az, hogy ez itt jó lett, nincs az, hogy estig beszélgessetek arról, hogy ez a bekezdés ide kell, vagy nem kell, és a jó cikkekhez bizony ez kell. A hatalmas áldás a sorstól, hogy én megértem azokat a szerkesztőségeket, ahol még tényleg cigarettafüst és kávé illat volt, és jó volt bemenni, személyiségekhez leülni, és tőlük hallani dolgokat. Nagyon-nagyon később, már az ifi után a Csalló közszerkesztősége volt még valamennyire ilyen, de olyan, mint az ifi szerkesztősége volt, olyan soha nem volt.
1: Az ifi magazin 2005-ben szűnt meg, ez elkerülhetetlen volt?
0: Azt hiszem, hogy igen, az akkor, szintén az akkor magyarországi politikai helyzet miatt ott már egyszerűen valahogy elfogyott a minisztériumban körülötte a levegő, nem kapott annyi pénzt, és a vállalkozó, dr. Patasi Ferenc nem tudta tovább vállalni az ezzel járó költségeket. Több lapja is volt, a Hajrá például, és a Hajrá is meg kellett, hogy szűnjön, a Géniusz meg kellett, hogy szűnjön, sőt, össze volt már vonva az IFI-vel, IFI Géniusz címmel, és pontosan leképezte az IFI-nek a történet, az IFI-nek a sorsa, a politikai választásokat. Az 1990-es 23.000 példányból 2005-ben már 3.000 példányban jelent meg, ami mai szemmel nézve szinte nem is példányszám. Egyszer beszélgettünk veled nagyon hosszan arról, hogy föl lehetne újítani, és szintén a politikai változások miatt szerintem nem. Azt az IFI-t ezek a fiatalok már nem olvasnák, hogy ezeknek a fiataloknak milyen IFI kell, azt meg már talán mi nem tudnánk. Egyéb iránt már akkor, amikor megszűnt 2005-ben volt egy olyan kritika, ami akkor rosszul esett, azóta megfontoltam, és lehet, hogy igaz, hogy a vége már nem tudtuk, hogy azoknak a fiataloknak, akikre közben mindenféle hatás zúdult a hirtelen rájuk tört szabadság miatt, hogy azoknak a fiataloknak mi kellett volna Isten igazából.
1: És ugye azt már tudjuk, hogy a mai fiatalok nyomtatott sajtót már nem vesznek a kezükbe. Az Atempóban megtaláltad a számításaidat? Hogy érzed magad ott?
0: Nagyon jól érzem magam, annak ellenére, hogy volt egy éves szünetem, mert a Szabad Újság cím elcsábított az Atempótól. Egy évet voltam az Atempóban, amikor azt mondták, hogy újra indul a Szabad Újság. Ott nem találtam meg azt, amit kerestem, vagy azt, amit ígértek, és szinte visszakéreckedtem az Atempóba. És Zagyko Ervin és Zagyko Veronika hatalmas örömmel vettek vissza, és akkor azt mondtam magamnak, hogy igen, ezt a fajta bizalmat soha többé nem szabad elszalasztani, és nagyon-nagyon örülök ennek a platformnak, az Atempónak, mert most már teljes mértékben kijelhetem azt a vágyamat, hogy az itteni amatőr zenekarokról, meg általában az itteni amatőrökről, az itteni kulturális kezdeményezésekről tudjak írni, akár a felfedező rovatban, akár a most érkezett rovatban. Tehát rendszeresen és módszeresen figyelem a hazai magyar zenekaroknak az életét. Rengeteg barátom van, figyelem a köztük lévő kapcsolatokat. Innen elmegy egy gitáros, abba a zenekarba, az a zenekar feloszlik, miért oszlott föl. Van egy ilyen kis térképem, egy térképre tudom helyezni ezeket a zenekarokat, és abszolút, de abszolút nem értem a rendezvényszervezőket, akiket már lassan 5 éve nem értek, hogy miért nem vállalják be ezeket a zenekarokat, akár főzenekarnak, akár nagyobb zenekarok előtti előzenekarnak. Egyszerűen fél évig nincs koncertjük, az egyik koncert és a következő koncert között fél év telik el, pedig higgyék el, nagyon-nagyon tehetséges emberek is vannak közöttük.
1: János, mind a mai napig naponta írsz?
0: Igen, naponta írok, ráadásul mostanában megpróbálok szép irodalommal is foglalkozni, megpróbálok elbeszéléseket írni, és nevetni fogsz, de pont a múltamból elővett kis történeteket próbálom megírni novellákba, elbeszélésekbe, azokat, amik erősen foglalkoztatnak. Nem kevésbé Kovács Balázs hatására, aki rengeteget mesélt arról, hogy irodalmi lapokat kell olvasni, el kell kezdeni írni, ilyet mindenki meg tudna írni, amikor arra kérdeztem rá, hogy amit ő írt, az hogy kezdte, csak nincs hozzá bátorsága, hogy ezt meg is mutassa. Úgyhogy mindig gondolkodok, volt már példa rá, hogy bementem egy kávézóba, akár konkrétan ebbe, aminek a teraszán ülünk, és gyorsan kértem a pincértől egy darab papírt, meg egy tollat, mert nem volt nálam, hogy fölírjam az éppen aktuális témámat, mert hazaérve elfelejtettem volna.
1: Úgy fogalmaztál, hogy meglepődöm majd azon, amit mondasz. Én ezen nem lepődtem meg, már csak azért sem, mert körülbelül 5-6 évvel ezelőtt készítettem veled utoljára egy hosszabb beszélgetést, és akkor azt mondtad, hogy még tartozol egy könyvvel.
0: Ezt most is így gondolom, nagyon remélem, hogy meg is lesz, jobb későn, mint soha. És ez csak azért lehet, mert hiába vagyok 60 éves, én 23-nak érzem magam. Ez tudom, hogy nagyon-nagyon ócska kifogás erre, hogy az ember még tele van ötletekkel, de mégiscsak így van. Azt hiszem, hogy a színházban, ahol többszörösen visszatérőként a sajtóreferens posztját töltöm be éppen, a színházban egy kedves ismerősöm, kedves nem barátomnak is mondhatom, azt mondta, hogy János, téged ezt tart életben. Tehát ez a gyógyszer.
1: Hogyan néz ki egy átlagos napod most, hogy a magad ura vagy, és nem kell bejárnod a munkahelyedre, mert hogy a munkahelyed az otthon van?
0: Nem tudok elmondani egy átlagos napot, mert van úgy, hogy délelőtt jön egy ihlet vagy egy téma, akkor délelőtt hívok föl valakit. Általában telefonon szoktam az interjúimat készíteni, elkészíteni, és ha megfog, akkor azt azonnal megcsinálom, és akkor a délutánom szabad, vagy a délutánomat teszem szabad, de és akkor egy következő riportalány pedig direkt kéri, hogy valamikor este 5 órakor beszéljünk, és 5 órakor hívom föl, és ha megfogott, amit mondott, akkor még akkor megírom. Nem szoktam tárolni nagyon az interjúkat, tehát 2-3 nap alatt földolgozom, de nekem kell egy bizonyos fajta első mondat. Én mindig ezt mondom, kell az első mondat. Amíg nincs meg az első mondat, addig kínlódom, addig a konyhába mászkálok, kávét főzök, kávét iszok, kólát iszok, és egyszer csak beugrik az első mondat, és onnantól kezdve kész az egész cikk.
1: Most, hogy jöttünk erre a beszélgetésre, feltűnt, és ez már korábban is feltűnt, hogy téged itt Komáromban mindenki ismer. Minden második embert megszólítod, minden második ember megszólít téged. Te itt egy ismert ember vagy.
0: Hát nem tudom, sok ismerősöm van, és véletlenül éppen velük találkoztunk. Az, hogy komáromi vagyok, az egy állapot, és több, mint egy állapot. Tehát komárominak lenni elhivatottság is valahol, nem csak Jókai miatt, meg a gyönyörű belváros miatt, a kávézók miatt, ahol a pincérek leülsz és hozzák a menüdet, mert mindig azt szoktad inni, hanem olyan jó elmondani, hogy igen, én komáromi vagyok, hogy 9 perc alatt át tudsz menni a hídon, a másik város részbe, hogy 15 perc alatt otthonról az állomáson vagy, hogyha éppen fel akarsz menni Budapestre. Tehát nem tudom, valahogy ezt a város jó kedvébe teremtette a teremtő. Nagyon jó itt élni. És általában olyan embereket keresnek, vagy olyan emberek bukkannak rám, akik ugyanezt ugyanígy élik meg.
1: Én mindig csodáltam benned azt, hogy mindenkivel nagyon kedves tudsz lenni. Tehát mindenkihez van egy jó szavad. Most például, ahogy jöttünk, megállítottad az éppen nyitásra készülő fagyis kisasszont, és megkérdezte tőle, hogy milyen új ízeken dolgozik.
0: Bizony, lesz cukormentes barack, úgyhogy ennek nagyon örülök. Hát igen, szerintem csak így érdemes élni. Valahol minden nap az élet vasárnapjának kell, hogy legyen. Hálás vagyok a sorsnak, erről szintén beszéltünk, hogy megérem a következő napot. És ha megértem a következő napot, akkor nekem igenis kell azért tennem, hogy az emberek jól érezzék magukat abban a napban, mert ha aznap jól érzik magukat, akkor a következő napon ők lesznek kedvesek valakihez. És akkor az ilyen láncolat, hogy mosolyogj valakire, és másnap rád fog mosolyogni.
1: Mi az, ami feldühít téged manapság, ami úgy elveszi a kedvedet, vagy el tudja venni a kedvedet?
0: A politikán kívül?
1: Lehet a politika is.
0: Nem politizálok. Ami el szokta venni a kedvemet az, hogyha valaki nagyon sokáig autorizál valamit, tehát te már régen közölnéd, már tudod azt az infót, és már szorítasz, hogy tőled tudják meg az olvasók először, és még mindig nem jön. Ez feldühít, és hát igen, még mindig az emberi butaság, tehát az, amikor sokat kell várakozni az orvosnál, amikor sokat kell sorbálni az üzletben, és ideges emberek akár rád is rátszólnak, tehát nem szeretek senkivel kiabálni, és nem szeretek senkire dühösen szólni, mert utána én napokig gondolkodom azon, hogy ehhez jogom volt, vagy jaj, de rossz, tehát napokig nekem rossz.
1: Most eszembe jutott Hostomsky Fanni, akinek van egy dala, színművészünk, aki Aspik Patkány néven készíti a dalait, és van egy Lassítás című dala. Az ihlette, hogy bement az élelmiszerboltba, egy népszerű lánc élelmiszerboltjába, és hogy viselkedik ott az elárusító, pontosabban a pénztárban ülő hölgy, és a világ lassításán dolgozik. Ez nagyon-nagyon találó, nagyon-nagyon jó kifejezés rá.
0: Fanni külön a szívügyem, imádom őt a színházban, imádom őt a színpadon nézni, imádom, hogy milyen fantasztikus, visszafogott énekesnő, ahhoz képest, ahol tart. Kis megéltődött lányként áll a színpad közepén, és énekli a jobbnál jobb dalait azokkal a zenészekkel, akik mellette vannak, jobbnál jobb zenészekkel. Innen is üzenem a Fanninak, hogy tartozik nekem egy interjúval, amit kint szeretnék megcsinálni Csicsón. Azt a Fannit szeretném majd látni, aki a lován lovagol, vagy vezeti a lovát. Megígérte egyébként. Májusban remélem tartja is a szavát. 60 után lehet, hogy már tényleg egészségügyileg is jó lesz a lassítás. És igen, például az anyukámmal órákig tudok beszélgetni. Egy tea mellett a konyha asztalnál. És kívánom mindenkinek, hogy élje át ezeket a pillanatokat, amikor van időnk egymásra, amikor meghallgatjuk a másikat, amikor fontos az a másik, és akkor azt mondjuk, hogy na jól van, oké, gyere, menjünk, nézzünk tévét.
1: Ma vagy 60 éves, mondtad, hogy valójában 23-nak érzed magad, de most azért megkérdezem, olykor érzed ezt a 60 évet a válladon? mert említetted ott az orvost is, amikor az orvosra kell várni, ebből eredően kérdezem meg.
0: Abszolút érzem, nem titok, hogy cukorbeteg vagyok, a cukorbetegség pedig még többeknél a szememre ment, de van erre egy fantasztikus orvosi gárda, és a Kújvárban, a kórházban, ahol éppen tegnap jártam, és mindegyik külön-külön kis csoda, és nagyon-nagyon örülök, hogy gondoskodnak rólam, és második alkalom volt, hogy úgy engedtek haza, hogy nem kellett kezelni a szememet. Ennek nagyon örülök. Néha még annak is örülök, hogy fölkelek, mert olyan fáradt vagyok. De aztán, ha elindul a nap, akkor visszatér belém valamiféle erő, lehet, hogy abból az ifjúságból, ami az előtt volt, és következő hajnalig képes vagyok nyomni. Van olyan hét, amikor minden nap a Dunaparton sétálok, az az egyik nagyon kedvenc tevékenységem, a dunaparti sétálás, és aztán kimenni a Dunapartra, egy kicsit kiesni ebből az egészből, és aztán visszatérni a hídon keresztül a város zajába, és akkor biztos, hogy szembe fog jönni valaki, akivel valamilyen beszélgetésbe elegyedik az ember. Tehát ilyen szempontból igen, de a 23 is érvényes, mert tele vagyok ötletekkel, tele vagyok terminusokkal, mikor kit kell fölhívni, meddig kell leadni. Zagyko Ervin az egyik legtürelmesebb főnök, néha tényleg 3 napokat is vár, hogy na mi van, megcsináltad már azt a témát, és akkor örömmel veszi, hogy jé, hogy milyen jó lett, és amíg ez van, hogy jé, hogy milyen jó lett, meg hogy jaj, de köszönöm, szuper lett, akkor te magadról is tudod, hogy ezek szárnyakat adnak. Igen, 60 éves vagyok, de szárnyalok.
1: Fogsz ünnepelni? Szereted, ha ünnepelnek?
0: Nem szeretem, ha ünnepelnek, ez nem tudom miért van, tehát mindig meghatódom. Néha jó meghatódni, néha nem. Nem a napján ünnepelünk, hiszen a napja az hétköznap, tehát a legközelebbi hétvégén, és érdekes módon én imádok meglepni embereket, azt viszont nem szeretem, ha engem meglepnek. Ez nem tudom miért van. Valahogy úgy, hogy miért különleges ez, hogy az embernek születésnapja van valami. Ha ünnepelnek, akkor ünnepeljenek eredményért, ünnepeljenek cikkért, ünnepeljenek egy új ötletért, ünnepeljenek egy új rovatért, hogyha kitaláltál egy új rovatot, vagy ünnepeljenek a színházba, hogyha ha telt ház van, és például várólista van a Képzelt Riport egy amerikai popfesztiválról című musicalre, amihez te is hozzájárultál a cikkeiddel, azzal, hogy a sajtóvilágot, illetve a szakmát értesíted erről, hogy kik a szereplők, sajtótájékoztatót szervezni, sajtótájékoztatót lebonyolítani, azon a sajtótájékoztatón rengeteg ember jelenik meg. Tehát ilyen dolgok miatt esetleg ünnepeljenek, vagy veregessenek hátba, hogy jól van öreg, igaz, hogy 60 vagy, de még azért megy a szekér.
1: És hogy érzi 60 évesen az ember, valahogy másképp tekint az életre, jobban megbecsül minden egyes napot?
0: Pontosan látom a környezetemben, hogy ez mennyire fontos. Emberek mennek el, emberek betegszenek meg, fontos emberek is eltűnnek, és csak a mennyből integetnek. Még nem tartok ott, hogy attól féljek, hogy én ezek a következő, de minden ilyen történet megráz, jobban megráz, mint eddig megrázott. Ezt gondolom a korból adódik, és aztán lehet, hogy a színházi kedves barátnak, Miklós Lászlónak lesz igaza, hogy engem a munka tart életben, és ez egyben nekem játék, nekem orvosság, nekem ez a kenyérkeresetem, tehát minden nap hozzá kell tenni valamit ahhoz, hogy úgy jó szívvel gondoljanak rád, hogy na, az nem is volt annyira hülye ember.
1: Boldog születésnapot!
0: Köszönöm szépen!
1: Itt a Pátria Rádió, benne a beszélgetős pentaton. Bárány János újságírót kérdeztem, aki hétfőn lett 60 éves.

0: A hétfői nappaliban beszélgettünk Bárány Jánossal, az egykori új ifjúság, később IFI meghatározó munkatársával, jelenleg az Atempo kulturális zenei portál vezetőszerkesztőjével, aki aznap töltötte be 60. életévét. Az interjú átszerkesztett változatát hallották a beszélgetős pentatonban. Utána az elmúlt percekben Balázs Fecó, Demjén Ferenc, Horváth Csárli, Somló Tamás és Menyhárt János, a Kelemen kabátban is Nagy Feró, valamint a Neoton Família egy-egy dala szólt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket műszaki munkatársam Kubányi Péter nevében is. További szép napot kívánva búcsúzik már a Puha József.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 11 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Súlyos buszbaleset történt, többen megsérültek. Ismeretlen fegyveresek hatalmukba kerítettek egy olajszállító teherhajót Jemen közelében. Ma is folytatódik a nyugodt, napsütéses időjárás. A hőmérséklet a délelőtt folyamán 10 és 20 fok között alakul. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Következnek a részletek. Robert Fico arra kérte Andrej Dankot, hogy tartsa tiszteletben véleményét Ukrajna EU csatlakozásáról. A miniszterelnök szerint Ukrajna akkor válhat az Unió tagjává, ha teljesíti a feltételeket, ami stabil és biztonságos szomszédot jelentene Szlovákia számára. Az SNS azonban elutasítja ezt az álláspontot és bírálja a kormányfőt emiatt. Andrej Danko szerint a háborús helyzet kockázatot jelent Európa egészére. Fico hangsúlyozta, tiszteletben tartja az eltérő véleményeket, ugyanakkor ő is ugyanezt várja el. A miniszterelnök egyben cáfolta, hogy támogatta volna a 90 milliárd eurós ukrajnai hitelt. Súlyos közlekedési baleset történt reggel 8 óra körül a Zólyomi járásbeli Dobronyán, azaz Dobrányiván. Az előzetes információk szerint egy busz borult fel, és az incidens során többen is megsérültek, tájékoztatott közösségi oldalán a mentőszolgálat operatív központja. A helyszínre mentőautók érkeztek, továbbá egy mentőhelikoptert is riasztottak. Az érintett útszakasz egyik sávját a rendőrség teljes egészében lezárta, a sérültek pontos száma egyelőre nem ismert, arról később tájékoztatnak. Robert Kalinyák ismét bírálta Magyar Pétert, amiért a felvidék kifejezést használta, miközben üzent is a leendő kormányfőnek. Kalinyák úgy véli, Szlovákiában a magyarok jogai teljes mértékben, sőt átlagon felül biztosítottak, és hangsúlyozta, hogy a két ország kapcsolatainak jövője Magyar Péter hozzáállásán is múlik. A védelmi miniszter az STVR Szombati Párbeszédek című műsorában beszélt arról is, hogy Magyar Péter hivatalos meghívást kapott Szlovákiába, ahol a tervek szerint a délszlovákiai magyar közösséggel találkozik majd Gubik László meghívására. Kalinyák kritizálta az Európai Unió Ukrajnával kapcsolatos politikáját is. Szerinte egyes nyugati vezetők képmutató módon támogatják Ukrajna EU vagy NATO csatlakozását. Úgy látja, Ukrajna nem mutat kellő hajlandóságot az európai normák átvételére. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szankciókat vezetett be, volt irodavezetője Andrij Bohdan ellen. Az intézkedések 10 évre szólnak, és többek között vagyonbefagyasztást, valamint földvásárlási tilalmat is tartalmaznak. Bohdant minden állami kitüntetésétől is megfosztják. A döntés további 4 személyt is érint, köztük 3 orosz állampolgárt. A hivatalos indoklás szerint tevékenységük veszélyezteti Ukrajna biztonságát, szuverenitását és területi egységét. Zelenszkij egyben figyelmeztette Fehér-Oroszországot, hogy ne kapcsolódjon be a háborúba, mivel a határ mentén szokatlan katonai aktivitást észlelnek. Jemen partjainál ismeretlen fegyveresek hatalmukba kerítettek és Szomália felé irányítottak egy olajszállító teherhajót, közölte a jemeni parti őrség. Az incidens Sabwa tartomány partjainál történt. A togói zászló alatt hajózó MT Eureka tanker fedélzetére több ismeretlen fegyveres szállt fel, akik aztán az Ádeni öböl felé Szomália irányába vezették tovább a járművet. A parti őrség korlátozott erőforrásai ellenére 2 járőrhajót és több kisebb hajót indított el az eltérített tanker felkutatására. Az Ádeni öbölben tevékenykedő nemzetközi partnerek és tengerbiztonsági ügynökségek segítségével sikerült azonosítani a hajó helyzetét, közölte a parti őrség. Sport Zsigárdi Lászlótól.
2: Sorozatban 8-szor lett bajnok a Szlovan labdarúgó csapata. Az élvonal felsőházi rájátszásának 8. fordulójában 1-0-ra legyőzte a vendég Dacot. 3 tegnapi eredmény a labdarúgó NB1-ből Győr DVTK 4-0, MTK Nyíregyháza 1-1 és Kazincbarcika Kisvárda meglepetésre 2-1. Előkészületi jégkorong mérkőzések Szlovákia-Lettország meglepetésre 1-5 és Dánia-Magyarország 7-4.
0: Időjárás.
1: Ma is folytatódik a nyugodt napsütéses időjárás, szinte felhőtlen égbolt, szikrázó napsütés valószínű, csapadék nem érkezik, a légmozgás általában gyenge marad, az ország nyugati térségében lehet kissé élénkebb a délkeleti irányú szél, a hőmérséklet a délelőtt folyamán 10 és 20 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A D1-es autópályán karbantartás miatt teljesen lezárták az eperjesi alagutat. Az érintett útszakaszt a városon kerül tudják kikerülni, ezen kívül radar méri a sebességet Rimaszombatból kihajtva Ozsgyán irányába. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
3: A digitális világ érdekes. Postmodern.
4: Levéthető-e a mesterséges intelligencia korában Taylor Swift énekesnő hangja és képmása? Mennyire ismert a magyarok körében a digitális detox, új kutatás? Miért van stiláris új lenyomata az Emmy által generált szövegeknek? Hogyan kapcsolódik egymáshoz a kiberbiztonság és az Emmy? Miért lehet sétáló macskáról elnevezni egy ígéretes kvantum számítógépes felépítményt? Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Pénteken délután élőben, vasárnap délelőtt pedig ismétlésben a Pátia Rádióban. Itt van a stúdióban dr. Bódi Zoltán, netnyelvész, az Infószótár alapítója. Szia Zoli!
5: Tisztelettel köszöntök mindenkit!
4: A Kolmi vonalunkban Justin Viktor, tudományos újságíró. Hello!
6: Hello, sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is, mindenkinek jó sétált a kiskutyájával ebben a szép időben.
4: Itt ül velem szemben Keleti Artúr, kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja alapítója.
7: Üdv mindenkinek, sziasztok!
4: És itt van velünk újra Kuruc Imre, coach és kutató.
7: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat, éljen május 1-e.
4: Tehát a munka ünnepén ajánlom a műsorunk internetes felületeit, csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon, mindegyik csak egy kattintásnyi távolságra van, ha eljönnek a postmodern.hu oldalra. Ha tetszik a műsor, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, a feliratkozás leírása is megtalálható a postmodern.hu-n. A két héttel ezelőtti műsorunkban beszéltük meg, hogy a szerzői jog nem védi a mesterséges intelligencia által generált képeket. Ennek mi itt a műsorban nagyon örülünk, mert a YouTube oldalunkra kerülő borítóképeket is mesterséges intelligenciával készítjük. A téma nem új, mi is a kezdetektől beszélünk erről, az Emmivel kapcsolatos jogi dilemmákról. Az amerikai szupersztár Taylor Swift énekes dalszerző esete jól példázza a modern művészek dilemmáját, miközben az Emmi fenyegeti a személyiségi jogaikat és a hitelességüket. A technológia kényelmes és hatékonysága még a legmagasabb szintű produkciókba is beszivárog, gyakran belső ellentmondásokat szülve. Utóbbira példa, hogy tavaly októberben a rajongók felfedeztek Taylor Swift promóciós klipjében tipikus Emmy hibákat. Én mondjuk nem nagyon láttam ezeket, valami elmosódás volt azokban a klippekben, de állítólag egyértelmű volt. Emlékezhetünk viszont a két évvel korábbi botrányokra is, amikor mondjuk úgy illetlen deepfake képek árasztották el a netet az énekesnőről, de a témának nincsen vége. Taylor Swift csapata áprilisban úttörő jogi lépésre szánta el magát, megpróbálták levédetni az énekesnő hangját és arcát védjegyként. Ha ezt jóvá hagyják, akkor az énekesnő nem csak szerzőjogi, hanem védjegyjogi alapon is perelheti azokat a platformokat, amelyek az ő hangját imitáló AI, vagyis Emmy modelleket kínálnak. Tehát itt hasonló ez a sztori, mint amit a múltkor elmondtunk itt a műsorban, és Feledi Botond is elmondta, ugye, hogy az ő hangját lemásolták egy YouTube csatornára, igen. És akkor ő kérte, hogy vegyék le ezeket a videókat, le is vették, De ettől még ő tovább nem tudott jogilag lépni semmit sem, tehát nem tudott perelni.
8: Hát igen, a védjegy az egy nagyon izgalmas dolog. Hozzá kell tenni, hogy én nem vagyok jogász, tehát nem tudom pontosan megfogalmazni, hogy miért érdekes, de a tapasztalatomat meg tudom osztani. Két ilyen tapasztalatom is van. Az egyik, hogy például az

0: világ. Tehát ezeket is lehet védeni. Megvannak a pontos szabályai, hogy mit lehet egyáltalán levédetni, tehát ilyen hétköznapi szavakat, hogy szék, meg asztal, meg ilyesmi, nem lehet levédetni. Hétköznapi ábrákat sem, tehát hogy elég egyedinek kell lenni, elég megkülönböztetőnek, és még a területet is meg kell nevezni, tehát hogy mondjuk melyik területre védünk le valamit. Tehát ez az egyik tapasztalatom, és azt is tapasztaltam, hogy ez igenis védi. Valóban van ilyen védelmi hatása, sőt, tovább megyek, az édes mindegy, ugye, ami a mi kis desszertbárunk a Pozsonyi úton Budapesten, annak is van ilyen védjegye, és egész meglepő, minden évben, vagy másik évben valakinek eszébe jut valahol az országban egy édes mindegy nevű kávézót nyitni, és akkor mindig az ügyvédek küldenek nekik egy levelet, hogy ezt ne tegyék, mert ez jogvédelem alatt áll, vagy oltalom alatt áll, azt hiszem ez a kifejezés.
1: Na de Taylor Swiftnek a hangja is eléggé egyedi, tehát mondhatja, hogy akkor az én hangomat is védjék le.
0: Elméletileg lehet ilyet csinálni, de itt már bonyolódik a helyzet. Nyilván a tartalom miatt is, tehát az, hogy mi az, amit akkor tulajdonképpen levédesz, és pont az ITBN, az Informatikai Biztonság napján az arcvédjegy projekt keretében volt is olyan előadás, ami arról szólt, hogy van egy ilyen projekt, volt is egy beszélgetés erről, egy kerekasztal beszélgetés, és abban volt vita a szakértők között, hogy végül is az én arcomat, meg az én hangomat, meg egyebet a jog enélkül a védjegy nélkül, enélkül a speciális arcvédjegy nélkül eléggé védi-e, és akik ezt csinálják, azt mondják, hogy nem, de le lehet védeni, viszont egy speciális eljárás, azért van költsége, és hát azt, hogy mennyire fog működni, az majd kiderül. De létezik ilyen, és külön kategóriaként kell rá gondolni.
2: Igen, azt kell tisztálásuk, hogy minden egyedi produkció, tehát amelyik egy alkotás, egy mű, bármicsoda, ami egy konkrét személyhez fűződik, azt a szerzői jog védi, és a szerzői jognak igazából két kiterjedése van, egy műalkotásnak, egy alkotásnak, egy szövegnek, bármi, a személyhez fűződő joga és a vagyoni jogai. A személyhez fűződő jogot azt az elidegeníthetetlen, az a szerzőjé, tehát hogyha én írok egy könyvet, egy tanulmányt, bármi, itt megszólalok, és ez Bódi Zoltánnak a műve, akkor nekem jogom van fenntartani, hogy bárhol, ahol ez megjelenik, legyen ott az én nevem, illetve ha azt mondom, hogy ezt vegyék le, ne legyen ott az én nevem, azt is megtenni, hogy kötelesek végrehajtani, nem elidegeníthető. A hozzáfűződő vagyoni jog viszont igen, tehát arról köthetünk szerződést, hogy valakinek átadom, ők terjesztik, tájékoztatják, nem tudom, elküldik, és ha jön a bevétel, akkor az az övék lesz, cserébe ennyi meg a megjelenés. Na most egy másik dolog, ennek a védjegyoltalom alávétele, és a védjegyoltalmat pedig ilyen hivatalok jegyzik be olyan elvek alapján, amit az előbb nagyon pontosan elmondott
1: Szabadalmi hivatal. És körül kell írni, nem?
0: Tehát szellemi tulajdon nemzeti hivatal,
2: igen, Magyarországon, de szabadalmi hivatalok, de ez egy hivatal, oda bemegy valaki, elmondja az előbb Artúr által pontosan elmondott szempontok alapján, egy hivatalnok bejegyzi. Ő nem jogász, de ez egy védjegyoltalom, amely már jogvita esetén adhat valamiféle fogódzót, bizonyítékot annak a kezébe, aki bejegyezte
0: a Bocsánat, gyorsabb és egyszerűbb így a letiltás is, tehát hogy bizonyos helyzetben ugye lehet hivatkozni egy létező védjegyre, tehát nem kell elkezdeni idézőben jogászkodni, hanem van egy hivatalos papírom, aminek meg lehet nézni a másik oldalát az adott hivatalnak az oldalán.
2: De ha jogvita van, és ha ezt vitató fél azt mondja, hogy ő viszont korábban létrehozta azt az alkotást, csak te mentél be hamarabb a hivatalba, és egy csomó minden indokot fel tud mellette sorolni, akkor hiába a védjegy, el tudják tőled venni, ha jogtalanul bitorlod azt a védjegyet. Na most visszatérve Taylor Swiftre meg a jeles szereplőkre, az egy erkölcsi kérdés, erkölcsi probléma, hogy ugye ők attól félnek, hogy a saját tehetségükkel, művészetükkel felépített arculatokat, imidzsüket, műalkotásokat, amelyeket létrehoztak, azokat a mesterséges intelligencia rendszerek által
1: ellopják,
2: úgy csinálnak, mint hogyha ő csinálta volna, pedig az nem az ő, nem ő tette, és hát ez alapvetően erkölcsi probléma, és itt jön elő az a helyzet, hogy a jog és az erkölcs és milyen viszonyban van egymással. Mert a jog azt tudja védeni, amiről van jogszabály. Aztán, hogy ez az erkölcsökkel milyen kapcsolatban van, általában pozitív, de nem feltétlenül mindig.
1: Imi?
3: Hát én most nem a jog oldaláról, nekem csak egy ilyen gondolatom van ezzel kapcsolatban, vajon a paródia, mint műfaj, megmarad-e? Neked is ez jutott
1: eszed? Ez, abszolút, mindjárt mondom, hogy...
3: Hát most lehet, hogy egy ügyes parodista mostantól ügyvédet kell, hogy fogadjon, mert túl jól utánul.

0: hozza mondjuk Taylor Swift-et.
1: Na akkor a következő példám, szerintem Zoli emlékszel rá, meséltem én ezt már lehet ebben a körben, és csak a hallgatóknak nem. Valamikor 1993 környékén én tudósító voltam egy kiskereskedelmi rádiónál, és elküldtek az egyik pártnak a kampányzáró eseményére, és akkor hát kimondom a politikus nevét, Tordján Józsefnek a beszédét, én rögzítettem ott helyben egy ilyen datmagnóval, visszamentem a rádió stúdióba, és elkezdtem lejátszani, és bejött a hangtechnikus, Szalai Jóska egyébként, reméljük, hogy hallgatja most ezt a műsort, és ott támasztotta az ajtó felett, és mondta, hogy milyen vicces ez az Éles Istvánnak a paródiája, ugye? És akkor én néztem le egy darabig, hogy tetszik? Igen, tetszik te? Nem, ez az igazi Tordján. Tehát, hogy az emberi füllel is nagyon nehéz időnként fölismerni azt a hangot, hogyan lehet mondjuk a Taylor Swift hangját körülírni az ilyen régi egy szabadalommal.
2: Meg egyébként hol dől el, hogy én most kreálok AI-jal, vagy AI kreál egy dalt, ami olyan úgy hangzik, mintha Taylor Swift énekelné, de hogy én nekem nem volt ilyen szándékom vele, meg tehát hogy itt mi dönti el akkor, hogy ez most visszaélés ezzel a joggal, vagy védjeggyel, vagy...
3: Az a kérdés, Taylor Swift elénekelte azt a dalt, vagy sem, az övé, vagy sem.
0: Viktor,
3: nem, akkor nem.
0: Te mit akartál mondani, mert megszólaltál, hallottam.
4: Na igen, előfordul velem. Szóval szerintem itt tévúton jártok, mélyen és alapvetően túlbecsülitek az emberi fül és az emberi kognitív képességeket ebből a szempontból, hiszen egy mikrofon és egy hozzátartozó mondjuk AI rendszer, az nagyságrendekkel fölöttünk van ebben, és egyértelműen meg fogja tudni mondani, hogy Tordján beszél, vagy Éles István, ez az egyik elgondolásom erről. A másik pedig az, hogy ezt lehoznám a földre egy kicsit. Itt arról is szó van, amikor mondjuk valaki egy egyszerű podcaster, nem Taylor Swift, elkezd felépít egy üzletet, mondjuk használja a hangját arra, hogy eljusson emberekhez, túl van a 142. podcastjén, és egyszer csak valaki úgy dönt, hogy nekem kéne ez a biznisz, és ellopom egy AI-jal a hangját, hiszen ott van a rengeteg hangminta, ugye azt Arthurtól tudjuk, egy perc elég arra, hogy feltanítson egy AI-t, és emellett elnézünk, és az amerikai szerzőjogvédelmi hivatal is hajlamos emellett elnézni, nincs konszenzus, nincs bírósági döntés erről, tehát teljesen igaza van Taylor Swiftnek, hogy lép, és nagyon örülök neki, mert ez nekünk, hogy mondjam, tartalomgyártóknak, meg sok tartalomgyártónak nagyon nagy eredmény lenne, ha születne egy olyan döntés ebben, vagy születne egy precedens jog ebben, hogy igenis le lehet védeni valakinek a hangját, azt megfelelő műszaki berendezésekkel ellenőrizni lehet, és nem lehet ellopni.
1: Tényleg lehet ellenőrizni, Artur?
0: Szerintem lehet, vagy legalábbis valamilyen százalékban meg lehet mondani, hogy ez mennyire életszerű, de majd úgyis még a műsorban fogunk beszélni arra, hogy az AI által készített dolgokra meg lehet mondani, tényleg AI által készített dolgok vagy sem. Tehát hogy ez egy elég összetett kérdés. Szerintem is igaza van Viktornak ezekben a dolgokban. Annyit még hozzátennék, hogy amivel már most én is szembesültem a saját védjegyeink kapcsán, meg itt az arcvédjegy kapcsán is felmerül, hogy ennek a területi hatája is egy óriási kérdés. Bizony. Tehát az, hogy melyik országban, milyen törvények, pontosan mit védenek. Milyen jogvédelem alá tud ez kerülni, milyen következménye tud valaminek lenni, és ilyen szempontból az is egy nagyon izgalmas kérdés, hogy amikor bekövetkezik valami, akkor az hol következik be, és annak ott helyben tud-e bármilyen következménye lenni, tehát mondjuk Taylor Swift esetében, ha nem tudom mi, Bangladesben másolják le az ő hangját, akkor ott bármivel föl tudnak-e lépni, amikor ha elmentek Ázsiába, akkor ott az összes létező szuperhősnek és animációs filmnek az összes karakterét meg lehet találni, az összes párnára rávarva, zéró darab jogdíjjal.
4: És az összes szoftvert ellopva.
0: Tehát, hogy itt érzem azt, hogy miközben valóban helyes az, hogy ilyen típusú vagyontárgyakat védjünk le, azért ez egy óriási kérdés lesz, hogy egyáltalán milyen érvényt tudunk ennek szerezni.
3: Nagyjából én is ezt gondolom, csak azt tenném hozzá, hogy ez a védjegyezés nem feltétlenül biztos, hogy érdemleges jogi védettséget fog tudni adni ebben a világban, amikor arról kell vitáznunk, hogy egy szerző, egy neves előadó művésznek jogi lépéseket kell azért tennie, hogy mások ne lopják el az ő arcmását és hangját. Tehát ez egy mérhetetlenül erkölcstelen dolog.
1: Zoli, nem ott húzódik majd meg a határ, hogy mondjuk Taylor Swiftnek valószínűleg van egy erős jogi csapata az egész menedzsmentjén belül.
3: Ez nagyon lényeges, mert azért ez egy drága buli ám.
1: Igen.
3: A világ összes országában.
1: Ezzel szemben, hogyha te mondjuk az Infószótár alapítójaként a saját hangodat, és mondjuk valaki a te hangoddal indít el valamit.
3: Magát mondjuk az Infószótár címet.
1: Igen, azt is, de mondjuk a te hangod, mint ahogy Feledi Botond mondta a múltkor. Ez ügyben utána mennél, lehet, hogy nem lenne ilyen jogi csapatod.
3: Az biztos, és pénzem se rá.
1: Aha. Tehát akkor itt azért mégiscsak ez a jogi rendszerben itt lesz majd egy ilyen hasadék.
0: Ez lesz, de annyit gyorsan még hozzátennék, hogy például az ilyen arcvédjegyek, az ábrás védjegyek, a szövegvédjegyek azért ne, Magyarországon, most megint egy területet mondok, nem olyan őrületes összeg. Tehát itt ilyen százezrekről beszélünk, tehát nem milliókról, meg tízmilliókról, meg százmilliókról. Ha már Európáról beszélünk, az már egy nagyobb buli, ha az egész világról az még nagyobb buli, és hogyha mindent le akarunk védetni, az még ennél is nagyobb buli, és ahhoz már tényleg kell jobb néhány jogász, meg nem elég csak kitölteni három formanyomtatványt, tehát itt nehezedik a terep. És akkor a másik oldalról ugye még ott nem is beszéltünk, most nem is fogunk, hogy maga az AI-e közben meg hogy tekergeti a dolgokat, hogyha azt a pixelt ide rakom, meg oda rakom, akkor az most az a hang, vagy nem az a hang, mennyire hasonlít rá, mennyire nem hasonlít rá. Tehát mondjuk ezt bevisszük egy bírósági tárgyalóterembe, akkor az egy izgalmas beszélgetés.
1: Uh-huh. Viktor, szerinted hova fogunk eljutni ezzel az egésszel?
4: Hát én tényleg, hogy mondjam, tehát jelentős indulatokat ápolgatok magamban ezzel kapcsolatban, úgyhogy én nagyon remélem, hogy oda, amit a Zoli fogalmazott meg talán, hogy tehát a jog működjön jogszerűen, tehát ne kelljen már nekem levédeni az egész világon csiliárdokért mindent, hiszen a lopás az lopás, és de hát persze ott van az, amit Artur mondott, hogyha elkezdjük árnyalni, hogy egy kicsit módosítanak rajta, akkor már ki van tolva az ember, ezt láttuk, millió eset van erről, ipari szabadalmaknál, stb. Hát javuljon a világ, abban reménykedem.
1: Kicsit naív elképzelés, de hát, ha így lesz. Hajrá!
5: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
1: Váltunk egy kicsit nagyobbat a témáinkban. A digitális detoxal mi már foglalkoztunk itt a műsorban többször, de éppen az NRC azzal foglalkozott, vagy részben ezzel foglalkozott legutóbb februári felmérésében, egy 1000 fős kutatásban, hogy mennyire ismerik Magyarországon ezt a kifejezést. A digitális detox Kuruc Imrének, Iminek mit jelent?
2: Hát egyébként én nem szeretem ezt a kifejezést, meg magát a digitális detoxot sem, mint olyat, nem feltétlenül gondolom, hogy ez egy...
1: Hát eleve a detoxnak van egy ilyen nagyon negatív üzenete.
2: Egyébként Zolitól kérdezném is, hogy ugye ezt mondhatnánk digitális méregtelenítésnek is.
3: Hát tulajdonképpen... ez azért nagyon izgalmas dolog, mert ennek a kifejezésnek, hogyha azt mondjuk digitális detox, ugye a detox, tehát méregtelenítés, tehát mi ennek az implicit jelentés tartalma a digitalizált világban?
0: Az méreg, az mérgező,
3: az káros, rossz, romboló, elpusztít, stb. Tehát nagyon mérhetetlenül negatív jelentés árnyalatai van ugye ennek a detoxnak. Ugyanakkor meg érthető a dolog, hiszen van, ahol függőséget okoz, tehát azért erről mi is tudunk beszélni, ezt nem lehet ignorálni, ezt a problémát.
2: De egyébként nekem pont ez a problémám magával a jelenséggel is. Egyébként azt sem tudom, hogy ebből hogy lehet igét képezni. Detoxolok akkor? Tehát,
1: detoxikál.
2: Akkor digitális detoxikálok ebben az esetben.
0: Digitális detoxikációt folytatsz.
3: Igen, nagyon.
2: Szóval, hogy tetszik. Igen, tehát, hogy én mondjuk párhuzamot vonnék, például a szárom, ugye, mert hogy na, most kicsit akkor vágjunk is bele a számokba, mielőtt akkor erről beszélnék. Ugye mondtad, hogy sokat foglalkozik a Postmodem is ezzel a témával, de úgy látszik nem eleget, igen. Mert ebben a felmérésben az jött ki, hogy az emberek kevesebb, mint fele ismeri egyáltalán ezt a fogalmat. Uh-huh. Mindössze 42%, ami egyébként számomra egy megdöbbentően alacsony szám, pont azért, mert azért ennek van egy reneszánsza most tulajdonképpen, olyan, mintha ez egy trend lenne, hogy az emberek valamilyen módon azért a digitális detoxhoz fordulnak, vagy legalábbis az igény megvan rá, meg egy picit ilyen ellenkultúrává is kezd ez alakulni, ehhez képest a 42% az meglehetősen alacsony. Van még egy fogalom, amit vizsgált a kutatás, ez a digitális fáradtság, ami tulajdonképpen az előszobája, vagy az oka annak, hogy valaki belekezd egy digitális detoxba, mert hogy ugye ez már amikor testi tünetek, vagy valamilyen mentális tünetek jelentkeznek a túlzott képernyő használat, a túlzott digitális eszköz használat miatt, ezt pedig 27% ismeri, ami még kevesebb, de közben még azt gondolom, hogy nem tudom magát ezt a digitális fáradtság kifejezést hányan hallottátok, szerintem jóval, mi közöttünk is talán kevésbé. Ez képest a 27 és a 42 között meg nincs akkora különbség. Minden esetre úgy tűnik, hogy az emberek többsége nem ismeri ezt a digitális detox kifejezést sem.
3: Hát, és a mögötte álló jelentés tartalmat sem? Azt tudtátok mérni? Tehát, hogy érti, hogy miről van
2: szó? Pontosan nem tudom, hogy a kutatás az hogy nézett ki. Ez egy része volt csak egy nagyobb kutatásnak, és valószínűleg hát, hogy csak néhány kérdés mérte ezt fel. Tehát igazából valószínűleg a fogalmat kérdezte a kérdőív, hogy egyébként hallott-e róla, és hogy mi ez. És így jött ki az, hogy tulajdonképpen a többség ezzel nem nagyon van tisztában.
1: Hát meg de, ugye a használat, és akkor ugye, igazából ha megkérdeznénk azt, hogy a futballt hányan ismerik, akkor szerintem mindenki ismeri a futballt, de hogy hányan fociznak, Igen. Az már lényegesen alacsonyabb.
2: És akkor ugye a kérdések egy része erre vonatkozott, hogy egyébként mi a helyzet ezzel Magyarországon, hogy egyáltalán hányan detoxikálnak digitálisan akkor,
0: vagy rendszeresen.
2: És hogy ez rendszerese vagy alkalmankénti, és az jött ki, hogy nagyjából 10-ből 3 ember, aki egyáltalán folyamodik ehhez az eszközhöz az életében, és 7% az, aki rendszeresen, 22, aki alkalmanként, és egyébként itt szerintem az az érdekes, hogy ez nem csak egy gyakoriságbeli különbség, nem nagyon vizsgált ezt mélyen ez a kutatás, de nekem ez az elképzelésem erről, meg azért, ami kijött a kutatásból, az is erre utal, hogy itt ez nem csak arról szól, hogy aki rendszeresen, az ezt gyakrabban csinálja, aki alkalmanként, az pedig ritkábban, hanem hogy más is a jellege. Tehát aki rendszeresen, inkább azt mondom, hogy az a 22%, aki alkalmanként digitálisan detoxikál, az tulajdonképpen picit az, amit az Zoli is mondott, hogy úgy érzi, hogy már nagyon sok más stresszt okoz, fejfájás, problémákat, akkor itt az ideje most nullára csavarni ezt a dolgot, vagy közel nullára, ami egy ilyen esetben, ami nem egy alapvetően káros dolog, hiszen ezt azért tudjuk, hogy a digitális világból kimaradni nem lehet, tehát ez az életünk része, ez nem olyan, mint hogy valaki egy száraz november, ugye ennek ez is egy analógia lehet, a száraz november, de ott az alkoholfogyasztást, ha valaki lecsavarja nullára, attól egy teljes értékű életet lehet értelemszerűen élni. A digitális világ nélkül nem lehet, de ott itt úgy tűnik, hogy ez a 22%, ez abban látja a megoldást, hogy alkalmanként tart x nap digitális detoxot, amikor valószínűleg nem teljesen nullára, de nagyon minimálisra csavarja le a digitális eszköz használatát.
1: Itt mi a lecsavarás? Leteszi a mobilt.
2: Nekem is van ilyen ismerősöm egyébként, aki azt mondta, hogy csak a legszükségesebb e-maileket, mit tudom én, egy bizonyos időpontban elolvasta, mert azért dolgozott közben, tehát erre szükség volt, de nem használt közösségi médiát, nem nagyon olvasott hírportálokat, üzenetváltásokat, így van, és akkor ezért mondom, hogy és van a 7%, aki a rendszeres, őnáluk viszont ez egy sokkal tudatosabb dolog, ők ugyanis heti több alkalommal, vagy akár napi rendszerességgel valójában kontrollálják és korlátozzák a használatukat, azt mondják például, hogy este 8 után már nem használok képernyőket, vagy minden nap tartok 1-2 olyan órát, amikor a digitális világ egy kilépek. Tehát sokkal észszerűbb használat, ez nekem sokkal szimpatikusabb ebben az esetben, hiszen itt valójában nem elmenekülök a digitális világ elől, hanem megpróbálom valójában irányítani a digitális eszköz használatomat, és azokat a függőségeket, meg túlzásokat így picit lenyesegetni. A másikat mondom, ez az alkalmankénti digitális detox, ez inkább egy ilyen elmenekülés ebből a világból, mert érzem, hogy ez most már túl sok.
1: Meg nehéz lehet itt a határvonalat meghúzni, gondolom, mert például Bódi Zoltán elmegy rendszeresen futni a városba, az mennyi ideig tart? 2 óra? Nagyjából?
3: Hát egy óra, másfél.
1: Egy másfél óra. Hogy az vajon ennek számít? Mert akkor nyilvánvalóan nem fogja pötyögtetni a mobilját.
2: Hát sőt, az ember alszik, akkor is azért igen. Általában nem. Itt nyilván hát az éden töltött órák, tehát hogy az, hogy ne csak az alvás legyen a töltődés, hanem az is legyen egy olyan értelemben töltődés, hogy kiszakadunk picit ebből a nagyon erős ingerekkel járó környezetből, hogy azt mondjuk, hogy most már este már nem foglalkozom ilyen.
3: De várjátok, én inkább ezt gondolom értelmesnek, amit most legutóbb mondtál, hogy igen. Ez a jelenség az lehet nagyjából, hogy most már úgy nagyjából elég volt, és nem feltétlenül a digitális technológiához, infokommunikációhoz van ez kötve, hanem az adatokhoz, az információkhoz, az ingerekhez. Biztos mindannyiunkkal előfordul ez néha, van akivel lehet, hogy minden nap, vagy van egy olyan pont, hogy na jó, akkor most egy kicsit elég, akkor most álljunk meg egy kicsit, lemegyek kávézni, kimegyek egy fél órára sétálni, vagy most hagyjon engem.
1: És ez így volt végén. A digitális világ előtt is.
3: És ez igen, és nem a digitális eszközhöz kötődik, mert szóval, hogy mondjam, tehát a digitális detox akkor nekem azt jelenteni, hogy minden, ami infokommunikációs eszköz, de minden, akkor ez ki van kapcsolva, lemegyek az újságoshoz, ami már egyébként nincs, sehol, városban.
0: Ne, van még újság.
1: Van egy-kettő. Okay,
3: hát egy-kettő, igen.
1: Ahány telefonfülke.
3: Veszek egy papírra kinyomtatott napilapot, tehát ez is már ez abszurdnak számít.
0: És ceruzával keresztrejtvényt fejtesz benne.
3: És leülök és olvasok, vagy például keresztrejtvényt fejt.
0: És igen. Bemész egy telefonfülkébe telefonálni.
3: És bemegy telefon.
0: Feltéve, hogy van nálad pénz. Mármint, hogy érme.
3: És feltéve, ha van telefonfülke, mert az már tényleg nagyon-nagyon, de nagyon kevés. De
4: ez a retro világnap, nem Zoli?
3: Ezért mondom, tehát ez nem, abszolút nem életszerű. Tehát,
0: de azért,
3: ezt
0: de
3: mondom, az, ez de egy az, menekülés, ami... menekülés, és teljesen egyetértek veled abban, hogy ez a teljes nullára lekapcsolás, ez abszolút életszerű.
2: És ugyanakkor meg annak, amit mondom, ez a 7%-ra jellemző csak mindössze, hogy próbálják kicsit kontrollálni a használatukat, és ebben egyébként rengeteg applikáció, nyilván akkor ez műsorban is már többször elhangzott, hogy milyen applikációk tudnak ebben segíteni, nyilván igen. Olyanok, amik komolyabban tiltják a használatot bizonyos körülmények vagy időpontokban már.
0: Bocsánat, maguk az eszközök is, tehát az operációs rendszerekben is, igen, van, a mobil eszközökben ilyen limit, hogy beállíthatod, hogy mennyi időt töltesz, meg időnként elküldi neked, hogy hát nem kellene ennyit nézni a valami csodát.
2: Nekem egyébként a legötletesebb, amit hallottam, az egy olyan applikáció, nem tudom a nevét egyébként, mert odáig nem jutottam el, hogy én ezt majd letöltsem a telefonomra, mert picit el is borzasztott a dolog, ami egyszerűen monokrómá változtatja az okos telefon kijelzőjét, és azt vették észre, hogy ezáltal, hogy fekete-fehérben látunk mindent a telefonunkon, sokkal kevésbé érezzük azt, hogy használnunk kellene, mert ez a dopamin löketnár nem jön úgy, mint amikor ilyen színes szagos mindenféle csillivili tartalmak jelennek meg, és ez a monokróm kijelző egyszerűen azt eredményezi, hogy kevesebbet használ.
3: Lerontja a felbontását. Igen, például.
0: Vagy lehetne tökélet. Például a Taylor Swift videóklipekből egy ilyen néma fekete-fehér filmet csinálni, és már biztos nem nézné senki, ott a jogokkal se lenne gond.
1: Vagy pixeles változatot.
0: Pixeles változat.
2: És énekelhetnéd elevette is.
3: És egy kicsit hamis lenne.
1: Te figyelj csak, én látom még itt az összefoglalóban, hogy vannak, akik divatnak tekintik a digitális detoxot.
2: Hát igen, ugye volt egy ilyen kérdés is, hogy egyébként mennyire tartják az emberek ezt hasznosnak, hogy ha valaki ezt csinálja, akár rendszeresen, akár alkalmanként, és ezért érdekes módon a többség azt gondolja, 57%, hogy ez alapvetően egy hasznos dolog, még hogyha csak alkalmanként csinál is valaki ilyet, és nagyjából ilyen 15% az, aki viszont egyértelműen azt gondolja, hogy hát ez egy ilyen hóbort, vagy egy tök felesleges dolog, vagy egy divat, tehát hogy nem igazán látja az értelmét ennek. Hozzáteszem, bizonyos tekintetben én is inkább ebbe a 15%-ba sorolom magamat, pont amiatt, amit elmondtam, hogy inkább ezt ebben az értelemben látom az értelmét, hogy korlátozzuk a használatot, nem pedig azt, hogy akkor most tartunk egy hét szünetet.
1: Hallgatóinkat buzdítanám, hogy jöjjenek a Facebook oldalunkra, mert ott nyugodtan kifejthetik a véleményüket
0: bármikor,
1: ezzel kapcsolatban.
0: Akár éjszaka is.
1: Éjszaka, igen.
0: Bármikor.
1: Digitális detox részeként jöjjenek a Facebook oldalunkra.
5: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
1: Visszatérünk a mesterséges intelligencia világához, mégpedig az infószótárban. Nem egy kifejezéssel foglalkozik most a netnyelvészünk, hanem egy jelenséggel, mégpedig azzal, hogy, és egyébként erről is beszéltünk már régen, hogy a mesterséges intelligencia által generált képeket föl tudjuk ismerni. Legalábbis a kezdeti időszakban mindenképpen a hatújú embert fölismertük, hogy ez már egy ilyen sokat emlegetett elem, egy mintázat, és hát voltak más hibák is. A szövegek, amiket generál a mesterséges intelligencia, hasonló hatújú hibák vannak benne?
3: Az az abszurditása ennek a kutatásnak, viszonylag friss, nem, azért nem mai, de friss kutatásnak, hogy nem a hibái miatt lehet fölismerni, hanem azért, mert túl jó. Egyébként mi tanárok is azért nap mint nap küzdünk ezzel a problémával, hogy azért lehet sejteni azt, hogy hát ez a szöveg, amit írt akármelyik hallgató vagy tanuló, ez valahogy nagyon nem jellemző rá, de hát most mit tudok csinálni?
0: Milyen diszkriminatív vagy? Hát lehet, hogy megvilágosodott így éjszaka.
3: Pontosan erről van szó.
2: Adsz egy feladatot a hallgatónak, és visszér, hogy nagyon jó ötlet, köszönöm szépen, ez egy fantasztikus, és a végén, amikor leadja, megkérdezi, hogy és akkor esetleg valamiben mégsem.
3: De még előtte odaírja, hogy és összefoglalva,
2: igen.
3: És a nem csak, hanem is szerkezettel, mindig kifejtve szépen, és egyet továbbra szeretnéd, hogyha ebből írnék egy komolyabb munkát, vagy nem. Szóval ne,
2: vagy
3: nem
2: valamit, amit felrakhatsz a TikTokra.
3: Na, szóval a kutatás tavaly év végén zárták le, és nagyjából akkor került világra, én most akadtam rá, azt vizsgálja, hogy az emberek által létre megalkotott rövid kreatív szövegek, és ugyanazoknak a narratíváknak a mesterséges intelligenciával való megismétlése, ben kimutatható-e nyelvi, stilisztikai különbség. Tehát itt nem tartalmi, nem szerkezeti, nem formai, hanem stílusbeli különbségeket vizsgáltak. Azt próbálták feltárni, hogy az emberi stílus és az emmi stílus, ezt most tegyük idézőjelbe, az adatolható, és van-e közte különbség, és hogy olyan módszert alkalmaztak, amely a jellemző stílus eszközöknek az előfordulását, a statisztikáztat mérte. Mit tudom én, kulcsszavak, meg a szinonimák előfordulását, meg mit tudom én, hogyha egy metaforáról beszélünk, akkor az milyen távoli metafora, meg minden. Szóval ezeket nem akarok belemenni, nagyon érdekes adatok, tehát adatolási módszerrel dolgoztak.
1: És van különbség?
3: Van különbség. Azt figyelték meg, hogy az emberi stílus az attól egyéni, és attól lesz izgalmas, egyedi, úgymond kreatív, hogy kicsit szabálytalan. Tehát olyan, mint hogyha egy portrét nézünk, egy portréfotót nézünk egy emberi arcról, és ugye én vagyok fotós, meg grafikus, meg festőművész, de valahogy úgy tudom, hogyha azok lesznek az izgalmas, úgymond karakteres arcok, amelyekben van valami olyan szabálytalanság, egy pici aszimetria, amit alig veszünk észre, és ettől vonzóvá érdekessé, egyedivé, karakteressével, ha pedig túl szimmetrikus, akkor szép, gyönyörű, de hát olyan sablons. És ez az utóbbit, ezt mérték a kutatók, hogy ez az utóbbi jellemző a mesterséges intelligencia által gyártott rövid, tehát ilyen 150-500 szavas kreatív szövegekre. Nem egyes szövegekre érvényes az állítás, hanem nagyon mennyiségben. Tehát ez azért nem alkalmas arra, hogy most az akármelyik tanulóról által beadott esszé szövegről ott konkrétan el tudja dönteni, hogy ezt most ő írta, vagy emmi csinálta, de a szövegek tömegéről már lehet egy ilyen mintázatot kirajzolni, ezt hívják kicsit ilyen képletesen stilisztikai új lenyomatának a mesterséges intelligenciának.
1: Tehát akkor azt is mondod ezzel, hogy szabálytalan az emberi szöveg, és akkor ezt nehéz szabály közé kényszeríteni, tehát nehéz leírni, tehát nehéz a mintázatot mesterséges intelligencia által előállítani?
3: Nem feltétlenül erről van szó. Az emberi szövegeknek, szövegtípusoknak a leírása, a műfaji és a szövegtipológiai leírása az azért létező dolog, ezeket a normatívákat nagyon pontosan be tudjuk állítani. Viszont ezeknek a megvalósítása az a stílus kérdés, és a stílus is norma szabályozza, viszont az apró eltérések, az apró kilengések, azok adják az emberi karakterisztikáját a stílus alkalmazásnak, az emmi pedig még egyelőre, most Artúra nézek itt a stúdióban, nem látják a hallgatót.
6: Aki ingatja a fejét.
3: Aki ingatja, igen, fejét, de remélem, hogy nem ingatja a fejét, hanem hogy bólogat, hogy az emmi még egyelőre meglehetősen szabályos, túlzottan szabályos, túlzottan egységes, túlzottan koherens, túl jó, úgymond, amit csinál, de ezek a fajta apró eltérések még nem jellemzők, de szerintem ez nagyon gyorsan múlik.
1: Én most bocsánat, azért nem értem teljesen, mert mi már beszéltünk, vagy másfél éve arról, hogy lehet ilyen stílusokat beállítani.
3: Hát igen, de mindent olyan tök jól old meg.
0: Igen, de lehet.
2: Tehát meg most én feltöltöm általam írt nem tudom hány dokumentumot, amit én a saját stílusomban
3: megírtam. Természetesen.
0: Abszolút, sőt, annyira, hogy én magam is szoktam ezt a módszert alkalmazni, tehát nem olyan régen szükség volt arra, hogy írjak egy olyan dolgot, amit ráadásul nem is a saját műfajom, nagyon ritkán szoktam ebben a műfajban írni, és akkor például az AI-t felpromptoltam arra, hogy ebben a műfajban egy kicsit ott balírozza ki magát.
1: Mi az vers? Mit írtam?
0: Nem, egy laudáció egyébként.
1: Ja.
0: És ezt tehát a saját magának írt egy nagyon jó műfaji leírást, majd odaadtam neki, amit az előbb mondott, egy csomó dolgot, amit én csináltam, nem ebben a műfajban, nem egy másik műfajban, és ezt a kettőt tök jól úgy összerakta, hogy akik elolvasták ezt a tartalmat, azoknak az volt a véleménye, nem szakemberként persze, hogy szerintük ezt én írtam 100%-ig, tehát nem AI, nem egyéb. Én azt gondolom, hogy már most is tartott az AI, hogy nem ismerem ezt a kutatást, tehát meg kell nézni, hogy nézték meg, hogy valami majd hasonlót már elő tud állítani, tehát ha valaki komolyan veszi ezt a műsorszámot, és nem csak betolja a ChatGPT-be, hogy akkor most írjál nekem egy tanulmányt, mintha én írtam volna, és akkor megkérdezik, hogy hogy hívnak, és akkor az a kb. akkor így, tehát hogy szerintem most már azért lehet, hogy lehet egyrészt itt humanizálni, sőt egyrészt azt hiszem, így hívják ezeket az eszközöket.
3: Egyrészt a kutatás tavaly év végén publikálták, ez azt jelenti, hogy maga a kutatás az mondjuk ősszel zajlott, azóta már 2,5 modellel tovább tart a ChatGPT is, tehát, és ezek a modellek elképesztő módon fejlődnek, nagyon-nagyon nagy mértékben. Másrészt a módszertan az volt, hogy egy adatbázisból szedtek emberek által készített 150-500 szavas kreatív szövegeket, és ugyanazt a narratívát adták különböző modelleknek, emmi modelleknek, hogy ezt ismételjék, vagy ismételtet csinálják meg, és tehát nem az a fajta szofisztikált mesterséges intelligencia használat volt, amit most itt elmondtunk, de valóban, tehát itt megint arra nagyon jó ez a kutatás, hogy a promptolásnak, a használatnak a tudatosságáról a jó típusú mesterséges intelligencia használatra irányítja rá a figyelmüket, mert ez a kulcs, amit Émi meg Artúr mondott az előbb, így van.
5: A digitális világ érdekes. Postmodern.
1: Keleti Artúr most folytatja azt a témát már, amit hetek óta próbál elmondani nekünk, és egy csomó érdekes dolgot eddig is mondtál az Anthropicnak a fejlesztéseiről. Lehet, hogy itt az elején érdemes lenne egy rövid, gyors összefoglalót adni, hogy miért is beszélünk erről, mert ennek aktualitása is van. Ugye itt volt egy konfliktus a Fehérházzal, meg Tart is, meg más mesterséges intelligenciákkal. Tehát mi is ennek az egésznek a dimenziója?
0: A lényeg az az, hogy ezt a Mythos nevezetű rendszert, ami egy másik mesterséges intelligencia modell, olyan, mint a Claude, vagy olyan, mint a ChatGPT, amit az OpenAI készít, ezt elkészítette az Anthropic, pár héttel ezelőtt pedig bejelentette azt, hogy ezt nem teszi publikussá. Erről a múltkor már beszéltünk a műsorban, és ennek az az oka, hogy arra jöttek rá, hogy ez a modell, ez lényeges hatékonyabban meg tud találni biztonsági, kiberbiztonsági sérülékenységeket informatikai rendszerekben, és ezt ők be is bizonyították, több ezer olyan sérülékenységet tudtak feltárni a modell segítségével, egyszerű módszerekkel, tehát úgy, hogy megkérték a modellt, hogy próbáljon meg feltörni bizonyos alkalmazásokat, és az végre is hajtotta. Szóval több ezer olyan sérülékenységet találtak, amit még a gyártóik sem ismernek. Ugye ezt a műsorban már sokszor említettük, ezek a nulladik napi sérülékenységek. Egyébként millió dollárokért, meg több százezrekért el lehet adni ezeket a sérülékenységeket, és a legrettegettebb ellenfelei az államigazgatási rendszereknek, a fegyverrendszereknek, kritikus infrastruktúrának, hiszen az abban működő szoftverek nem védettek ezek ellen, a nulladik napi sérülékenységek ellen, csak hogy a hallgatók jobban el tudják helyezni, ez olyan, hogy mondjuk valaki a mobiltelefonjával meglátogat egy weboldalt, és feltörik automatikusan a készülékét. Vagy mondjuk megnyit egy alkalmazást, és az hozzáfér az összes fotójához, anélkül, hogy bármilyen engedélyt adott volna erre. Tehát ilyen szintű sérülékenységekről beszélünk.
1: Tehát akkor itt most azt is lehet mondani, hogy ez a Mythos, ez egyszerre lett hacker és kiberbiztonsági szakember?
0: Eddig tehát ha valaki mondjuk az Anthropicnak a korábbi rendszereivel próbálkozott, mondjuk a Claude-nak a különböző verzióival, akkor odáig el tudott jutni, hogy jó néhány sérülékenységet beazonosított a rendszer, valamit talán meg is talált, valamit el tudott magyarázni, hogy kb. Hogy kellene feltörni, de nem tudott erre sikeres feltörő kódot készíteni, és nem tudta ezt bebizonyítani. A Mythos pedig ezt mind tudja, tehát úgy, vagy legalábbis nagy részt tudja, tehát tovább lépett ebben, szintet lépett ebben, és ilyen szempontból leginkább támadó eszközre hasonlít. Természetesen a védelem oldalán is lehet használni, és ezért mondtam el a múltkor, és ez fejlődött most tovább ez az ügy, hogy az Anthropic nem csak, hogy nem tette publikussá, hanem egy ilyen üvegszárny nevű projekt keretében 40 cégnek odaadta ezt a modellt, ezek a világ legnagyobb szoftvergyártói, üzemeltető infrastruktúra szolgáltatói, hogy próbálják ki a saját rendszereiken, és a feltárt sérülékenységeket javítsák ki, mielőtt ezt a modellt kiadják. Egyébként ezt szerettem volna most az Anthropic növelni 70 cégre, csak sajnos a Fehérház úgy döntött, hogy ezt nem engedélyezi, ami azért pikáns, mert ugyanez a Fehérház viszont nem akar együtt dolgozni az Anthropickal, ugye olyan szoftvernek nyilvánította őket, egy olyan cégnek, aki nem megbízható, azért, mert a hadseregnek nem volt hajlandó az Anthropic egy csomó dolgot elfogadni, mindenféle műveletekhez hozzájárulni.
3: Például ezt a mitosz sem akarta odaadni neki?
0: Érdekes módon ezt odaadja. Tehát a szórakoztató az, hogy miközben az NSA, ugye az amerikai titkosszolgálat nagy erőkkel használja ezt a mitoszt, ugyanúgy odaadták nekik, hogy megtalálják a kritikus sérülékenységeket. A Fehérház mégis azt mondja, hogy nem szabad ezt tovább növelni, ezt a kört, aki hozzáfér ehhez az eszközhöz, aha, mert szerintük már így is elegen, van, akik látták, és egyébként, ahogy már beszéltünk,
3: rájöttek, hogy nagyon jó ez a játékszer, ezt nem adjuk oda másnak.
0: Nem akarják odaadni másnak, illetve már ki is szivárgott, tehát van olyan szereplő, aki úgy megkapta kb. Másnap az eszközt, hogy tulajdonképpen nincs is joga hozzáférni, tehát vélelmezhető, hogy esetleg már terrorista szervezeteknél, vagy esetleg más országok gyártóinál is ott van ez az eszköz.
1: Na ezért is hadd térjek még vissza az előbbi kérdésemhez, hogy hackernek tekinthető-e, vagy pedig, ahogy te is mondtad, egy eszköz, amihez kell egy hacker, aki használja azt az eszközt, mondjuk feltörni valamit, vagy pedig önmagában is, tehát megmondod neki, hogy mit csináljon, törje fel a nem tudom Fehérháznak a szerverét, és akkor megteszi?
0: Nagyon jó kérdés, és úgy tűnik, azt mondják a kutatók is, akik kifejlesztették a rendszert, hogy ők maguk ugyan biztonsági szakértők, de számukra is több hét vagy hónap idő lenne egy-egy ilyen feltörést végrehajtani, vagy megtalálni ezeket a sérülékenységeket, amiket ez a rendszer 30 perc alatt, egy nap alatt, két nap alatt talál meg, és ők maguk sem pontosan értik az összes feltörésnek a módját, vagyis a válasza a kérdésre az az, hogy nem, ehhez nem kell hackernek lenni, hogyha valaki egyszerűen megkéri ezt a rendszert, hogy itt van egy alkalmazás, próbáld meg feltörni, egy kicsi segítség lehet, hogy kell neki, ilyen apróságok, hogy nézd végig ezt az 5 darab fájlt, meg ilyenek, de gyakorlatilag teljesen hétköznapi ember elég hozzá.
1: Hát ez már egy lépés.
4: Érdemes jogilag különbséget tenni, bocsánat, a hacker tevékenységnek minősül megkérni bármilyen eszközt arra, hogy törjön fel valamit, és ugyanakkor nem kell hozzá hackernek lenni, de mégis jogilag felelni fogsz érte.
0: Igen, ez igaz, valóban, hiszen ez ilyen szempontból egy eszköz, de egy olyan eszköz, ami már sokkal intelligensebben hajt végre dolgokat, egyébként az egész AI-ra jellemző, igaz, tehát beírunk neki egy promptot, és az megír egy cikket, meg megrajzol egy képet, tehát ez olyan, mint amikor azt mondnád, hogy most akkor grafikus az AI, vagy csak egy eszköz, amit a grafikus használ, tehát ugye ez igaz a hackerre is, csak ugye ebben az esetben, mivel ezeknek a, tehát ha még valaki rajzol egy grafikát, ott felmerül a kérdés, hogy akkor ki a szerzői jog, meg mi lesz a művészettel, meg a kreativitással. Itt viszont mondjuk a kritikus infrastruktúra, vagy komoly operációs rendszerek veszélybe kerülnek, mint ahogy például a Mythos talált egy tizen sok éve, vagy akár 20 éve is operációs rendszerekben rejlő nulladik napi sérülékenységet, amit senki nem talált meg, hiába millió számra használják, hiába ment át rengeteg teszten ezelőtt. Na most nyilván a másik oldala is ennek azért világos, tehát hogyha ilyen rendszereket tudunk használni, és ezeket tudjuk kontrollálni, akkor sokkal nagyságrendekkel biztonságosabb rendszereket tudunk fejleszteni, hiszen mikor elkészül egy fejlesztés, akkor lefuttatjuk rajta ezeket a rendszereket, és azok megtalálják benne azokat a hibákat, amiket így ki tudunk küszöbölni. Még annyit gyorsan hozzátennék, hogy az eszköz ilyen szempontból még olyan szinten eszköz, hogy nem tud mindent, tehát nem tudja egy hackernek a teljes gondolkodás módját elsajátítani, hanem mivel nagyon jó kódol, alapvetően nagyon jó programoz, ezért a program a szerkezetben meg tudja találni a hibákat, azokat egymás mögé tudja fűzni, ki tudja használni a sérülékenységeket, de itt nagyjából véget ér a jelenlegi képessége, ezt aláhúznám, hogy jelenlegi. Tehát magyarán nem tudja végig gondolni, hogy mi mindent fogok én majd csinálni ezzel a sérülékenységgel, hogy akkor most leállítom a visszaszolgáltatást az USA-ban, és akkor stb. De annyit hozzátennék, hogy az eddigi kutatásokból az kiderült, és erről már beszéltünk itt a műsorban is, hogyha ezek a rendszerek egyébként összekapcsolódnak, hiszen ő magában is egy nagy nyelvi modell. Egy olyan modellel, ami viszont már megzsarol embereket, manipulál embereket, ugye erről sokat beszéltünk a korábbi műsorokban, akkor ez gond nélkül működhet. Tehát azt mondja az AI, hogy egyébként én föl tudom törni ezt a rendszert. Hát föltöröm, és utána megzsarolom azt, aki ilyé, hogy ha nem fizet nekem ennyit meg ennyit, mert én a processzor energiát akarok magamnak venni, akkor föltöröm a rendszert, és kipostázom mindenkinek.
3: Ez ügynök? Tehát ügynökként képes, tehát elmi ügynökként képes működni? Tehát megadom neki a feladatot, kitalálja a folyamatmodellt, önállóan döntéseket hoz, és nekem minden esetben nekem beírogatnom.
0: Ja. Tud így működni, igen, ez a struktúrája múlik. A kutatók azt mondták, hogy még nem tették be abba a struktúrába, amiben 100%-ig így tudna működni, de ez csak felépítmény kérdése.
4: Mondok egy nagyon egyszerűt, Zoli, vannak ezek a ha ez, akkor az típusú rendszerek, tehát hogy ha ez az esemény bekövetkezik, csináld azt, és egy ilyen ezek automatizmusok, ezek automata rendszerek. Egy ilyenbe beleraksz bármilyen AI-t, bármilyen eszközt, akkor az onnantól ügynök. Hiszen egyébként azt mondom neki, hogy jön egy e-mail, akkor nem tudom, csináld ezt, hogyha az a válasz rá, hogy valami, akkor csináld azt. Tehát ügynököt tudsz építeni Legóból, idézőjel bezárva, nagyon egyszerűen.
1: De én csak azt akartam még Artúrtól kérdezni, hogy mondtad az előbb, hogy bizonyos dolgokban segíteni kell neki, megmondani neki, hogy nézd át azt az öt fájlt. De hát ez egy, lehet, hogy most leegyszerűsítetted a feladatot.
0: Nem, ez szó szerint a példákhoz ott.
1: Na de hát ez egy lépés egy ilyen fejlesztő cégnek, mint az Anthropic, hogy beleírja.
0: De még ezt sem automatizálták rajta. Tehát próbálták a lehető legegyszerűbb formájában tartani a cuccot, viszont már ebben a formában is képes volt arra, hogy kitört egy olyan terület informatikai ilyen sandboxból, egy ilyen homokozóból, ahonnan nem lett volna szabad
1: kitörni. Elzárt
0: területről, de ez volt a feladata egyébként, hogy törjön ki. Uh-huh. Több sérülékenységet egymás mögé láncolt, kitört, aztán értesítette a kutatókat arról, hogy ez bekövetkezett, mert ez volt a feladat, hogy ezt megtegye, tehát tudott magának internet hozzáférést is szerezni, és úgy by the way, ugyan senki nem kérte tőle, de kirakta a sérülékenységeket, amiket talált egy-két publikus weboldalra, gondolvá, hogy ez biztos jó lesz az emberiségnek. És akkor ez még egy olyan állapota ennek a rendszernek, amit még nem is készítettek fel arra, hogy a marha nagy automatizmusokat fogadjon be, tehát így önállóan ő már erre jutott erre ezekre a következtetésekre.
3: De ha kiszivárgott,
0: igen,
3: akkor...
1: Meg egyáltalán mi lesz ebből az egészből, inkább
3: azt teljesen kontrollálható. Ez egy sötét
4: kiszivárgott, ez akkor már a black market, a fekete piacon van.
0: Igen, persze, de az, igen, na innentől már jön a, de mi szivárgott ki, de az még melyik verzió, és a többi, ugye, mert nem mennék bele. Viszont, hogyha az a kérdésetek, hogy merre felé megyünk tovább, ezt maguk a kutatók sem tudják. Tehát ők is két variáció van. Az egyik, hogy ennek a rendszernek a képessége megállhat korábbi sérülékenység elemző rendszerek szintjén, ez a jobbik verzió. Tehát az, hogy egyszerűen eszközként fogjuk használni jövőben ezt, és nem fog többet tudni. A rosszabb variáció az, hogy magas szintű automatizáltsággal fog majd működni, és akkor viszont rossz kezekbe kerülve, hát egy elég pusztító dolog, annyit hozzá kell még tenni, hogy a védelem oldalán is ugyanúgy be lehet vetni, tehát egy ilyen rendszer a védekezésre is alkalmas, csak jelenleg még a védelem az egy másik típusú stratégiát kíván, mint a hibakeresés.
5: Digitális világ érdekes. Postmodem.
1: Nagyon érdekes téma maradt a végére. Sétáló macskának neveztek el egy olyan felépítményt, ami a kvantum számítógépek világában ígér nagyon komoly eredményeket. Viktor, itt a Kolmi vonalunkba kezdhetjük ennek az analógiának a megfejtésétől. Megengedett, hogy hallgatóink is odafigyeljenek és megértsék, hogy miről lesz szó?
4: Persze, természetesen, de ez rendkívül bonyolult. Vajon miért neveztek el macskának valamit, érted, Árpi? Tehát,
1: hogy szépen, körülbelül... puhán, hangtalanul lépked. Aha,
4: igen, szerintem meg azért, mert a csapból is macska folyik az interneten, tehát ha valamivel publicitást akarsz szerezni, akkor nevezd el macskának. Egyébként nekem lesz egy másik hasonlatom. Itt nagyon egyszerű történetről van szó. A kvantum számítógépeknek a legnagyobb, hogy mondjam, hibája, vagy a legnagyobb hátráltató tényező az a hiba, a hibák fellépése nagyon gyakran és nagyon egymás után nagyon gyorsan lépnek föl hibák a számításokban, és ezeknek a javítása nagyon nehéz, mivel hogy itt általában szuper módon lehűtött berendezésekről beszélünk, vagy nagyon bonyolult berendezésekről, itt is egyébként ennél a számítógépnél egy elektromágneses mezőkben lebegtetett atomokról beszélünk, amit lézerekkel gerjesztenek, tehát ez egy nagyon komplex berendezés, és ha itt hibák lépnek fel, az amúgy is nagyon komplex berendezésben, akkor nem nagyon lesznek számítások. És erre találtak egy olyan megoldást, ami paradigmaváltó megoldás, szakít az eddigi megoldásokkal egyébként, majdhogy nem megdönti a Heisenberg féle bizonytalansági tételt, tehát nagyon izgalmas terület. Azért sétáló macska, mert vannak ugye a kvantum számítógép mit csinál, vannak a kvantum összefonódásban lévő atomok, amik végzik a számításokat, és ha itt bármi zavaró tényező külső hatás fellép, akkor ezek bontják ezt a kvantum összefonódást, összeomlik az egész, onnantól kezdve nincsen semmit. Na most ez a sétáló macska, ezek olyan atomcsoportok, azért macska, mert Schrödinger macskája, ugye ez egy kvantum alaptétel, amíg egy dobozban van, addig vagy tudjuk, hogy él, ez vagy halott, vagy él a macska, addig, amíg nem néztük meg, addig nem lehet,
1: bármi lehet,
4: életben vagy, így van.
1: Ez egy ilyen hibatűrés.
4: Így van, és ezért van egy ilyen macska tétel a kvantum számítástechnikában, meg hát ugye milyen népszerűek a macskák,
3: Hát ők a világ urait, ők találtak ki a kvantum számítást.
4: Na hát itt az volt a tétel, hogy vannak ezek a macska atomok, amiket ebben macska, a megoldásban abszolút. Most képletesen fogok fogalmazni, oda sétálnak, ezek a már a macska szokott ilyen elegánsan végsétálni a billentyűzeten, oda sétálnak az éppen aktuális számításban résztvevő kvantumbitekhez, és megnézik, ránéznek, és aztán tovább sétálnak, és viszik azt az információt magukkal, hogy láttak-e hibát, vagy nem. Na most én hozzátenném, egyébként láttatok már macskát, tehát hogyha egy macska oda sétál a kvantumbitekhez, és akkor azt mondom, hogy csak nézd meg, ne érj hozzá, ami ennek a módszernek a lényege, akkor az a macska az így rám néz egy gangster fejjel, és talán úgy lepofozza azokat a részeket, hogy vannak.
1: Igen,
4: szerintem ez történne inkább.
1: Itt összeomlott az analógia.
4: Az én hasonlatom az a szuflé. Oké? Tehát a szuflé az a süti, amit hogyha csinálsz, és berakod a sütőbe, akkor nem nyithatod ki a sütőt. Ha kinyitod, összeesik. A szuflé. Tehát amikor beraktad a szuflét, akkor vagy jól raktad be, vagy nem jól raktad be, de ez csak a végén fog kiderülni. Na most ebben a hasonlatban, sajnálom, hogy leváltottam a macskán, ebben a hasonlatban ilyen kis mini szuflékat visz be egy kis futószalag, amik oda körbe mennek, körbejárják ezt a nagy szuflét, és átveszik az ő hiba állapotát. És amikor kijönnek, meg tudod nézni, hogy rendben van-e a számítás, vagy pedig hibás lett, és javítani kell, és ha javítani kell, akkor tudsz egy kicsit emelni a hőmérsékleten, vagy lejjebb venni, vagy esetleg a páratartalmon módosítani, és a végén tuti, hogy sokkal jobb lesz a szufléd. Úgyhogy sajnálom, hogy kinyírtam a macskát,
1: nem
4: de...
1: Baj. Nem baj. Ez a felépítmény, ez mire jó? Sokkal gyorsabbak lesznek a kvantum számítógépek?
4: Lezajlanak a számítások, tehát a hibák nem lépnek fel, sokkal biztosabbak lesznek a számítások, sokkal nagyobb biztonsággal zajlanak le, adnak megbízható eredményt. Ugye itt a hiba az azt jelenti, hogy jó, kijött valami a végén, de hát most ez vagy jó, vagy nem jó. Tehát ehelyett lesz az, hogy 80-90%-ban helyes eredményt fognak adni, aztán ez majd nyilván nő, és sokkal megbízhatóbb módon tudnak dolgozni, miközben ezek egyébként elképesztően gyorsak, ezek a számítógépek, ugye azt tudjuk, nagyon nagy a teljesítményük. Tehát azt is mondhatom, hogy neked is igazad van, hogy működni fognak. Ugye, ami sokat hibázik, azt mondhatjuk azt is, hogy hát haszontalan.
1: Hát vagy igen, tehát hogy működik vagy nem működik, ez is egy bizonytalan kifejezés.
0: Igen, de Viktor, azt akartam tehát kérdezni, hogy anélkül, hogy most ebbe belemennénk, vagy egy percben biztos, hogy nem fogunk ezt megfejteni, de hogy mi a trükk itt? Tehát, hogy a szuflé hogyan hozza ki az állapotát a rendszerből, anélkül, hogy ott összeomlana valami?
4: Tök jó kérdés, és egyébként pont ez a tudományos közösség is ettől van, vagy mondjam, elájulva. Paritásmérés, sajnálom, hogy dobni kell a macskát, dobni kell a szuflét.
0: Paritásos szóval, macska szuflé.
1: De téged is dobom.
4: Tehát a kulcs az a paritásmérés, és az, hogy csak a hiba állapotot nézik meg. Tehát ugye ezek a logikai qubitek, amik itt működnek, nem egy atomból állnak, több atomban vannak így szétszórva, és paritásmér a szuflé. Ennyi. Köszönöm. Na, hát folytatjuk. Egyszer folytatjuk.
1: Véget ért a mai Postmodern. Köszönöm a részvételt Bódi Zoltánnak, Justin Viktornak, Keleti Artúrnak, Kuruci Imrének, szerkesztőnek Kovács Csücsi Mihálynak és a technikai munkatársaknak Érsok Zoltánnak és Kovács Ákos Besének itt Budapesten, Pozsonyban pedig Kovács Jánosnak. Jelentkezünk jövő héten, viszontlátásra a YouTube-on, viszonthallásra a Pátia Rádióban. Szilágyi Árpádot hallották.
5: Postmodern.
6: Egy kis kutya.
7: A történet mélyen önéletrajzi ihletésű. Férjével nagyon kedvelték a dalmatákat. Életük egy pontján 9 kutyájuk volt. Ráadásul az elsőt, csak úgy, mint a regény főhősét, Pongónak hívták.
6: Jókai emléktúra Erdélyben.
8: Kell figyelni, hogy melyik túra változott hánykor és honnan indul, hogy senki ne jelenjen meg rossz időben, rossz helyszínen.
6: 40 éve hunyt el a magyar avantgárd festészet alakja Bálint Endre.
9: A Pozsonyi Városi Galéria munkatársai szintén lecsaptak a képekre. Pécsből Budapestre tartva az alkotásokat kiállították a Pozsonyi Galériában.
6: A sztárok és a közönség kedvence DJ Dominik.
10: A rengeteg nem megvalósított koncert, a nem meghívás, a koncertek lemondása, a kritikák, a bántás. Amúgy is most Magyarországon egy nehéz időszakot élünk, mert itt homo homini lupus est hangulat van, ami latinul azt jelenti, hogy ember embernek farkasa.
6: Csenger Ferenc vagyok, várom önöket vasárnap délután 13:05 perctől itt a Pátria Rádióban.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Bizonytalan a Robert Fico Volodymyr Zelenszky találkozó helyszíne. Ismeretlen fegyveresek hatalmukba kerítettek egy olajszállító teherhajót Jemen közelében. Ma is folytatódik a nyugodt napsütéses időjárás. A hőmérséklet akár a 24 fokot is elérheti. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Jönnek a részletek. Nem biztos, hogy Kijevben kerül sor Robert Fico és Volodymyr Zelenszky találkozójára. Tibor Gaspar szerint a helyszínt elsősorban a biztonsági körülmények befolyásolják, mivel az ukrán fővárosban továbbra is katonai műveletek zajlanak. A szlovák miniszterelnök korábban még arról beszélt, hogy Kijevbe utazik, bár eddig kerülte a látogatást. Gaspar szerint az sem kizárt, hogy a találkozót végül a szlovák-ukrán határ közelében tartják meg. A konkrét időpontról és helyszínről a biztonsági helyzet függvényében döntenek majd. Holnaptól folytatódik a parlament 49. ülése, amely a tervezetnél tovább tart. A képviselők több fontos jogszabályról tárgyalnak, köztük a közbeszerzési törvény és az environmentális alap módosításáról. A héten dönthetnek arról is, hogy tovább viszik-e a külföldről történő szavazás szabályainak módosítását. Kedden rendkívüli ülés lesz az ellenzék kezdeményezésére a mezőgazdasági kifizető ügynökség helyzetéről. Napirenden maradt két az államfő által megvétózott törvény is, emellett a koalíció és az ellenzék több saját javaslattal is készül, a képviselők pedig jelentésekről és személyi kérdésekről is döntenek. Súlyos közlekedési baleset történt reggel 8 óra körül a Zólyomi járásbeli Dobronyán, azaz Dobrányiván az I-66-os úton. A helyszínen három szárazföldi mentőegység, valamint légimentők is beavatkoztak, tájékoztatott a Központi Mentőszolgálat Műveleti Központja a közösségi hálón. A tűzoltók tájékoztatása szerint a baleset idején 16 utas és két sofőr tartózkodott a buszon. A helyszínre a tűzoltó és mentőszolgálat evakuációs autóbuszát is kirendelték. A busz egy fakultatív kirándulásra tartott Horvátországból Lengyelországba, tájékoztatta a TASZ-t a Besztercebányai kerületi rendőrfőkapitányság szóvivője Nikola Zsabková. A szóvivő szerint a járműben magyar, lengyel, ukrán és szlovák nemzetiségű utasok tartózkodtak. A baleset után 9 sérültet szállítottak kórházba könnyebb sérülésekkel. A rendőrség továbbra is dokumentálja a baleset helyszínét, az I-66-os főút részlegesen járható. A baleset okai és körülményei további vizsgálattárgyát képezik, tette hozzá Zsabková. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szankciókat vezetett be, volt irodavezetője Andrij Bohdan ellen. Az intézkedések 10 évre szólnak és többek között vagyonbefagyasztást, valamint földvásárlási tilalmat is tartalmaznak. Bohdant minden állami kitüntetésétől is megfosztják. A döntés további 4 személyt is érint, köztük 3 orosz állampolgárt. A hivatalos indoklás szerint tevékenységük veszélyezteti Ukrajna biztonságát, szuverenitását és területi egységét. Zelenszky egyben figyelmeztette Fehér Oroszországot, hogy ne kapcsolódjon be a háborúba, mivel a határ mentén szokatlan katonai aktivitást észlelnek. Jemen partjainál ismeretlen fegyveresek hatalmukba kerítettek és Szomália felé irányítottak egy olajszállító teherhajót, közölte a jemeni parti őrség. Az incidens Sabwa tartomány partjainál történt. A togói zászló alatt hajózó MT Eureka tanker fedélzetére több ismeretlen fegyveres szállt fel, akik aztán az Ádeni öböl felé, Szomália irányába vezették tovább a járművet. A parti őrség korlátozott erőforrásai ellenére 2 járőrhajót és több kisebb hajót indított el az eltérített tanker felkutatására. Az Ádeni öbölben tevékenykedő nemzetközi partnerek és tengerbiztonsági ügynökségek segítségével sikerült azonosítani a hajó helyzetét, közölte a parti őrség.
0: Időjárás.
1: Ma is folytatódik a nyugodt napsütéses időjárás, szinte felhőtlen égbolt, szikrázó napsütés a valószínű, csapadék nem érkezik. A légmozgás általában gyenge marad, az ország nyugati térségében lehet kissé élénkebb a délkeleti irányú szél. A legmagasabb délelőtti hőmérséklet 10 és 21 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Léván, a Kohári utcán, a Mercury Marketnél két személygépkocsi ütközött egymásnak. A helyszínt egyenlőre fennakadás nélkül tudják kikerülni, vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. Tankoljon vagy vásároljon a Slovnaft benzinkutakon. Fizetéskor használja a Slovnaft Move-ot, és megnyerheti a 3 darab 5000 euró értékű utalvány egyikét álmai nyaralására. Ráadásul minden héten Apple termékekért is játszhat. Csak regisztráljon a Slovnaft Move appban, vagy a weboldalon, és már is játékban van. A játék 2026. május 31-ig tart. További részletek a hry.slovnaftmove.sk weboldalon, vagy a Slovnaft benzinkutakon.

Söndörgő zenekar előadásában. A Söndörgő a balkán és a magyarországi tamburamuzsika egyik legavatottabb előadója. Műsorunk felmaradó idejében a Sztobos Tambura zenekar első önálló lemezét hallgatjuk meg. A zenekar célja, hogy a horvát népzenei hagyományokat és a tambura zenét magas színvonalon képviselje, valamint hogy fellépéseivel hozzájáruljon a horvát kultúra megőrzéséhez és továbbadásához. Albumuk a Muramenti címet kapta, amely a zenekar megfogalmazása szerint annak a világnak a zenei lenyomata, ahonnan jönnek, amely kulturális bölcsőjük és amely meghatározza gondolkodásukat, zenéhez való viszonyukat. Hallgassuk meg a Kisapada Nagy Sárvan az utcán, Záigrájti Menye és a Becsarác című felvételeket.

A Sztobos Tambora zenekar pár hete megjelent lemezét hallgatjuk. A zenekar tambora kontrása Horváth Bálint nyilatkozta. Igyekeztünk a Mulamenti horvátság dallamkincséből mindent, minél többet megmutatni. Erre a dallamkincsre nagyon jellemző, hogy egyes dallamok magyar és horvát szöveggel is megtalálhatók. Jó példa ez arra, hogy a két nép itt a Muramentén békésen élt egymás mellett, és szoros kapcsolatban élnek a mai napig. Muramenti katonanóták következnek az első világháborúból, utána egy seménházi összeállítás, végül egy lakodalmi csokor, a Svatovac.

Kedves hallgatóink, Muromenti tambura muzsikát hallgatunk a Sztobos zenekar első lemezéről. A Sztobos egy nagy kanizsán működő horvát zenei együttes. A délzalai horvát közösség kulturális életének fontos szereplője. Tagjai több mint 10 éve látogatják a vidéken élő idősebb generációt gyűjtőútjaikon. Az így felgyűjtött dallamok adták a lemezük kiindulási alapját. Utolsó felvételünkhöz érkeztünk, a Dimo Doidem című felvétellel búcsúzunk, megköszönve figyelmüket, Kubányi Péter hangmester és Varsány Ildikó szerkesztő.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Hétfőtől folytatódik a parlamenti ülés, a héten szavazhatnak a külföldről történő szavazásról. Richard Rasi Koppenhágába utazik az EU tagállamok parlamenti elnökeinek konferenciájára. Ma is folytatódik a nyugodt, napsütéses időjárás. A hőmérséklet akár a 24 fokot is elérheti. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Jönnek a részletek. Holnaptól folytatódik a parlament 49. ülése, amely a tervezetnél tovább tart. A képviselők több fontos jogszabályról tárgyalnak, köztük a közbeszerzési törvény és az environmentális alap módosításáról. A héten dönthetnek arról is, hogy tovább viszik-e a külföldről történő szavazás szabályainak módosítását. Kedden rendkívüli ülés lesz az ellenzék kezdeményezésére a mezőgazdasági kifizető ügynökség helyzetéről. Napirenden maradt két az államfő által megvétózott törvény is, emellett a koalíció és az ellenzék több saját javaslattal is készül, a képviselők pedig jelentésekről és személyi kérdésekről is döntenek. Súlyos közlekedési baleset történt reggel 8 óra körül a Zólyomi járásbeli Dobronyán, azaz Dobrányiván az I-66-os úton. A helyszínen három szárazföldi mentőegység, valamint légimentők is beavatkoztak, tájékoztatott a Központi Mentőszolgálat Műveleti Központja a közösségi hálón. A tűzoltók tájékoztatása szerint a baleset idején 16 utas és két sofőr tartózkodott a buszon. A helyszínre a tűzoltó és mentőszolgálat evakuációs autóbuszát is kirendelték. A busz egy fakultatív kirándulásra tartott Horvátországból Lengyelországba, tájékoztatta a TASZ-t a Besztercebányai kerületi rendőrfőkapitányság szóvivője Nikola Zsapková. A szóvivő szerint a járműben magyar, lengyel, ukrán és szlovák nemzetiségű utasok tartózkodtak. A baleset után 9 sérültet szállítottak kórházba könnyebb sérülésekkel. A rendőrség továbbra is dokumentálja a baleset helyszínét, az I-66-os főút részlegesen járható. A baleset okai és körülményei további vizsgálattárgyát képezik, tette hozzá Zsapková. Nem biztos, hogy Kijevben kerül sor Robert Fico és Volodymyr Zelenszky találkozójára. Tibor Gaspar szerint a helyszínt elsősorban a biztonsági körülmények befolyásolják, mivel az ukrán fővárosban továbbra is katonai műveletek zajlanak. A szlovák miniszterelnök korábban még arról beszélt, hogy Kijevbe utazik, bár eddig kerülte a látogatást. Gaspar szerint az sem kizárt, hogy a találkozót végül a szlovák-ukrán határ közelében tartják meg. A konkrét időpontról és helyszínről a biztonsági helyzet függvényében döntenek majd. Richard Rasi Koppenhágába utazik az uniós parlamenti elnökök konferenciájára. A tanácskozás középpontjában Európa jövője, a biztonság és a demokratikus intézmények ellenálló képessége áll. A szlovák házelnök szerint az ország aktívan részt kíván venni az uniós viták alakításában. A konferencián szó lesz az EU bővítéséről is, amelyet Szlovákia stratégiai befektetésnek tart. Pozsony támogatja a nyugat-balkáni országok és Moldova csatlakozási törekvéseit, Rasi a vétójog megőrzése mellett is érvelni fog. A program részeként több kétoldalú tárgyalást is folytat majd más parlamenti vezetőkkel. Ukrajna dróntámadást hajtott végre a Szentpétervár közelében található Primorszk kikötő ellen, amely fontos szerepet játszik az orosz olajexportban. A helyi hatóságok elismerték, hogy tűz keletkezett, de azt már eloltották. A térségben több mint 60 drónt lőttek le. Műholdas megfigyelések ugyanakkor tüzeket jeleztek a kikötő területén, ami arra utalhat, hogy az olajrakodó infrastruktúra is megsérülhetett. A környék kulcsfontosságú terminálása az utóbbi hónapokban többször is ukrán támadások célpontjai voltak.
0: Időjárás.
1: Ma is folytatódik a nyugodt napsütéses időjárás, szinte felhőtlen égbolt szikrázó napsütés a valószínű, csapadék nem érkezik. A légmozgás általában gyenge marad, az ország nyugati térségében lehet kissé élénkebb a délkeleti irányú szél. A legmagasabb délelőtti hőmérséklet 10 és 21 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Kassán a Peresváros rész utáni kivezető úton Polov irányába aszfaltcserét végeznek, a forgalmat szükség szerint a szabad sávba terelik, így az útszakaszon sávszűkítésre kell számítani. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Vasárnap délután Csenger Ferenccel.
2: Jó napot kívánok! Magyar nyelvterületen május első vasárnapján tartjuk az anyák napját. Műsorunk elején most őket köszöntjük.

0: 101 kiskutya.
1: A történet mélyen önéletrajzi ihletésű. Fél évvel nagyon kedvelték a dalmatákat. Életük egy pontján 9 kutyájuk volt. Ráadásul az elsőt, csak úgy, mint a regény főhősét, Pongónak hívták.
0: Jókai emléktúra Erdélyben.
2: Kell figyelni, hogy melyik túra változott hánykor és honnan indult, hogy senki ne jelenjen meg rossz időben, rossz helyszínen.
0: 40 éve hunyt el a magyar avantgárd festészet alakja, Bálint Endre.
3: A Pozsonyi Városi Galéria munkatársai szintén lecsaptak a képekre. Bécsből Budapestre tartva az alkotásokat kiállították a Pozsonyi Galériában.
0: A sztárok és a közönség kedvence DJ Dominik.
4: A rengeteg nem megvalósított koncert, a nem meghívás, a koncertek lemondása, a kritikák, a bántás. Amúgy is most Magyarországon egy nehéz időszakot élünk, mert itt homo homini lupus, ez hangulat van, ami azt jelenti, hogy ember embernek farkasa.
0: Valamint az elmúlt évtizedek legnagyobb slágerei itt a vasárnap délutánban.

0: Egy nap, egy esemény.
1: Ma van a sajtószabadság világnapja. A munkavégzés közben elhunyt újságírókra emlékezünk, általában ez időben jelennek meg a média helyzetéről szóló felmérések is. Az 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 19. cikke mondta ki a véleménynyilvánítás szabadságát. Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, amely magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást, és hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket bármilyen kifejezési módon. 1991. május 3-án tették közé a Windhoek nyilatkozatot, amely kimondta az afrikai népek szabad sajtóhoz való jogát. Az ENSZ ezt a napot jelölte ki a Nemzetközi Sajtószabadság napjának. Az UNESCO ugyanezen a napon adja át a Guillermo Cano Sajtószabadság világdíjat. A névadóját 1986. december 17-én gyilkolták meg Kolumbiában, mert újságja hasábjain kampányt indított a drogkartelek és a politika összefonódása ellen. A szerkesztőségi épületet 3 évvel később felrobbantották. A világban a rangsort Norvégia vezeti, a lista utolsó helyein pedig Észak-Korea és Türkmenisztán található. A 2025-ös adatok szerint Szlovákia a 28., Magyarország a 68. helyen áll a megfigyelt 180 országból. A világ lakosságának csupán 13%-a él olyan országban, ahol teljes a sajtószabadság, vagyis a kormány nem gyakorol sem politikai, sem gazdasági nyomást a médiára, és az újságírók is biztonságban szabadon végezhetik feladatukat. Ezzel szemben az országok valamivel kevesebb, mint felében mondható el ennek az ellenkezője, vagyis nem szabad a sajtó.

0: Egy film, két percben.
1: Hogy Glenn Close vagy a 101 kiskutya miatt érdemese megnézni a filmet, nos azt dönts el mindenki saját maga. Polák Zsókát halljuk.
2: 130 éve született Dodie Smith angol írónő, akinélkül a dalmaták nem lennének annyira népszerűek. Ő írta ugyanis a 100 meg egy kiskutya című könyvet, amely később a Disney egyik legnépszerűbb meséje lett. Dodie Smith már 10 évesen színdarabot írt, és az írás akkor is megmaradt szenvedélyének, amikor rövid kitérőt tett a karrierében. Először ugyanis színésznőként játszott London szerte. Ezt követően talált vissza valódi szenvedélyéhez, és sikeres is volt benne. Londonban nagy sikerrel játszották a darabjait, és a regényei is népszerűek voltak. Azt a könyvet, amelyről ma mindenki ismeri, viszonylag későn írta meg. 60 éves volt, amikor megjelent a 100 meg egy kiskutya című regénye. Pedig eredetileg nem is világsikernek szánta. A kutyás sztorit barátai gyerekeinek írta. A történet mélyen önéletrajzi ihletésű. Férjével nagyon kedvelték a dalmatákat. Életük egy pontján 9 kutyájuk volt. Ráadásul az elsőt, csak úgy, mint a regény főhősét, Pongónak hívták. Egy alkalommal a kutyáik 15 kutyakölyöknek adtak életet, és az is megtörtént, ami a regényben. Az egyik kölyök halva született, ám a férjét törölközőbe bugyolálva addig masszírozta, amíg felélett. A legendás szörnyella de Frász karakterét is valós történtek ihlették. Egy alkalommal egy vendégük a sok kutya láttán felkiáltott. Milyen pompás bundát lehetne készíteni ennyi kutyából? Így született meg a gonosz nő karaktere. A filmre sem kellett sokat várni. A Disney 5 évvel a könyv megjelenése után el is készítette a rajzfilmet, amely a regényt dolgozta fel. Azért is szükségük volt egy sikersztorira, mert az 1959-ben bemutatott Csipke Rózsika óriási anyagi bukás volt a stúdiónak, és kis hián a csőd közelébe kerültek. A következő dobásuknak nagyot kellett szólnia. Bár a 101 kiskutyát kevesebb pénzből készítették, a spórolás a hasznukra vált. Itt vezették be például az úgynevezett xerográfiát. Erre azért volt szükség, mert addig minden képkockát kézzel rajzoltak az animátorok. A kutyák rengeteg foltja miatt azonban ez lehetetlen küldetés volt, így egy fénymásoláshoz hasonló technikát alkalmaztak, amely egyrészt spórolt, másrészt kicsit átalakította, modernizálta a Disney világát a korábbi letisztult festői stílushoz képest. A számításuk bejött, a 101 kiskutya hatalmas anyagi siker lett, és megmentette a stúdiót a csődtől. A kritikusok is imádták, és a nézők is. Ez volt az első animációs film, amely az első mozis futama alatt több mint 10 millió dolláros bevételt termelt. És egy nem várt hatása is volt. Hatalmas lett a kereslet a dalmaták iránt.

0: Sokan már hetek óta izgatottan készülnek a népszerű Jókai Mór emlék- és teljesítménytúrára, mert idén sem marad el a határfeszegetés. Május 6-áig lehet jelentkezni a kolozsvári Eke legnépszerűbb rendezvényére, amelyet idén május 18-ára hirdettek meg. Mit kell tudniuk azoknak, akik részt kívánnak venni a Jókai Mór emlék- és teljesítménytúrán? Kérdezte a kolozsvári Eke irodavezetőjétől, Kis Mihály Boglárkától, Maksai Magdolna, a Kolozsvári Rádió munkatársa.
1: Legfontosabb az az, hogy be kell előre regisztrálni, mert helyszíni jelentkezés nincs, úgyhogy ez az első és legfontosabb információ, hogy május 6-áig délig lehet jelentkezni a teljesítménytúrák.ekekolozsvár.ro weboldalon, ahol ki kell választani azt a gyalogos túraváltozatot, vagy pedig a kerékpárost, amelyen részt szeretnének venni az érdeklődők. Egy másik fontos dolog az az, hogy mindenki az erőnlétéhez mérten válassza ki a túraváltozatot, mert ugye a gyalogosnál van egész hosszú táv, 55 kilométeres, ami Kolozsvárról indul, és Torockón ér véget. Ezt tényleg csak is a tapasztalt túrázóknak ajánljuk. És hát vannak a közepesebb távok, a 17 és a 30 kilométeresek, amelyek Szindről indulnak, és van a legrövidebb, a gyalogos 10-es, ami valójában 13 kilométer, ugye ez Várfalváról indul, és Torockón ér véget. Tehát ezek a távok, ugyancsak fontos a megfelelő felszerelés, vagy túrabakancs, vagy egy nagyon jó terepfutócipő. Mindenképp jó olyan lábelit venni, ami tartja a bokát, mert lesznek sziklás részek, és a túra botok használatát is eléggé szorgalmazzuk, mert azért sokat tud segíteni, főként az utolsó ereszkedésnél. Addigra ugyanis már mindenki nagyon fáradt. Amint már megszokhatták a résztvevők előző évekből, különböző ellenőrző pontoknál fogunk energiapótlókat osztogatni, illetve zsíros lekváros kenyeret, vizet pedig próbálunk minden ellenőrző pontnál biztosítani. Egy másik fontos információ az, hogy ugye itt elég bonyolult a logisztika, mert szinte mindegyik túraváltozat más-más helyről indul, a hosszú gyalogos és a kerékpáros Kolozsvárról, a közepes gyalogosok Szindről, a legrövidebb gyalogos pedig Várfalváról. Emiatt nagyon kell figyelni, hogy melyik túraváltozat hánykor és honnan indul, hogy senki ne jelenjen meg rossz időben, rossz helyszínen, és ugye mi biztosítunk buszos szállítást reggel a rajthoz, és este a céltól vissza Kolozsvára, vagy akár Várfalvára, Szindre. Nagyon fontos, hogy aki igényeli ezt a szállítást, az jelezze időben számunkra, mert nekünk is könnyebb előre tervezni, hogyha tudjuk, hogy hánykor, hova, hány szemét kell szállítanunk. Mi meghatároztuk előre a buszok indulási időpontját, viszont mindig történhetnek apróbb csúszások, mert az is előfordul, hogy a túrázók nem érkeznek be időben a célban, úgyhogy emiatt mindenkinek előre is kérjük a megértését és a rugalmasságát, mert ennyi embernél egy picit nehéz megszervezni a buszos logisztikát is. Amire még fontos lenne figyelni szerintem, hogy hát főként a hosszabb túráknál lehetőleg nagyobb csoportokba haladjanak a résztvevők, mert találkozhatnak júnyájjal és juhászkutyákkal, úgyhogy abban az esetben fontos, hogy ne egyedül legyenek, mert sokkal könnyebb védekezni a juhászkutyák ellen, hogyha többen vannak, úgy könnyebben el tudják kergetni az állatokat. Viszont a tapasztalat alapján a medvétől nem kell félniük, ugyanis az elmúlt sok-sok évben még senki nem találkozott medvével a Jókain. Ezt azért is hangsúlyozom ki, mert néhányan rákérdeztek, hogy medve van-e. Mi még sosem találkoztunk, úgyhogy szerintem most sem lesz ilyen probléma.
2: Számíthatnak-e valami újdonságra idén? Mindig, hát vagy szinte minden évben van valami újdonság a résztvevők számára. Az idei Jókainak mi az újdonsága?
1: Hát a legfőbb újdonság az, hogy beiktattunk egy új ellenőrző pontot a Várfalva és a Székely-Kőnyergek közötti távon, ugyanis ez egy nagyon hosszú szakasz volt, nagyjából 10 kilométer, és nem volt egy olyan megálló, ahol át kellett haladniuk a túrázóknak, és kaptak volna matricát. Viszont úgy gondoltuk, hogy ez fontos lenne már csak a gyerekeknek, gyerekekért is, akik a gyalogos tízesen vesznek részt, mert akkor ők is kaphatnak egy újabb matricát, de így egy kicsit tudjuk tehermentesíteni a székelykő ellenőrző pontot is, mert igyekszünk majd ide az új ponthoz is felszállítani vizet, így talán mindenkinek könnyebb lesz, nekünk is, a szervezőknek is, a résztvevőknek is, és hát az új pontnak az lesz a neve, egy rakottyás, ugyanis egy kicsit nyomoztunk azután, hogy mi annak a helynek a neve, mert egyik térképen sem szerepelt, és Sipos Árpád tordai eketaktársunknak köszönhetően sikerült kinyomoznunk, ugyanis ő konzultált az idősebbekkel, akik jól ismerik a környéket, és kiderült, hogy azt a részt rakottyásnak hívják, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ez lesz az új ellenőrzőpont neve. És amúgy ezen nem csak a gyalogos tízesek fognak áthaladni, hanem a gyalogos 55-ös táv is értelemszerűen, és a gyalogos 30-as, tehát számukra is ki fog bővülni az ellenőrző pontok repertoárja. És ugye említsük meg azt is, hogy akár csak tavaly, idén is a Tóbiás ház udvarán lesz a cél, nem a Kultúrotthonban. Lehet, hogy még annyira nincsenek hozzászokva a tudathoz a résztvevők, azért is említem meg most még egyszer. És azt is elárulom, hogy idén is lesznek lovasok, akár csak tavaly, akik majd egy rövidebb távot fognak megtenni lóháton. És azért szólunk már most, mert tavaly a legtöbb résztvevő nem tudta, hogy ők is hozzánk tartoznak, úgyhogy csak a végén, amikor bevonultak a torockóra, akkor derült ki, hogy ők is a jókai miatt lovagoltak aznap, úgyhogy ez is egy ilyen plusz színfoltja lesz a teljesítménytúrának.
2: Ismételjük, hogy hol lehet és meddig jelentkezni.
1: Május 6-áig a teljesítménytúrák.ekekolozsvár.ról weboldalon, viszont amennyiben hamarabb betelnek a helyek, elképzelhető, le fogjuk zárni hamarabb a regisztrációt, ezért mindenképp igyekezzenek azok, akik biztosan akarnak jönni, és nem szeretnének lemaradni, mert ugye ez egy nagyon szép, látványos teljesítménytúra. Szerintem mindenkinek ez a kedvence, úgyhogy kár lenne kihagyni, pláne most, hogy szépen kizöldült a természet, itt a tavasz, mozduljunk ki a természetbe minél többen.
0: Kis Mihály Boglárkával, az EKE iroda vezetőjével, Magsai Magdolna, a Kolozsvári Rádió munkatársa beszélgetett az idei Jókai Mór emlék- és teljesítménytúráról.

0: Művészet, történet.
1: 40 éve hunyt el a magyar avantgárd festészet vezér alakja Bálint Endre. Melai Erzsébet írását Bárdos Ágnes olvassa fel.
2: 20 évvel ezelőtt Nudelmann László magyarországi műgyűjtő nagyon megtisztelő ajánlatot kapott egy bécsi galériától. Arra kérték fel, hogy gyűjteményéből válogasson képeket a magyar avantgárd nagy alakjainak műveiből, amelyeket a galéria kiállítana. A válogatás elkészült, a kiállításnak pedig szép visszhangja volt. A Pozsonyi Városi Galéria munkatársai szintén lecsaptak a képekre. Bécsből Budapestre tartva az alkotásokat kiállították a Pozsonyi Galériában. A tárlatnyitón a Pátria Rádió is képviseltette magát, Nudelmann László pedig szívesen nyilatkozott a gyűjteményéről. A képekről olyan szeretettel beszélt, mintha azok a saját gyerekei lettek volna. A bemutatott művészek közt Bálint Endrének, a kor egyik emblematikus alakjának is több képe szerepelt a tárlaton. Nudelmann úr elmondta, milyen nehéz volt ezeket az alkotásokat megszereznie, ő ugyanis elsősorban a művész korai korszakából származó munkákat kereste. Bálint Endre festőművész, grafikus 1914-ben született Budapesten. Igazi intellektuel családból származik. Nagybátyja az író és kritikus Osváth Ernő volt, a Nyugat című folyóirat szerkesztője. 1930-tól Bálint Endre az iparművészeti főiskolán tanult, reklámgrafikus akart lenni. Később Vaszary Jánosnál és Abba Novák Vilmosnál folytatta festészeti tanulmányait. Megismerkedett Vajda Lajossal, aki a legjobb barátja lett. Hatására eljárt a szentendrei fiatal művészek közé, ahol a többi avantgárd törekvésű festőt is megismerte. Bálint az 1945-ig készült képeinek nagy részét megsemmisítette, mert elégedetlen volt velük. Azok, amelyek fennmaradtak, mind sötét tónusúak voltak, zaklatott kompozíciók, expresszív törekvések. 1945-ben Bálint Endre is alapító tagja lett az Európai Iskolának. Két évvel később Párizsban részt vett a második szürrealista világkiállításon. Ez olyan mély benyomással volt rá, hogy maga is elkezdett képzeletbeli lényeket, manókat, koboldokat, organikus lényeket festeni. 1956. novemberében a Magyar Képzőművészeti Szövetség titkára lett. 1957 és 1961 között Párizsban élt. A francia fővárosban megjelent egy később híressé vált biblia kiadás, a Jeruzsálemi Biblia, amelybe Bálint több mint 1000 illusztrációt készített. Ezek a rajzok hozzásegítették sajátos stílusa megteremtéséhez. Az ezt követő festményei a szürrealizmus késői korszakához tartoznak. Álom és valóság töredékei keverednek bennük sok ifjúkori nosztalgiával. Képeit deszkalapokra festette. A rajta szereplő tárgyak, az alkalmazott technika és stílus líraivá szőtték ezeket a műveket. Amikor hazajött Párizsból, folytatta a meglelt festészeti vonalat. A 70-es évek elejétől szimbólumértékű motívumokat használt, erre példa az 1974-es triptichon és ikonosztáz. Később ironikus, sőt groteszk montázsokat készített. Bálint Endre művészettörténeti cikkeket, tanulmányokat is írt, de önéletrajzi írásai is megjelentek. Mindezek fontos lenyomatai és forrásai a kor társadalmi és művészeti életének. Bálint Endre 1986. május 3-án hunyt el.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Bizonytalan a Fico-Zelenszky találkozó helyszíne, a kormány módosíthat a 13. havi nyugdíjon. Dróntámadás érte az orosz olajkikötőt Szentpétervár közelében. Ma is folytatódik a nyugodt napsütéses időjárás, a hőmérséklet akár a 24 fokot is elérheti. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, következnek a részletek. Nem biztos, hogy Kijevben kerül sor Robert Fico és Volodymyr Zelenszky találkozójára. Tibor Gaspar szerint a helyszínt elsősorban a biztonsági körülmények befolyásolják, mivel az ukrán fővárosban továbbra is katonai műveletek zajlanak, mondta ezzel kapcsolatban a Joy Televízió műsorában. Gaspar szerint az sem kizárt, hogy a találkozót végül a szlovák-ukrán határ közelében tartják meg. A parlament alelnöke nem kíván a jövőben a Smer élére állni. A 64 éves Tibor Gaspar szerint a párt jövőbeli vezetője inkább a fiatalabb politikusok egyike lehetne, például Robert Kalinyák, Juraj Blanár vagy Richard Takács, de több nevet is esélyesnek lát. Gaspar elismerte, hogy a kormány módosíthat a 13. havi nyugdíjon, amelyet nem biztos, hogy mindenki megkapna. Az önkormányzatok modernizációját csak a jogszabályok átfogó rendezése után lehet megkezdeni, hangsúlyozta Michal Kalinyák, a belügyminisztérium államtitkára. Úgy véli, a jelenlegi törvényi keretek mellett nehéz lenne rendszer szintű reformokat végrehajtani, ezért egy új jogszabálycsomagot készítenek elő, amely a hiányosságokat orvosolná. A jövő héten a parlament elnökével, Richard Rasival, valamint az önkormányzati szervezetek képviselőivel egyeztetnek a reform irányáról. A tervek szerint az átalakításhoz szükséges időt akár az önkormányzati ciklus meghosszabbításával biztosítanák, a finanszírozást pedig az új uniós forrásokból teremtenék elő. Az önkormányzati szervezetek, mint a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása, az MOSZ, és a Megyei Önkormányzatok Szövetsége, az SK8, közben további szakmai egyeztetéseket készítenek elő a közös megoldások érdekében. A magyar hagyományok szerint május első vasárnapján, idén május 3-án, tehát ma ünnepeljük az anyák napját. A különféle időpontokban, de világszerte ünnepelt nap története az ókori Görögországból ered, lényege, hogy az emberek megemlékezzenek az anyaságról. Magyarországon, illetve magyar nyelvterületen május első vasárnapja az anyák napja. A szeretet ünnep ötletét amerikai útjáról hazatérve Szigeti Gyula Ilona kezdte terjeszteni, a legelső anyáknapi ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában tartották. Szlovákiában az amerikai hagyományokhoz kapcsolódóan május 2. vasárnapja az anyáknapja, ami idén május 10-én lesz. Richard Rasi Koppenhágába utazik az uniós parlamenti elnökök konferenciájára. A tanácskozás középpontjában Európa jövője, a biztonság és a demokratikus intézmények ellenálló képessége áll. A szlovák házelnök szerint az ország aktívan részt kíván venni az uniós viták alakításában. A konferencián szó lesz az EU bővítéséről is, amelyet Szlovákia stratégiai befektetésnek tart. Pozsony támogatja a nyugat-balkáni országok és Moldova csatlakozási törekvéseit, Rasi a vétójog megőrzése mellett is érvelni fog. A program részeként több kétoldalú tárgyalást is folytat majd más parlamenti vezetőkkel. Ukrajna dróntámadást hajtott végre a Szentpétervár közelében található Primorszk kikötő ellen, amely fontos szerepet játszik az orosz olajexportban. A helyi hatóságok elismerték, hogy tűz keletkezett, de azt már eloltották. A térségben több mint 60 drónt lőttek le. Műholdas megfigyelések ugyanakkor tüzeket jeleztek a kikötő területén, ami arra utalhat, hogy az olajrakodó infrastruktúra is megsérülhetett. A környék kulcsfontosságú termináljai az utóbbi hónapokban többször is ukrán támadások célpontjai voltak.
0: Időjárás.
1: Ma is folytatódik a nyugodt napsütéses időjárás, szinte felhőtlen égbolt, szikrázó napsütés a valószínű, csapadék nem érkezik. A légmozgás általában gyenge marad, az ország nyugati térségében lehet kissé élénkebb a délkeleti irányú szél. A legmagasabb délelőtti hőmérséklet 10 és 21 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Kassán a Peresváros rész utáni kivezető úton Polov irányába aszfaltcserét végeznek, a forgalmat szükség szerint a szabad sávba terelik, így az útszakaszon sávszűkítésre kell számítani. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Vasárnap délután. Csenger Ferenccel.
2: Jó napot kívánok! A folytatásban a retroslágerlista jön 1966-tól napjainkig, majd DJ Dominikkal beszélgetünk.
3: Nagyon-nagyon nehéz és nagyon szövevényes ez a mi munkánk. És tényleg olyan egyszerűnek látszik, hogy hát mi van abban nagy dolog, hogy egyik dal után berakja a másikat. Erre mindig azt szoktam mondani, hogy Shakespeare is ugyanennyi betűből gazdálkodott, mint én, és mégse tudok olyan verseket írni, mint ő. Tehát, hogy az, hogy milyen zenét raksz be, melyik után, és mit mondasz, és hogyan kommunikálsz, és miért azt rakod, ez azért egy nagyon bonyolult és több évtizedes tudás.
0: Retro slágerlista.
2: A brit rádiók legtöbbet játszott dalainak listáján 1966. május 3-án a Manfred Mann Pretty Flamingo című száma állt az élen. Ez a könnyed hangulatú popdal a zenekar egyik legnagyobb sikere lett. A szám különlegessége a játékos, történetmesélő szöveg és a jellegzetes, fülbemászó dallam. A Pretty Flamingo az Egyesült Királyságban listavezető lett, és a 60-as évek brit beat korszakának egyik kedvelt slágereként maradt.

1981-ben Adam and the Ants a Stand and Deliver című számát játszották a legtöbbet a brit rádiók. A zenekar egyik legnagyobb slágere volt ez, amely az Egyesült Királyságban listavezető lett. A szám a New Wave és a Glam Rock elemeit ötvözi jellegzetes Pirates Quest stílusjegyekkel és erőteljes dobhangzással. A Stand and Deliver vizuálisan is ikonikus lett Adam and the Ants jelmezes, teátrális előadásmódja miatt, és a 80-as évek brit popkultúrájának egyik meghatározó felvételeként tartják számon.

Falco Rock Me Amadeus című dala került a listák élére. Wolfgang Amadeus Mozart életét és hírnevét idézi meg a modern rap elemekkel és new wave hangzással készült dal. A különleges német és angol nyelvű szövegkeverés akkoriban úttörőnek számított. A Rock Me Amadeus világszerte lista vezető lett, az Egyesült Államokban is number one helyezést ért el, ritka teljesítmény európai, nem angol nyelvű előadótól. A dal a 80-as évek

1991-ben Share the Shoop Shoop Song című dala volt a legnépszerűbb a brit rádiókban. Ez volt az énekesnő egyik nagy visszatérő sikere, amely a Mermaids című film betét dalaként is ismerté vált. A dal eredetileg az 1960-as években készült, de Share modern, popos hangzással új életet adott neki. A fülbe mászó refrén és a könnyed retro hangulat világszerte népszerűvé tette a számot, amely több országban listavezető vagy toplistás siker lett, és Share karrierjének egyik emlékezetes pillanata.

1996, George Michael, Fast Love. Az Older című albumának egyik legsikeresebb kislemeze volt ez. A dal a gyors, érzelemmentes kapcsolatok világát idézi meg, miközben smooth R&B és dance pop hangzást ötvöz. A szám az Egyesült Királyságban listavezető lett, és világszerte nagy rádiós és klubos siker volt. A Fast Love George Michael 90-es évekbeli érettebb soul house irányítása.

2001-ben az S Club 7 Don't Stop Moving című dala volt a brit rádió kedvence. A dal az Egyesült Királyságban listavezető lett. A szerzemény a diszkó és a pop elemeket ötvözi, lendületes, pozitív hangulatú üzenetével a kitartásról és a folyamatos mozgásról szól. A Don't Stop Moving a 2000-es évek elejének egyik meghatározó brit pop himnusza lett, és a zenekar karrierjének csúcspontját jelentette. Yeah,

A retroslágerlistát hallották. A vasárnap délután következő órájában DJ Dominikkal beszélgetünk, a műsor végén pedig Cipő, illetve a Republik 3 slágere forog.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az önkormányzatok modernizációját a jogszabályok harmonizációjának kell megelőznie, véli Michal Kalinyák. Vladimir Putyin kétoldalú tárgyalásokat folytat a győzelemnapi ünnepségek vendégeivel május 9-én Moszkvában. Ma is folytatódik a nyugodt, napsütéses időjárás, a hőmérséklet akár a 24 fokot is elérheti. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, mondom a részleteket. Nem biztos, hogy Kijevben kerül sor Robert Fico és Volodymyr Zelenszky találkozójára. Tibor Gaspar szerint a helyszínt elsősorban a biztonsági körülmények befolyásolják, mivel az ukrán fővárosban továbbra is katonai műveletek zajlanak, mondta ezzel kapcsolatban a Joy Televízió műsorában. Gaspar szerint az sem kizárt, hogy a találkozót végül a szlovák-ukrán határ közelében tartják meg. A parlament alelnöke nem kíván a jövőben a Smer élére állni. A 64 éves Tibor Gaspar szerint a párt jövőbeli vezetője inkább a fiatalabb politikusok egyike lehetne, például Robert Kalinyák, Juraj Blanár vagy Richard Takács, de több nevet is esélyesnek lát. Gaspar elismerte, hogy a kormány módosíthat a 13. havi nyugdíjon, amelyet nem biztos, hogy mindenki megkapna. Az önkormányzatok modernizációját csak a jogszabályok átfogó rendezése után lehet megkezdeni, hangsúlyozta Michal Kalinyák, a belügyminisztérium államtitkára. Úgy véli, a jelenlegi törvényi keretek mellett nehéz lenne rendszer szintű reformokat végrehajtani, ezért egy új jogszabálycsomagot készítenek elő, amely a hiányosságokat orvosolná. A jövő héten a parlament elnökével, Richard Rasival, valamint az önkormányzati szervezetek képviselőivel egyeztetnek a reform irányáról. A tervek szerint az átalakításhoz szükséges időt akár az önkormányzati ciklus meghosszabbításával biztosítanák, a finanszírozást pedig az új uniós forrásokból teremtenék elő. Az önkormányzati szervezetek, mint a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása, az MOSZ, és a Megyei Önkormányzatok Szövetsége, az SK8, közben további szakmai egyeztetéseket készítenek elő a közös megoldások érdekében. A magyar hagyományok szerint május első vasárnapján, idén május 3-án, tehát ma ünnepeljük az anyák napját. A különféle időpontokban, de világszerte ünnepelt nap története az ókori Görögországból ered, lényege, hogy az emberek megemlékezzenek az anyaságról. Magyarországon, illetve magyar nyelvterületen május első vasárnapja az anyák napja. A szeretet ünnep ötletét amerikai útjáról hazatérve Szigeti Gyula Ilona kezdte terjeszteni, a legelső anyáknapi ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában tartották. Szlovákiában az amerikai hagyományokhoz kapcsolódóan május 2. vasárnapja az anyáknapja, ami idén május 10-én lesz. Május 9-én több kétoldalú tárgyalást is folytat Moszkvában Vladimir Putyin, közölte a Kreml szóvivője Dmitrij Peszkov. Az orosz elnök a győzelemnapi katonai parádén beszédet is mond. A tervek szerint találkozik a fehér orosz elnökkel, Alekszandr Lukasenkával és a szlovák kormányfővel Robert Ficoval. A Reuters szerint Fico a kevés külföldi vezetők egyike, aki részt vesz az idei ünnepségen. A felvonulást idén biztonsági okokból visszafogottabb formában tartják meg, a hagyományos fegyverbemutató elmarad, az esemény a II. Világháborús győzelemre emlékeztet. Újabb dél-libanoni települések kiürítésére szólított fel ma az izraeli hadsereg. Avihai Edri szóvivő az X-en közzétett üzenetében a többi között az úgynevezett sárga vonaltól 10 kilométerre lévő Nabatije települést név szerint említette. Az Izrael és Libanon között létrejött, majd meghosszabbított tűzszünet ellenére a zsidó állam és az elsősorban Libanon déli részén aktív Hezbollah síita mozgalom rendszeresen intéz támadást egymás ellen. A sárga vonal az a mintegy 10 kilométeres Libanonban található terület, amelyet az izraeli hadsereg a saját fennhatósága alá vont. Beirut többször felszólította az izraeli hadsereget, vonuljon ki a térségből.
0: Időjárás.
1: Ma is folytatódik a nyugodt napsütéses időjárás, szinte felhőtlen égbolt szikrázó napsütés a valószínű, csapadék nem érkezik. A légmozgás általában gyenge marad, az ország nyugati térségében lehet kissé élénkebb a délkeleti irányú szél. A legmagasabb délelőtti hőmérséklet 10 és 21 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Az általunk figyelt útszakaszokon nyugodt a közlekedés, sem balesetről, sem radarról nem érkezett jelentés. Továbbra is vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Vasárnap délután. Csenger Ferenccel.
2: Jó napot kívánok! A vasárnap délután mai utolsó órájában DJ Dominikkal beszélgetünk, a műsor végén pedig Cipő, illetve a Republik 3 slágere forog.

0: Márkonyi Attila, azaz DJ Dominik a magyar könnyűzenei élet egyik legaktívabb résztvevője, hiszen zenél, rádióműsorokat és zenés eseményeket vezet. Kosár Georgina beszélgetése.
1: Kezdem azzal, hogy Magyarország egyik legkeresettebb DJ-je vagy, ugye évtizedes tapasztalatokkal a hátad mögött, és most, hogy beszélgetünk, tehát olyan nehéz veled összeegyeztetni egy interjút, hogy mindig autóban ülsz, és most is éppen fellépésre mész, hogy ma kettő fellépésed is lesz most este. Na és az érdekelne engem most így interjún kívül, ugye mondtam ezt, hogy a csodába már bocsánat, hogy te nem vagy fáradt soha. Pedig ilyen, hát nem csak, hogy a munkatempód, de hogy ez egy olyan munka, hogy tényleg éjszakába nyúló mindig. Hogy csinálod, hogy ilyen fáradhatatlan vagy? Most már túl a 60-on, hogyha elhárulhatjuk.
2: Üdvözöllek téged is, és a hallgatókat is. Nem vagyok fáradt, azért, mert szeretem ezt csinálni. Tehát a fellépés az mindig meghozza nekem a hangulatot, a jó kedvet. Általában sok ezren vannak egy-egy ilyen eseményen, és felállni egy színpadra, felgyulladnak a lámpák, és játszom a legjobb muzsikákat. Én azt gondolom, hogy az az egymásra találás, ami egy ilyen diszkóban létrejön, az az, ami engem életben és mozgásban tart.
1: De hogy ebből nem lehet kiöregedni? Tehát az, hogy ugye, hát most kell, hogy ilyen kellemetlen mondjak, hogy nagyon sok énekes, zenész, akiket korábban szerettünk, nagyon sokszor látom, hogy olyan kommenteket írnak hozzájuk, hogy már abba hagyhatná, stb. Szóval, hogy nálad ilyen elő sem fordul. Tehát hogy tudod követni úgymond a divatot? Tudod követni az igényeket?
2: Én azt gondolom, hogy aki a zenéből él, és a zenével foglalkozik, kötelező, hogy kövesse. És ha kérdezted az előző kérdésben, vagy mondtad, hogy a legtöbbet foglalkoztatott DJ-k egyike vagyok, hát pont ez az oka, hogy nem engedtem el az új zenéket sem, és ápolom a régi zenei tudásomat is. Tehát, ha bekerülök egy közegbe, mert nekem van fellépésem gimnáziumban, egyetemen, munkahelyeken, fesztiválokon, városnapon, falunapon, nagy zenekar előtt, tehát mindenféle korosztálynak és embereknek, akkor én magabiztosan tudjak választani, hogy annak az ezernek, tízezernek, aki előtt állok, mi a zenei igénye, mi a zenei ízlése. És bizony követem és hallgatom a mai zenéket is, és ápolom a tudásomat.

0: néhányszor, és biztos én is mellé nyúltam. De én azt gondolom, hogy diszkósnak lenni, vagy lemezolvasnak lenni, az egy szociológiai tanulmány. Tehát megállok a közönség előtt, ránézek, átgondolom gyorsan a fejembe, hogy hol vagyok, kinek szólok, mit csinálunk, tehát mit tudom, én a Hungária együttes előtt vagyok, akkor én tudom, hogy itt most az 1960 és 70 között születettek vannak 90%-ban, azok, akik elsősorban városiak, és a könnyedebb zenéket szeretik. Ez már engem orientál az első néhány dalnál, hogy merre induljak el, és folyamatosan figyelem a közönséget, soha nem az első sort kell figyelni. Az első sor az mindig rajong, ugrál, bulizik. Az utolsó sort kell figyelni, mert az ő valódi véleményük számít az egész közönség tekintetében. Azon kívül én mindig megtalálok ilyen csoportokat közönségben, akiket megpróbálok megnyerni, rájuk nézek, az öltözékükből, az arcvonásaikból, az egész megjelenésből, a viselkedésből le tudom szűrni, hogy mi lehet az a zene, ami nekik kedvező. Nyilván nem állítom, hogy én ezt mindig eltalálom, de az esetek 90%-ában igen, és nekem az a célom, hogy az egész terem, az egész sportcsarnok bulizzon, nem érem be az, hogy az első 5 sorban fenn vannak a kezek, mert az talmi. Tehát nekem arra van szükségem, hogy az egész csapat jól érezze magát, és ekkor mondhatom azt, hogy jól sikerült a buli.
1: Most megkérdezhetem, hogy milyen jellegű buliba mész, tehát hogy most mit fogsz tartani, tehát hogy most milyen buli lesz?
0: Én most Budapestről indultam, Sopronba tartok, és Sopronban lesz egy retro party, mégpedig a 90-es és a 2000-esek zenére hangolva elsősorban. Még egy dolgot nem mondtam az előbb, hogy megnézem a fellépők listáját. Tehát abból kikövetkeztetem, hogy ki az, aki jön hozzánk, aki jön értünk abba a buliba. Tehát most például retro buliba megyek, ilyen 1000 és 2000 fő közötti tömegre számítunk most ezen az első bulin. A második az Vecsésen lesz, az egy nagy sátras buli, ott olyan 2-3 ezer emberre számítok. Belépek, és például nagy diverzifikációt mutat a Kelet-Magyarország és Nyugat-Magyarországi helyzet. Tehát teljesen más dalokon szocializálódtak azok az emberek, akik Nyugat-Magyarországon nőttek fel, mint akik Kelet-Magyarországon laknak. De igaz ez város kontra falu, még Budapesten belül is, a budai kerületekben egészen más hangulatú és zenei kínálatból választok, hangulatból és zenekínálból választok, mint mondjuk, hogyha a 8. kerületbe kapok egy meghívást. És ez nem az embereket minősíti meg, én most nem őket, tehát nincs jobb, meg rosszabb, meg előkelőbb, meg kevésbé előkelő, hanem más. És ez a más érzéshez és zenei lehetőséghez, nevezzük így, amit lejátszhatok nekik, ezekhez kell nekem megtalálni az utat, és a szöveggel, a testbeszéddel, a kommunikációval ezt egy egységgé gyúrni.
1: Na most ilyen furcsát kérdezek, de érdekel, hogy te tanultad ezt, vagy tanultál valakitől, vagy hogyan tanultál bele ebbe a szakmába tulajdonképpen?
0: Az én gyerekkoromban nem volt lemezolvas képzés egyáltalán. Nem is nagyon volt maga a szakma. Néhány nagyobb lemezlovas, akit így megismertünk a 80-as években, 80-as évek eleje, Tévényi Tibor, Cintula, Bétót László, Poracek, ők már léteztek, aratók már voltak. Ez néhány tucat embert jelentett egyébként az egész országban. És úgy, hogy képzés természetesen nem volt, vagy nem természetesen, de nem volt, vagy senkinek nem volt érdeke, hogy legyenek DJ. Viszont nagyon jó iskola volt az, hogy heti 3-4-5 bulit megcsináltam az egyetemen már, és utána is, és ott tulajdonképpen a magam bőrén tanultam meg ezt a kenyérkeresetet, és mindazon tapasztalatokat, amelyek ehhez hozzávezettek. Hát most már egészen más helyzetben vannak a lemezlovas kollégák, mert nagyon komoly DJ képzések vannak, rengeteg ilyen videó van a legnagyobb videó megosztó portálon, ahol az emberek meg tudják nézni mások videóit, hogy hogy csinálják. Az én gyerekkoromban ilyen nem volt egyáltalán, vagy fiatalkoromban, de én azt gondolom, hogy azzal, hogy a saját tapasztalataimat összegyűjtöttem, talán volt egy olyan analitikus képességem, hogy ezt én tudtam megfelelőképpen analizálni, és megfelelőképpen az én vitorlámba fordítani ezt a szelet, és ebből alakult ki tulajdonképpen az a stílus, amit ma DJ Dominiknak hívnak.
1: És mi az a stílus? Mert mondod, hogy retro. Hát a retro, azt gondolom a 70-es.
0: Nem csak retro, ma megyek, azt kérdezett az előbb, hogy hova megyek, vagy mire számítok ma. Nem, én egyáltalán nem tartom magam retro DJ-nek, én DJ-nek tartom magam. Ez szórakoztató DJ-nek, tehát én nagyon figyelem a közönséget, én nem akarok senkit megtanítani semmire. Tehát nem itt, a rádióban igen, de itt a zenében nem. Mert én azt gondolom, hogy engem azért hívnak oda, hogy jól érezzék magukat. És van egy jelmondatom, vagy egy arts poétikám, hogy közönségből közösséget kell formálni, és én valóban

0: szeretem az embereket. És én azt hiszem, hogy ezt nem lehet hosszú távon hazudni. Tehát én ismerek kollégákat, akik nagyon állítatosan felnéznek az égre és mondanak dolgokat, de én azt hiszem, hogyha valaki nem azzal a lélekkel áll oda a színpadra, hogy szórakoztasson, hogy átölelje akár fizikálisan, akár verbálisan a közönséget, az előbb-utóbb kiderül, és elfordulnak tőle. Ha nem is látványos vagy összeveszős ez az elfordulás, de nem mennek a bulijaira. És szerintem nálam az van, hogyha Dominik buli van, akkor jó kedv van, ha jó hangulat van. Én ennél többet nem is tudok, és nem is akarok elérni. Tehát én nem tartom magam celeb sztárnak. Én egy jól ismert lemezlovas vagyok, és azt hiszem, hogy közkedvelt is. Készült néhány felmérés az elmúlt években a népszerűségemről és a ismertségemről, és a majdnem eléri az ismertségem mértékét a népszerűségi mutató. Tehát nagyjából ez azt jelenti, hogy aki ismert, többségében szereti, amit csinál.
1: És hát ugye nem beszélve arról, hogy mint ember azért itt az is fontos, tehát hogy nem csak a szakmai tudásod, hanem te egy végtelenül szerény, alázatos, és nem tudom, csupa-csupa pozitív jelzőket lehet rád mondani. És most nem csak így ismeretlenül, én személyesen is találkoztam veled, és tényleg, szóval, hogy rólad nagyon-nagyon ilyen kellemes benyomás jön le rögtön elsőre is. És hát nem véletlenül, hogy mondom, hogy segítőkész vagy, nagyon sok karitatív munkában is van részed, ugye, hogyha jól tudom.
0: Én azt gondolom, hogy az önazonosság az minden karrierben nagyon fontos. Különösen az előadói karrierekben, ha szabad ezt művészeti ágnak nevezni, akkor azokban, mert én abban nem hiszek, hogy valaki valamilyen, és a színpadra feláll, és egy teljesen másik karaktert hoz. Ez a színészeknek a sajátja, arra az estére ő harmadik Richard, vagy Otello, de egyébként a magunkfajta előadóknál ez, én úgy gondolom, hogy nagyon hamar kiderül. A más az, amit mond magáról, és más az, hogy viselkedik. Én egy nagyon szerető és nagyon családi, nagyon jó családi kötelékből érkeztem. Velem nem kiabáltak a szüleim. Nekünk nem volt nagyon sok pénzünk, de azon kívül, amit lehetett, mindent megadtak nekem. Tehát tudtam járni jó iskolákba, már nem magánokba, hanem egyetemre, meg gimnáziumba, de jó helyre. Mellém ültek, tanítottak, mindenre megtanítottak. És megtanítottak arra, hogy ne gázoljunk át másikon, megtanítottak arra, hogy nekünk voltak rokonaink Erdélyben, hogy gyűjtöttük hónapokon keresztül a pixalámit, meg a mosószappan, meg nem tudom micsodát, beszélünk a 70-es, 80-as évekről, hogy visszük a rokonoknak, és én ebben nőttem fel. És Debrecenben az egyetemen, ugye a 89-es évtájékán mi indítottunk jótékonysági céllal autókat, ugye akkor volt Romániában a forradalom, meg a nagy átállási folyamat, és a forradalom előtt is, de aztán utána még inkább, egyszerűen én leltem örömet abban, hogy valakinek, vagy valakiknek segítek. Csak ez nagyon fontos, hogy ezt úgy nagyjából halkan kell csinálni, tehát ebből reklámot, promóciót, marketinget csinálni nem túl elegáns. Én nagyon-nagyon sok eseményre megyek el, ami ingyenes, ami jótékonysági, ahol valaki, most a Down-szindrómások világnapja, de minden évben megyek zenélni, de nagyon sok ilyen esemény van, ahol én meghívást kapok, együtt dolgozom a Kézenfogva alapítvánnyal, a Down alapítvánnyal, vannak saját jótékonysági megmozdulásaim, például a DJ Dominik és barátai, azt igyekszem minden évben megrendezni. Tavaly csináltunk egy nagy fergeteg partit az arénába, oda 4000 gyereket és felnőttet tudtam meghívni, aki egyébként soha nem tudná jutni ilyen nagy helyre. De ugyanígy, amikor kapom a támogatást a Retro Rádiótól, a Plázsra például, minden évben az összes dunántúli fogyatékos szervezetet, idősek otthonát, mindenkit elérek, és megpróbálom elhívni az embereket. Hívok folyamatosan vendégeket az egészségügyből, a pedagógus szférából. Tehát, hogy egy ilyen, és ez én nem szeretnék álszent lenni, meg nem is adom elő itt az állítatost, de mert nekem ez valóban örömet okoz. Tehát ezt nem csak azért csinálom, mert ezt tanultam a szüleimtől, vagy mert hívőnek neveltek, hanem azért, mert én nekem ez jó érzés, és örömet is okoz.
1: Na most itt mondom el a kedves hallgatóknak, hogy Várkonyi Attilával, DJ Dominikkel beszélgetek, aki ugye lemezlovas, meg rádiózol is, tehát illetve tanítasz is, ugye, hogyha jól tudom.
0: Így van, ezeket.
1: A rádiózást és kommunikációt tanítasz?
0: Andragógiát tanítok alapvetően, és médiakommunikációt. Andragógiát a Kodolány Egyetemen vagyok címzetes egyetemi docens. Az andragógia tanszékhez tartozom. illetve hát óraadóként az ELTÉ-től a Szegedi Egyetemig nagyon sok felé megfordultam és megfordulok, valamint a TV2 Akadémián vagyok állandó oktató, ott kommunikációt, rádiózást és a különböző média felületek közötti átjárásokról szoktam előadást tartani, meg amikor olyan a helyzet, akkor el is tudom hívni a hallgatókat, hogy megnézzék, hogy mi történik a például a Retorádió stúdiójában dolgozom. Úgyhogy én ezt kötelességemnek tartom. Eredetileg is van egy tanári diplomám. Fizika-technika szakos tanári diplomát szereztem a Kossuth Egyetemen 1992-ben. És ugyan már fizikát nem tanítok, de a tanítás és a tudás átadásának öröme és igénye az bennem van.
1: Mármint, hogy már nem tanítasz, tehát tanítottál fizikát is?
0: Igen, az egyetem után óraadóként, igen. Uh-huh. Megkészítettem fel diákokat felvételire, tanítottam angolt, hát ilyen plusz pénzért. 90-es évek elején ez egyetemi perkekben ez egy plusz kereseti forrás volt. Egész jó egyébként, tehát a normál fizetéshez képest kifejezetten jó.
1: És ha már említetted a szüleidet, akkor azért azt mondjuk el, hogy a szüleid is fizikusok, ugye? Egészen pontosan hogyan is van, hogy tehát a édesapád, édesanyád?
0: Édesanyám és édesapám is matematika-fizika szakon végzett a Szegedi Egyetemen, mind a ketten jeles tanulók voltak, bennmaradtak az egyetemen tanítani, mind a ketten a Szegedi Egyetemen, kísérleti fizika tanszékre, 40 évig ültek egy szobában egymással szemben, és nem volt vita, tehát ahogy ma azt mondják, hogy egy kapcsolatban ezt normális, hogy vitatkoznak. Nálunk nem volt egyáltalán normális, sőt, az volt a abnormális, ha éppen volt valami nézetkülönbség. És mi négyen nagyon szoros egységet alkottunk úgy, hogy az első lakásunk egy szűk 50 négyzetméteres lakás volt Szegeden, és én a tesómmal laktam egy szobában, aki 8 évvel fiatalabb és lány, anyukámék meg a másikban. Aztán később kiköltöztünk egy lakótelepi lakásba, az már 60 négyzetméter volt, ott volt plusz egy szoba, és akkor ott már volt nekem is külön szobám, de ez már a gimnázium negyedik osztályában volt, tehát hogy nem túl korán, tehát így szokták mondani, hogy Attilának biztos volt gyerekszobája, nem volt, vagy csak nagyon későn lett, de nyilván ez egy szimbolikus mondat, ez a gyerekszobád van, de én úgy gondolom, hogy amit lehetett kapni szülői pártól, én azt maradéktanul mindent megkaptam.
1: Értem, de itt azt akartam, hogy ugye valahol elmondtad, hogy édesanyád egészen nem tudom hány éves koráig tanított még az egyetemen.
0: Anyukám még ma is dolgozik az egyetemen, ő írja a Szeged Egyetemen az összes laudációt, tehát hogyha valakit felterjesztenek párt Kossuth-díjtól a ilyen-olyan keresztekig, ez is kereszt, aranykereszt, ilyen-olyan díjakig, Széchenyi díj, akkor édesanyám írja meg mindenkinek a laudációt, tehát az, hogy mivel foglalkozott, mi a tudományága, hogy a mai napig ő tagja a kísérleti fizika tanszéknek, 86 éves, és be is jár dolgozni, és pár évvel ezelőtt még tanított angol nyelven az orvos egyetemen diákokat biofizikára.
1: Hát akkor ez valami csoda tényleg, ez most tényleg jó, hogy ülök mondom. 86 évesen tanít az édesanyád, és vizsgáztat is.
0: Abszolút.
1: És ezt hogy csinálja?
0: Hát hasonlóan sok energia van benne, talán, mint bennem, a kötelességtudat, sőt, ez úgy az egész családunkra jellemző, talán túlságosan is bennem, ha már így önkritikát lehet gyakorolni, én nagyon szeretnék mindig felelni minden esetben, ami persze lehetetlen, és utána magamat marcangolom, ha valami nem sikerül. Én a legritkább esetben mutogatok másokra, hanem így magamban keresem a hibát, ha hallok valamit, ami bánt, vagy megbántanak, akkor én napokig nem alszom, gondolkodom. Tehát de ilyenek a szüleim is. Tesóm is talán kisebb mértékben, de ő is. Egyébként summa cum laude-val végezte az orvos egyetemet, elvégezte a közgáz egyetemet, volt igazgatója a megyei kórháznak a Csongrád megyében, aztán a Szegedi Klinikának is volt az igazgatója, és most egy magánpraxisa van Makón, és ezen kívül még néhány egyéb szakvizsgát is letett. Szóval nálunk így a családban ez a tanuljál fiam, tudjál fiam, feleljél meg fiam, ezek így örökösen visszasengő mondatok.
1: Na és mit szóltak, hogy te egy ilyen, hát hogy mondjam, nem annyira komoly szakmát választottál, tehát hogy mégsem maradtál a fizikánál, hanem tehát hogy hogy mondjam, ezt a könnyebb műfajt választottad, így most idézőjelben mondom, hogy könnyebb műfaj.
0: Azt akartam mondani éppen, hogy ez egyáltalán nem könnyű műfaj, hogy amit látnak az emberek, hogy Dézse Dominik feláll egy ilyen színpadra, és ott sikoltoznak neki,
1: komoly munka
0: az a 10%-a körülbelül annak, amit én csinálok valójában. Tehát, és annak a lelki tehernek is, amihez hozzátartozik, mert a rengeteg nem megvalósított koncert, a nem meghívás, a koncertek lemondása, a kritikák, a bántás. Amúgy is most itt Magyarországon egy nehéz időszakot élünk, mert itt homo homini lupus est hangulat van, ami latinul azt jelenti, hogy ember-embernek farkasa. Tehát itt most mindenki a másik ellen van. És nagyon-nagyon nehéz és nagyon szövevényes ez a mi munkánk. És tényleg olyan egyszerűnek látszik, hogy hát mi van abban nagy dolog, hogy egyik dal után berakja a másikat. Erre mindig azt szoktam mondani, hogy Shakespeare is ugyanennyi betűvel gazdálkodott, mint én, és mégse tudok olyan verseket írni, mint ő. Tehát, hogy az, hogy milyen zenét raksz be, melyik után, és mit mondasz, és hogyan kommunikálsz, és miért azt rakod, ez azért egy nagyon bonyolult és több évtizedes tudás és tapasztalat eredménye, amit mondjuk tőle. Tőlem látnak a színpadon. De értettem a kérdést, visszatérek arra is, hogy a szüleim hát alapvetően támogattak. Tehát az volt a kritérium, hogy végezzem el az egyetemet. Tehát az, hogy az első egyetemi diplomát meg kellett szerezni, az ilyen minimum elvárás volt otthon. És az el is hangzott többször is, hogy amiután ez megvan, mert én akartam focista lenni, kosárlabdázó, színész, tehát volt nekem mindenféle egyéb ambícióm is, amiket egyébként valamilyen szinten mindegyiket űztem.
1: Hát komolyan sportoltál, nem?
0: Tehát... Abszolút, így van. De a szülők azt elvárták, hogy az első diplomám meglegyen, és az meg is lett. Utána én ugye elmentem 4 évre Amerikába fizikai munkásnak, kétkezi munkásnak.
1: Na, azt szeretném, mert te eléggé kiképezted magadat ehhez, tehát hogy...
0: Hát az volt, ahogy említettem, hogy mi nem éltünk nagy anyagi jólétben, de akkor Magyarországon a lakosság 90%-a ezen a anyagi léten élte az életét, tehát hogy nem voltunk se szegények, se gazdagok, de mondjuk ez azt jelentette, hogy lakásvásárlásra esély nincs, tanácsi lakásban laktak a szüleim egyébként, ami a mai állami bérlakásnak felel meg. Tanácsi lakásban nőttem fel, panelben ugye a második felében az életemnek, vagy a ifjúkoromnak, és én szerettem volna saját autót, meg saját lakást. Hát ez akkor az értelmiség előtt, mint perspektíva nem nagyon állt fönn. Úgyhogy én, nekem szilárd elhatározásom volt, hogy kimegyek Amerikába, vagy Angliába, és akkor nagyon, ez 80-as évekről beszélünk, nagyon nagy különbség volt még a jövedelmi lehetőségekben. Tehát most is jobban keres, aki kimegy, mondjuk ma meg tudja keresni a dupláját, ha nagyon ügyes a tripláját a magyar keresetnek az, aki kimegy Angliába vagy Ausztriába, akkor meg a 10-szeresét tudtam megkeresni, vagy tudtam én megkeresni. És én ugye kimentem először, nem nagyon volt más választásom, mint hogy fizikai munkás legyek, és dolgoztam nagyon sok felek, kertet ástam, füvet nyírtam, falat építettem, festettem, képépítkezésen dolgoztam, kutyát sétáltattam, gyerekre vigyáztam, tehát takarítottam.
1: Bocsánat, amihez csak volt... Valahol úgy olvastam, hogy te azt mondtad erről, hogy te az amerikai társadalom legaljára kerültél.
0: Pontosan. Hát ez a legalja, mert nem beszéled a nyelvet rendesen, nem, nincsenek rokonaid, nincsen kapcsolatrendszered, és szegény vagy, mert templom egere, mert egy lakásod sincs, vagy lakhatásod se, mert bérelsz egy 3x3-as helyet.
1: És naponta hány órát dolgoztál?
0: Hát sokat, tizen sokat. És úgy volt, hogy nappal dolgoztam a baltimori kikötőben, este dolgoztam déli őrként, hétvégén házakat takarítottam. Aztán később elkerültem, az egy picit már jobb volt, Einsteinéknek volt egy családi vállalkozása, Einstein egy oldalági leszármazottjának, akik intellektuális játékboltot üzemeltettek. Akkor még nem volt ez az online világ, mint most, hanem az emberek besétáltak a boltba és vásároltak. Az volt a neve, hogy Einstein Toys, tehát Einstein játékai. És hát ugye nekem akkor...
1: Véletlenül kerültél? Ide?
0: Hát nem véletlenül, hanem egy ismerősünk segített, takarítónak kerültem oda egyébként, és mondta, hogy induljunk el, és majd meglátjuk. És akkor lettem takarító, aztán eladó, aztán boltvezető, aztán 3 boltvezetője. Akkor ugye én már egy fizika szakos tanár voltam, tehát azokat az eszközöket, amik ott a gyroszkóptól a mikroszkópig, csak szkóp legyen a vége, ez a lényeg, árultunk, azokat én mind ismertem, hogy hogyan működnek. És ugye nekem nem volt semmilyen társaságom Amerikában, sem zéro, és akik bejöttek hozzám, én őket szépen el tudtam látni információval. Már akkor kialakult Amerikában az a réteg, mert nekem is volt ott kollega ebben a boltban is, hogy ilyen vége volt az iskolának, akkor dolgozzak 4 órát, hogy keressek pénzt, de aztán rohanjak haza. és nekem ez ilyen egész más volt, amit a szüleimtől tanultam, egész más volt, mint hogy én kezeltem a focit, a fizikát, a kosárlabdát, a színjátszást, tehát hogy én beletettem életemet meg még egy kicsit mindezekbe, amiben csak belefogtam. De és akkor megjelent egy ilyen amerikai lány, aki hát csak a fene egye meg itt kell töltenem 4 órát, de kell az a $16, és akkor ilyen bejött a vevő, hi, may I help you, jobb esetben, és akkor azt várta, hogy azt mondják, hogy no, mert akkor visszaülhetett és cseveghetett tovább a barátnőjével, vagy olvashatta a könyvet, vagy bármit, amit csinált. És én meg nekem miután semmilyen társaságom nem volt, zéro, ezért én ott ebben éltem ki magam. Tehát ezek mind olyan eszközök voltak, amiknek működési elvét a fizikatanári oktatásom során megismertem. És én rá tudtam szánni 10-20 percet is egy vevőre, elmagyarázom, hogy működik a hány, milyen lencse van egy ilyen égbelátóba, és hogy ez tükrös, az lencsés, az hogy működik, jobb esetben még le is rajzoltam a belsejét, hogy néz ki egy ilyen, és ezzel nyilván könnyebb volt eladni. Ráadásul az egyik boltunk az Princetonban volt, amely egy Ivy League ligás egyetem, az egyik legnagyobb egyetem Amerikában. Ott a 30 Nobel-díjas tanított az egyetem történetében. Tehát ott nyilván olyan közönség is volt, aki bejött a boltba, aki igényelte ezt a fajta törődést. Úgyhogy így sikerült nekem így felfelé jutni, és az Istenek nem akartak elengedni. Még mikor hazajöttem Magyarországra, a negyedik évben is kihívtak, hogy a karácsony és Hanuka ünnep időszakra, az egy hónapra, mert olyan teljesítménnyel tudtam eladni a dolgokat, ahogy senki más. És ekközben persze megtanultam angolul felsőfokon, letettem a felsőfokú nyelvvizsgát, Jorozumán volt egy középfokon, és Kína-Amerikában megcsináltam ezt egy marketing diplomát, és aztán már amerikai állami ösztöndíjjal, de már akkor a munkahelyemről voltam egy akadémiai képzésen, ahol a Watergate szállodában laktunk egyébként Washingtonban, és az már kifejezetten célzottan médiaképzés volt.
1: Na, tehát akkor a kikötői, hogy mondjam, targoncás munka, ugye ott az volt?
0: Targoncás voltam. Először raktáros, tehát pakolnom kellett két kezemmel. Aztán rákerültem egy Mitsubishi targoncára, gázüzemű Mitsubishi targoncára.
1: De mit pakoltál?
0: És ott is pakoltam, csak akkor már nem csak a két kezemmel, hanem ezzel a géppel is.
1: Mit pakoltál? Tessék. Mit pakoltál?
0: Hát, ami hogy áruk. Én az AFC Incorporated-nél dolgoztam, ez egy nagy utakat és különböző épületeket felépítő vállalat volt, és az ő termékeit, vagy hogy mondjam, amiket ők felhasználtak, mindenféle ilyen, a zacskó sódertől elkezdve a betonig, az aszfaltig, a festékekig, a alapozáshoz szükséges dolgokig, a kerítésekig, ami megakadályozta, hogy visszafoljon az út, vagy abban az árokban, mert az utat építették, visszafoljon.
1: Akkor nehéz fizikai munka volt, gondolom. Nehéz.
0: Hát az is volt, de igen, meg hát mondom, közben volt favágás, meg mindenféle.
1: Na de hogyha nem kerülsz ki, akkor talán soha nem jön a rádiózás, ugye? Vagy igen? Mert hogy te...
0: Valószínűleg nem tudom, mert erre nem tudok válaszolni így kapásból, de arra igen, hogy én Amerikában szerettem bele a rádiózásba. Hallgattam az amerikai rádiókat, és ugye egészen más volt a hangulat az amerikai rádiónak, mint a magyarnak, mert ugye Magyarországon akkor még csak közszolgálati rádió volt, bár a Danubiusnak volt német nyelvű kereskedelmi adása, de az is egészen más hangzás volt. Akkor már több évtizedes múltja volt a kereskedelmi rádiónak, és én nagyon boldogan és büszkén mentem és vállaltam azt, hogy én megpróbálom azt kitalálni, hogy nézzen ki, hogy magyarul szabatos legyen, a magyar tőhangsúlyos ragozó nyelvnek is megfeleljek, de mégis legyen pörgős és legyen friss és fiatalos a beszédem, és volt ezt módom, miután 50-60 kilométereket utaztam a munkahelyeim között, volt ezt módom gyakorolni. Én rengeteget felvettem magnóval a beszédemet. Én egy nagyon rossz beszédű fiatal voltam egyébként, tehát nem beszéltem szépen, elharaptam, nyeltem a szavakat, és gyakorlatilag saját magamat képeztem ki.
1: Na és aztán, amikor hazajöttél, aztán hogy fogtál bele a rádiózásba? Tehát, hogy mennyire,
0: amikor hazajöttem,
1: mennyire volt ez könnyű vagy nehéz?
0: Amikor hazajöttem Amerikából, én már elhatároztam, hogy én csinálok rádiót. De akkor ez egy nagyon idegen dolog volt, tehát nem voltak magánrádiók egyáltalán. A Bridge volt egyedül, ami ilyen kvázi magánrádióként üzemel. És én az egyetemen kezdtem el először ilyen zárt láncú rádióban, kollégiumban dolgozni, és akkor utána becsempésztünk egy rádiót Olaszországból, ilyen kicsit, tehát 100 wattosat, ami mondjuk Debrecen területi városhoz volt alkalmas. és úgy jutottunk el arra a pontra, hogy már tudtunk rádiózni, tehát volt rádiódunk. Ez egy kicsit illegális volt akkoriban, de ez már lévült, és aztán elkezdtünk pályázgatni. Akkor nyílt meg a médiavilág, véget ért a médiamoratórium, meghirdettek frekvenciákat, és akkor megcsináltuk az első vidéki magánrádiót, a City Rádiót, amely aztán később bővült. Miskolcra kerültünk, szintén City Rádió néven, aztán az országban nagyon sok rádió indulásánál ott voltam, Dabasi Rádió, Szegedi Rádió 88, sok nagy rádió indulásakor ott voltam, és 1994-ben elvitt engem a Juventus Rádió amerikai tulajdonosa, és akkor kerültem a Juventus Rádióba. Ez egy kvázi országos rádió volt, nagy vételi körzettel, és ott néhány év alatt elértük azt, hogy az ország leghallgatottabb rádiója volt, rengeteg karitatív eseményt csináltunk, ott alapítottuk meg igazán országos szinten a Fergetek Partit, ott lettem országosan ismert lemezlovas, és onnan már ugyan néhány menedzsment pozíción volt, dolgoztam Magyar Televízióban igazgatóként, dolgoztam a Sport TV-ben marketing igazgatóként, dolgoztam a Művészetek Palotájában művészeti vezetőként, vagy egy területnek a vezetőként, a könnyűzene, a könnyűzenei koncertek, a crossover koncertek és a családi napok tartoztak hozzám, és így kerültem 2017-ben a Retro Rádióban, amely akkor indult először egy testi frekvenciával, majd 19-szor országosan.
1: Na és aztán ott megszakítás nélkül ott vagy, és most téd, ha jól tudom, a leghallgatottabb műsor a Sztárcsál, ugye?
0: Így van. A rádió egyébként önmagában is piacvezető, 2.160.000 hallgatónk van. Ez minden időt magyarországi rádió hallgatását tekintve a második leghallgatottabb rádió, az összes mért rádiót figyelembe véve. Ez egy nagyon nagy dolog, és itt most a mai piacon, tehát akikkel egyenlően vagyunk, teljes népességben nézve, mi vagyunk a leghallgatottabb rádió. Ez azt jelenti, hogy egy-egy műsorunk bőven milliós hallgatottság felett teljesít, így van ez a Sztársával is. Ez a leghallgatottabb beszélgetés műsor Magyarországon, hallgatói számot tekintve, elérést is, és TSL-t, ami a Time Spent Listening-nek a rövidítése, ami azt jelenti, hogy egy ember mennyi időt fordít arra, hogy egy adott rádióállomást hallgasson, vagy egy televíziót nézve.
1: Vannak megfogalmazva még tervek a fejedben? Tehát, hogy ami még úgy nem valósult meg, de szeretnéd?
0: Hát, így a beszélgetés vége fele azt mondom, hogy így hallgatom magamat is, mert én ilyen összefogottan nem nagyon szoktam beszélni így az egész életemről.
1: Pedig de azt mondom, hogy még nem is említettük, úgyhogy még a úgy igen. Nem le kell. Na, de
0: igen, mindjárt megemlítem őt is. De pont azt akartam mondani, hogy a tervem az, hogy van egy kislányom Lilian, akit későn vállaltam, én 55 éves voltam, feleségem 20 évvel fiatalabb, tehát 35, amikor született, és mi úgy gondoljuk, hogy ez a küldetés innentől kezdve Lilient rendesen felnevelni. Tegnap is voltunk lenne a Balatonon például, vele együtt etettük a sirályokat, a galambokat, meg a ludakat, meg a kacsákat, de átkomposztunk a nagyvizen. Szóval sok időt töltök velük, ez nekem egy küldetés. A másik pedig, hogyha rendesen tudom végezni a dolgomat, nagyon érzékeny a lelki világom, tehát annyi olyan hatás van, ami lehet, hogy le kéne egy peregjen, de én megélem, és magamba fordulok vele, vagy gondolkodom sokat, de ez alól kapok egy feloldozást, vagy hogy mondjam, kimenekülést, amikor hazamegyek.
1: Hadd kérdezzem meg még a kislányodról, hogy szereti a zenét, tehát ilyen muzikális?
0: Nagyon, nagyon, nagyon szereti a zenét, nagyon sok zenét hallgatunk együtt, megmutatok neki sok zenét, elsősorban a 80-as évekből, mert azt gondolom, hogy ez az, ami ahol még nagyon harmónia alapú volt a zenei ipar, és olyanokat, hogy Eurythmics, James, Hungária dalok, ezeket hallgatja és nagyon szereti. És gyakorlatilag az egész Hungária életművet megismertettem vele. Ott volt, én léptem fel a Hungária előtt a Népstadionban is, meg a kétszer az MVM Domban, és ez nagyon fontos számára. És számomra nagyon fontos az, hogy megismertessem vele azt a tudásmennyiséget, ami az én fejemben van.
1: Na, nagyon sokat vagy távol, ugye most ilyen esténként is, meg szóval, hogy a munkádból kifolyólag, hogy azért van időd arra, hogy a kislányodnak mesélj, tehát hogy valóban meséket, hogy mesélj, tehát hogy nem csak úgy az élet dolgait, hanem hogy megfogd a mesekönyvet, és akkor mesélj neki.
0: Gyakorlatilag azokon az estéken, amikor nem dolgozom, akkor én nagyon sokat mesélek. Megismertünk nagyon sok mesevilágot így közösen, újabbakat is, régebbieket is. És minden este van úgynevezett fejmese, ami azt jelenti, hogy én kitalálok egy történetet, és azt megosztom Lilénnel, beleszövöm az ő életét is, beleszövöm a mi környezetünket is, beleszövöm a tanításokat is, beleszövöm, ha valamit esetleg nem jól csinált, és ez az utolsó, tehát van, úgyhogy olvasunk 2-3 rendes mesét, és akkor a fejmes az utolsó az elolvás előtt.
1: További sikereket kívánok neked.
0: Köszönöm szépen.
1: És tiszta szívből kívánom neked, hogy ilyen meleg szívű ember maradj továbbra is.
0: Igyekszem, igyekszem. Köszönöm szépen, legyen szép a napot. Köszönöm, szia-szia.
2: DJ Dominikkal Kosár Georgina beszélgetett.

0: Egy előadó, három sláger.
1: 1965-ben született Bódi László alias Cipő, a Republik egykori énekese. Most három slágere forog, a 16 tonna fekete szén, a 67-es út és a Szájjál kismadár.

cipő énekelt. Ez volt a vasárnap délután 2026. május 3-án anyák napján. A műsorban elhangzott beszélgetések és rovatok megtalálhatók lesznek a patria24.stvr.sk oldalon. Csenger Ferenc kíván sikeres új hetet, viszont hallásra!

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A HLASZ szerint ösztönző, a PS szerint alkotmányellenes a kormány új szociális intézkedése. Újabb dél-libanoni települések kiürítésére szólított fel Izrael. Este folytatódik az eseménytelen időjárás, holnap reggel 5 és 10 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, következnek a részletek. Erik Tomás munkaügyi miniszter és Simona Petrik, a PS képviselője a TA3 műsorában a kormány legújabb szociális intézkedéseiről vitáztak. Míg Erik Tomás a nincs iskola, nincs segély elvet védte és ragaszkodott a 13. havi nyugdíj megtartásához, addig Simona Petrik a segélyek megvonásának alkotmány ellenességéről, a szegénységről és a romló gazdasági helyzetről beszélt. Erik Tomás jelezte, hogy a kormány gazdasági növekedést ösztönző intézkedéseket mutat be. A miniszter feltételezi, hogy a csomag része lesz a tranzakciós adó eltörlése is, amellyel ő személyesen egyetértene. A politikusok beszéltek a külföldről történő szavazás változásairól is. Erik Tomás szerint a HLASZ a második olvasat során azt fogja szorgalmazni, hogy megmaradjon a választások hozzáférhetősége, és hogy a külföldről történő szavazás lehetősége az elnök választásra is kiterjedjen. Simona Petrik jelezte, hogy ezt a salát, a törvényt a PS nem fogja támogatni. Nem biztos, hogy Kijevben kerül sor Robert Fico és Volodymyr Zelenszky találkozójára. Tibor Gaspar szerint a helyszínt elsősorban a biztonsági körülmények befolyásolják, mivel az ukrán fővárosban továbbra is katonai műveletek zajlanak, mondta ezzel kapcsolatban a Joy Televízió műsorában. Gaspar szerint az sem kizárt, hogy a találkozót végül a szlovák-ukrán határ közelében tartják meg. A parlament alelnöke nem kíván a jövőben a Smer élére állni. A 64 éves Tibor Gaspar szerint a párt jövőbeli vezetője inkább a fiatalabb politikusok egyike lehetne, például Robert Kalinyák, Juraj Blanár vagy Richard Takács, de több nevet is esélyesnek lát. Gaspar elismerte, hogy a kormány módosíthat a 13. havi nyugdíjon, amelyet nem biztos, hogy mindenki megkapna. Az önkormányzatok modernizációját csak a jogszabályok átfogó rendezése után lehet megkezdeni, hangsúlyozta Michal Kalinyák, a belügyminisztérium államtitkára. Úgy véli, a jelenlegi törvényi keretek mellett nehéz lenne rendszer szintű reformokat végrehajtani, ezért egy új jogszabálycsomagot készítenek elő, amely a hiányosságokat orvosolná. A jövő héten a parlament elnökével, Richard Drasival, valamint az önkormányzati szervezetek képviselőivel egyeztetnek a reform irányáról. A tervek szerint az átalakításhoz szükséges időt akár az önkormányzati ciklus meghosszabbításával biztosítanák, a finanszírozást pedig az új uniós forrásokból teremtenék elő. Az önkormányzati szervezetek, mint a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása, az MOSZ, és a Megyei Önkormányzatok Szövetsége, az SK8, közben további szakmai egyeztetéseket készítenek elő a közös megoldások érdekében. Május 9-én több kétoldalú tárgyalást is folytat Moszkvában Vlagyimir Putyin, közölte a Kreml szóvivője Dmitrij Peszkov. Az orosz elnök a győzelem napi katonai parádén beszédet is mond. A tervek szerint találkozik a fehér orosz elnökkel, Alekszandr Lukasenkával és a szlovák kormányfővel Robert Ficoval. A Reuters szerint Fico a kevés külföldi vezetők egyike, aki részt vesz az idei ünnepségen. A felvonulást idén biztonsági okokból visszafogottabb formában tartják meg, a hagyományos fegyverbemutató elmarad, az esemény a II. Világháborús győzelemre emlékeztet. Újabb dél-libanoni települések kiürítésére szólított fel ma az izraeli hadsereg. Avihai Edri szóvivő az X-en közzétett üzenetében a többi között az úgynevezett sárga vonaltól 10 kilométerre lévő Nabatije települést név szerint említette. Az Izrael és Libanon között létrejött, majd meghosszabbított tűzszünet ellenére a zsidó állam és az elsősorban Libanon déli részén aktív Hezbollah síita mozgalom rendszeresen intéz támadást egymás ellen. A sárga vonal az a mintegy 10 kilométeres Libanonban található terület, amelyet az izraeli hadsereg a saját fennhatósága alá vont. Beirut többször felszólította az izraeli hadsereget, vonuljon ki a térségből.
0: időjárás.
1: Este, éjjel nem érkezik változás, folytatódik a csillagfényes szél, csendes, eseménytelen időjárás. A nyugati országrész felé sodródhat egy áttetsző fátyolfelhőzet a hajnali időszakban. A minimum hőmérsékletek továbbra is inkább 10 fok alattinak várhatóak, fagytól már nem kell tartani. Hétfőn folytatódik az előző napokhoz hasonlóan napsütéses, meleg és csapadékmentes időjárás. Holnap reggel 5 és 10 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A D1-es autópályán a csatai pihenőhely után a 33. kilométernél Pozsony irányába a jobb sávban egy személygépkocsi rostokol, az arra haladók vezessenek körültekintően. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. A nő arcai Gasparik Majával.
2: Köszöntöm a nő arcai hallgatóit. Mai vendégemmel, Kovács Zoltánnal, vagy ahogyan mindenki ismeri, Kovival, már több mint 10 éve beszélgetünk mikrofonok előtt és azon kívül is. Beszélgettünk utakról, tájakról, hegyekről, külső és belső utazásokról egyaránt. Most azonban nem elsősorban az út érdekel, hanem maga a megérkezés. Ki az az ember, aki évekkel ezelőtt elindult, és ki az, aki ma itt ül velem szemben? Mit tanítanak az utak? Mit jelent megérkezni egy helyre, egy állapotba, vagy éppen önmagunkhoz? Vendégem Kovács Zoltán, a Vándorlás Polgári Társulás vezetője, túravezető, buddhista tanító, akivel ezúttal nem csak utazásról beszélgetünk, hanem áramlásról, női és férfi energiákról, párbeszédről és arról is, hogyan változik az ember az út során. Ez a mai beszélgetésünk a Nő arcaiban. Kezdünk, tartsanak velünk! Férfi vendég a Nő arcaiban, és nem is akármilyen vendég, és az is érdekes, hogy ugye ezt most kifejezetten kiemeltem, hogy férfi vendég ki kellene, nem? Hát volt már, aki visszautasította a meghívásomat azért, mert a Nő arcaiban egy férfi mit is keres, meg hát ez olyan furcsa hangzik, de hát Kovács Zoltán, azaz Kovi, már többször volt a vendégem, most azonban egyedül itt velem szemben. Szia, Kovi, szia, köszönöm, hogy itt vagy.
3: Szia, Maja, üdvözlöm a hallgatókat is, és nagyon örülök, hogy ismét találkozunk.
2: Na, mesélj, hogy akkor neked mondjuk mit jelent az, hogy itt vagy a Nő arcaiban egyedül, és most kifejezetten azért ám rólad lesz szó.
3: Hát eddig nem izgultam, de hogyha már így vezeted föl, beszéltünk róla, és nekem a Nő arcaiban, nem emlékszem, talán már szerepeltem is, lehet, hogy nem egyedül a Nő arcaiban. Most, hogy egyedül hívtál, és ez a műsor igazából nem táplált bennem semmilyen, vagy nem okozott semmilyen diszonanciát, hogy jaj, mit fogok keresni a Nő arcaiban. Feltételezem, hogy nem a női arcomat fogod keresni, bár azt gondolom, hogy akár minden férfinak lehet egy női oldala is, de nem hinném, hogy most ez lesz a fő témánk.
2: Hát ha már így behoztad, akkor most akkor ez így érdekel, hogy van, hogy van szerinted, mert ugye most így alapvetően, hogy én is a műsoromat egy kicsit átgondoltam, és ugye tényleg, hogy érzékenysége, tehát hogy a nő arcai az nekem számomra mit akar, de nem rólam lesz szó, csak hogy a hallgatók is értsék tényleg ezt, ha valakinek van ebben akármiféle diszonancia, hogy ilyen női érzékenységgel kérdezni, tehát hogy nekem itt ez a feladatom, aztán így elgondolkodtam rá, hogy van-e női érzékenység egyáltalán, nem skatulyá. És hogy ez is ugye a témánkhoz tartozik, hogy női oldal, női rész, női energiák, férfi energiák, ugye itt mindig egy kicsit meg is akadok, de ezt mindet majd helyre tesszük. Szóval visszatérve, skatulyák, női rész, van-e a férfinek egyetlen női arca?
3: Egyetlenül skatuljázunk, ebben teljesen egyetértek veled, tehát használunk, elnézést, használunk olyan fogalmakat, amiket úgy gondoljuk, hogy általánosan vagy általában értünk, de nekem is gondot okozna ezt, hogy most a női energiákat, a férfi energiákat, a női oldalt, a női érzékenységet vagy a férfi érzékenységet külön válasszam. Nem hinném, hogy itt egy olyan éles határvonal lenne, hogy amikor én érzékeny vagyok férfiként vagy emberként, és akkor itt még behozhatjuk azt is, hogy akkor legyünk csak emberek. Tehát én nem hoznák egy ilyen éles határvonalat erről. Te a női érzékenységeddel kérdezel, én meg megpróbálok a saját válaszaimmal szolgálni.
2: És akkor tehát visszatérve hozzád, van-e Kovinak egy olyan része, egy olyan arca, amiben igen, ez a, akár ez a női minőség megjelenhet? Lehet ilyen?
3: Mindenképpen. De akár azt is mondhatnám, hogy nem, mert férfiként nyilván bennem is van egyfajta érzékenység, és ez az érzékenység, ez az évek, az idő múlásával változik. Tehát vissza tudok emlékezni azokra a fajta érzékenységekre, ami azelőtt volt, mielőtt mondjuk családom lett volna, gyerekeim lettek volna, ahogy nőnek a gyerekek, szakadnak le, különböző dinamikákat fedezek fel a saját életemben. Azt gondolom, hogy ez teljesen természetes, és nagyon fontos, hogy ne legyünk merevek, és tudjunk változni, és el tudjuk fogadni azt, ami valamikor a személyiségünknek, vagy az énünknek egy ilyen nagyon sarkalatos pontja volt, és most visszanézve egész egyszerűen vagy nem jelenik meg ez a fajta, ez az oldalunk, vagy pedig nagyon mellékszereplővé, vagy nagyon mellékérzésé, vagy nagyon mellékessé válik az életünkben, és nagyon sokan ezzel nem tudnak mit kezdeni.
2: Én téged már ugye a Felkomban is elhangzott, hogy 10 éve beszélgetünk így mikrofon előtt, azon kívül, és én téged rendkívül empatikus férfinak ismerlek, de az, hogy te ilyen legyél, mi kellett ahhoz, hogy te így állj mondjuk a saját érzékenységedhez, ahogy állsz is, amit az imént is mondtál, hogy igenis ez változott az idő során, de mi kellett ahhoz, hogy ez változzon, vagy oda juss, ahol most tartasz ilyen szempontból, és mosolyogsz.
3: Igen, mert rengeteg minden, tehát hogyha most elkezdeném sorolni, akkor itt ülnénk órák hosszat, de lehet, hogy
2: van 50 percünk.
3: Viszont amit nagyon fontos kiemelnem, és tényleg így van, az a feleségem. Tehát biztos, hogy nagyon régóta vagyunk együtt, és rengeteg mindenben alakított, formált, nem úgy értve, hogy magának formált ki, de rengeteg mindenben katalizátorként ott van az életemben, és biztos, hogy a legnagyobb, hogyha a legnagyobb részt akarnánk kiemelni, hogy mi az, amitől olyan lettem, amilyen, vagy olyan vagyok most, ez a lettem, egy már ilyen befejezetnek tűnik, de az ember változik, úgyhogy abban mindenféleképpen nagy szerepe van.
2: Ahogy mindig Katiról mesélsz, ugye, hogy nevezzük is őt meg, ez annyira szép, és ő így a beszélgetéseinkben 10 éve mondhatjuk, hogy tényleg különféle formákban jelen van, és már őt is várom nagyon, nagyon egy beszélgetésre, de hogy ez a fajta kapcsolódás, ehhez kell egy olyan alap, hogy a két fél megengedő legyen egymással.

0: hogy egyfajta arcom van. Ami megint csak teljesen természetes, itt most nem csak arra akarok utalni, hogy állarcokat hordok, de nekem is van egy én képem, amit próbálok kifelé mutatni, és nyilván buddhista tanítóként az egyik legnagyobb cél nem az, hogy mások állarcait tépkedjem, hanem a sajátommal valahogy tisztában legyek, hogy amennyire csak tudok, legyek önazonos. Katinak, hogyha valami nagyon-nagyon imponál, hogyha az ember önazonos, és rengetegszer kapok kritikát otthon, hogy ez megint nem olyan volt, úgyhogy nagyon kell figyelnem, mert én állandó kontroll alatt állok ilyen téren.
1: Egymás tükrei vagytok?
0: Ő nekem mindenféleképpen. Az, hogy a másik irányba hogyan működik, ezt megint csak tőle kellene megkérdezni, de biztosan rengeteget hatunk egymásra, egyikünk sem tökéletes, bár Kati azt gondolja, hogy ő igen. Ezt majd, ha meghallja, akkor majd megint kapok. Nem, egyébként ezen poénkodni szoktunk.
1: Mert hogy ez is kell.
0: És nyilvánvalóan én szoktam mondani, buddhista tanítóként rengeteg előadást tartottam. És ugye, amikor az ember előadást tart, azt te is tudod, hogyha föl vagy készülve egy adott témából, akkor nagyon magabiztos vagy, előadod, elmondod, és hát mind izgulj. Ugye olyan embereknek tartasz előadást egy buddhista egyetemen, vagy egy előadáson, akiket ez érdekli, miattad jönnek oda, a téma miatt jönnek oda, nem nehéz fölkelteni az érdeklődésüket, és akkor mindig elmondják, hogy jaj, neked könnyű, mert milyen fantasztikus, ahogy ez így működik. De mondtam, hogy a hétköznapi életben való reakciók és az ottani működés a puding próbálja ebben az esetben, és akkor is vissza szoktam utalni, hogy a családomat kell megkérdezni. Tehát ők látnak akkor, amikor morcos vagyok, amikor beteg vagyok, amikor éppen ébredek, amikor nem sikerülnek dolgok, rengeteg minden nem sikerül az életemben, és azt szoktam mondani, hogy én ezeket a dolgokat gyakorlom és tanítom, Kati meg csinálja az életben. Tehát nagyon sok mindent ő spontán úgy él, amihez én nekem évek gyakorlása volt szükség.
1: Ugye, és volt egy gondolatod, tehát azt mondtad, hogy lettem, tehát hogy ez ilyen nagyon befejezetnek hangzik, de minden esetre, hogy ha csak azt az elmúlt 11 pár évet veszem, amióta mi így egymással szembe, vagy akár telefonon beszélgetni szoktunk a rádió műsorokban, akkor mi már azt a, igen, tehát idézőjelben mondom, hogy kész Covid ismertük meg, akinek a neve mellé mindig felsorakoztattam azt, hogy a vándorlás polgári társulás vezetője, buddhista tanító, túravezető, aki éppen esetleg Andalúziából kapcsolódik ide hozzánk, vagy éppen személyesen beszélgetünk, de hogy hogyan jutottunk el oda, hogy ezt a sok mindent a neved mellé felsorolhassuk. Tehát, hogy igen, arról sokat beszélgetünk, hogy ki az az ember, akinek a neve mellett ez az idézőjelben néhány címke már ott van. De ezek nélkül, a megnevezések nélkül, vagy előtte, te ki voltál? Mert hogy arról még talán nem beszélgettünk.
0: Hát ugyanolyan voltam, mint bárki más. Én szerintem, ameddig úgy visszagondolok, mindig kereső voltam. Tehát mindig azt kerestem, hogy miért. Miért is vagyunk itt a Földön. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki ezzel a kérdéssel valahogy szembe sül, és szembe kerül, és nagyon szeretünk kapcsolódni valahová. Tehát ez az emberi létezésünknek egy nagyon fontos aspektusa, hogy közösségben szeretnénk lenni. Tehát szeretnénk valahova tartozni. Biztos te is, vagy a hallgatók is érzik azt, amikor egy csapathoz tartoznak, ezért nagyon jók a sportok, hogy egy csapattagja vagyok. Ezért nagyon jók a különböző közösségek. Ha visszagondolunk, most már ugye nincs sorkatonaság, de hogyha a szüleinket, főleg az én koromban, hogyha a szüleimet hallgatom, vagy beszélgetünk, még mindig a katonasztorik jönnek vissza. Az a két év, amikor egy fiúból férfivá értek, és akkor volt ott egy, biztos, hogy volt egy csomó negatív élményük is, de mégis a pozitívakra emlékeznek, és arra, hogy ott egy közösségként tudtak működni. Tehát ez nagyon fontos az életünkben, úgyhogy én is ezt kerestem. Igazából mindegy volt, hogy az ember hol találja ezt meg. Sportoltam nyilván, ott volt egy közösségem, iskolába jártam, gimbe jártam, egyetemre jártam, ott megint csak megvoltak azok a közegek.
1: De hogy ugye amikor például akár egyetemre jártál, tehát volt ott már benned egyfajta hiányérzet, hogy valami én részed még hiányozhat? Vagy ez a természetes fiatal felnőtt útkeresés volt az, ami leginkább meghatározott? Tehát, hogy akkor még nem tudtad, hogy mondjuk akár keletre visz majd az utad?
0: Nem, hát fiatalon igazából mindig pont egy lépésre tartottam magam a tökéletességtől. Tehát egy icipicik el még, eléggé tökéletes voltam. Tehát

0: így mindent is tudtam, legalábbis kifelé ezt próbáltam kommunikálni, és nagyon kevés kellett ahhoz, hogy úgy megoldjam a világ nagy problémáit, és már nem is tudom, a barátaim, az életem, én magam tökéletes voltam szinte. Nyilván teljesen egyedül otthon este azért az ember bevallotta, hogy lehet, hogy több lépés, és ezzel ezt próbáltam elhessegetni. Nagyon magabiztosnak próbáltam mutatkozni, mert úgy gondoltam, hogy ha nem vagyok magabiztos, akkor gyönge vagyok, ha gyönge vagyok, akkor nem fognak szeretni. Ha nem szeretnek, akkor meg nem jó. Tehát megpróbáltam elfogadtatni magam, és volt egy ideálom, ahhoz voltak társaim, volt egy köröm, akik ezt hasonlóképpen gondolták, vagy én azt képzeltem, hogy ők is hasonlóképpen mozognak. Igazat megvalva nem beszéltük ezt meg, hogy ők idomultak hozzám, vagy én próbáltam idomulni hozzájuk, szerintem ez nagyon kölcsönös volt, és az évek folyamán egyre több illúziót vesztettem ebből, és egyre bizonytalanabbá váltam. Mi? És ez a bizonytalanság tart.
1: Mi volt az ideál, vagy ki volt az ideálod? Hogy milyen volt?
0: Ezek változtak. Ez Arnold Schwarzeneggertől
1: kezdve. Hanem ez lett volna az első tippem, de most komolyan mondom.
0: Tehát, volt egy ilyen. Most így visszaemlékeztem, hogy fogalmazást kellett írni, a példakép ez általában szokott lenni, úgyhogy egy ilyet írtam róla is, meg sok mindenkiről. Nem fogok mindent behozni, mert azt aztán meg kellene magyaráznom, hogy annak idején miért gondoltam így, és az hosszadalmas lenne. És nyilván rá is kellene kérdezni, de az nagyon messzire vinne, úgyhogy más ideálokat nem meglepődnének sokan, hogy még milyen ideáljaim voltak, de nyilván utána különböző harcművészek a keleti kultúrából, különböző taoista mesterek, ezek mindig olvastam, hallottam, filmet láttam, utána néztem, beleástam magam egy-egy témába. Nyilván Jézustól Buddhán át, Laocén keresztül, Zaratusztrán, a különböző szamuráj harcosokon keresztül rengeteg ideálom volt. Amiket próbáltam követni, minél jobban beleástam magam. Ugye ez mindig úgy működik, ha valamiben bizonytalan, illetve zavaró a térben, amikor az emberek úgy gondolják, hogy valamiről hallanak egy kis információt, és azonnal megvilágosodnak, hogy hoppá, hát ez így működik a világ. De hogyha veszik a fáradtságot, és időt és energiát tesznek abba, hogy ezt jobban megismerjék, akkor olyan távlatok nyílnak ki előttük, amiben már el tudnak veszni, mert hihetetlen sok információ és nagyon sok, nagyon mély tudásanyaggal tudnak szembesülni. Ez valahogy úgy, mint amikor egy kulcsukon keresztül benézel egy szobába, és eldöntöd, hogy mi van ott, de hogyha egyre nagyobb az a nyílás, akkor rájössz, hogy ott nem csak egy szoba van, hanem sokkal több szoba és rengeteg apró részletet is felfedezhetnél, vagy felfedezhetsz. Én ezt látom az embereknél, hogy nagyon felületesen ismernek dolgokat, de arról nagyon-nagyon határozott és sommás véleményük van, és nem engednek belőle.
1: De nem mehetek el onnan nagyon messzire, tehát, hogy mondjuk Schwarzenegger től mondjuk eljutni Jézus tanításaig, Laocéig, tehát hogy mi az, amit kerestél bennük?
0: Inkább mi az, amit találtam bennük. Tehát én mindig azt kerestem, hogy nyilván kellett egy közösség, tehát nyilván egy vallási közeg az nagyon jól mutat. Valami oknál fogva a kereszténység, és itt nem azt akarom mondani, hogy azzal bármi baj lenne, én amivel találkoztam, az nem, engem nem fogott meg. És nagyon sokáig karatéztam, és nyilván a karatéval sokkal inkább a keleti tanítások, vagy a keleti filozófiák, a keleti hitrendszer jött be, és a meditációkkal, és mivel ezekkel is kapcsolatba kerültem, és különböző mesterekkel találkoztam, ezért erről az oldalról is elkezdtem információkat behúzni. Ez sokkal lassabban működött, mint amire most gondolunk, hogy az AI-t megkérdezem, és akkor bedob nekem egy csomó választ, ami vagy igaz, vagy nem, hanem könyvekből és előadásokon és tapasztalatból kellett ezeket megtalálnom, mert nem volt internet sem még akkor, amikor ezzel elkezdtem keresni, elkezdtem foglalkozni, és rengeteg beszélgetéssel, tehát mindig kerestem azoknak az embereknek a társaságát, legyenek ezek a korosztályom vagy idősebbek, akik többet tudtak tőlem. Hát ezért mentem el a buddhista egyetemre is annak idején. Úgyhogy nyilván ezekkel az emberekkel kapcsolatba kerültem. A buddhista egyetemen rengeteg tanítással, tibeti, kínai, én nem tudom, zenmesterekkel találkoztam. ahol a saját bőrömön tudtam megtapasztalni, de nem azonnal, attól, hogy találkoztam egy emberrel, Arnold Schwarzeneggerrel éppen nem találkoztam, de rengeteg filmjét és könyvét, még az edzéseiről, dokumentumfilmeket megnéztem annak idején, és egy darabig ez így tetszett és tartott, aztán kevés volt.
1: Ugye egy lépéssel a tökéletes előtt, és nekem még eszembe jutott, hogy egy perccel a tökéletes előtt, tehát onnan eljutni odáig, hogy valaki egyenesen buddhista főiskolára menjen tanulni, tehát hogy itt van egyfajta ilyen ellentét is, nem? Mert ahhoz, hogy valaki viszont egy ilyet bevállaljon, ahhoz valami kell, hogy történjen a kettő között.
0: Idő telt el a kettő között.
1: Akkor nem is mondtam rossz, hogy egy perccel a tökéletes.
0: Igen, tehát az ember... Bízom abban, hogy mondhatom azt, hogy érett, és el szoktam játszani azt, hogyha akár csapatépítést csinálunk, akár elvonuláson, nem mindig, akik hallgatják és voltak már nem feltétlenül találkoztak mindig ezzel, de szoktam íratni egy önéletrajzot. És az önéletrajzban tudjuk, hogy mit szoktunk beírni. De amikor ezt megkapom, és tényleg csak pontokban nem kérek egy nagyon kidolgozott önéletrajzot, utána megkérem azt, hogy írják le azt, amik nem sikerültek. Mert az önéletrajzunkban mind az van felsorolva, ami sikerült. Tehát nyilván nem írom be azokat a munkahelyeket, ahova szerettem volna eljutni, de nem sikerült. Nem írom be azokat a egyetemeket, azokat a képzéseket, azokat a diplomákat, amit nagyon szerettem volna elérni, de nem sikerült. Csak az van benne, egy sikertörténet az önéletrajz. De engem nagyon érdekel az, hogy mi az, ami nem sikerült. Mert sokkal többet elárul rólad, hogy mi az, amit szerettél volna. Azt tudom, hogy te énekesnő is vagy, de rengeteg ember szeretne énekesnő lenni, vagy szeretett volna, és nem sikerült, és sehol nem is írja be, mert soha nem énekelt, soha nem ment el semmilyen válogatásra, vagy ha elment, akkor nem volt sikeres, de lehet, hogy ez egy mély, benne gyökerező vágy volt, és biztos, hogy a személyiségéhez, vagy a személyiségéről rengeteg mindent elárul. De ezeket nem tudjuk. És kíváncsi vagyok ezekre, és az embereknek nagyon sokba telik az, hogy átprogramozzák egy kicsit, vagy átírják a programot, hogy hoppá, most azon kell, amit szerettem volna, nagyon szerettem volna, és én sokszor játszottam ezzel, leírtam, hogy hova készültem. És aztán abból semmi nem lett. De ez nem jelenti azt, hogy az semmit nem jelentett az életemben, vagy az semmi eredménye ne lett volna.
1: Volt olyan, amit mondjuk nagyon bántál, ami nem sikerült?
0: Nem. Igazából nem volt semmi.
1: Rögtön el tudod fogadni, hogyha...
0: Nem. Most már nem bánom. Voltak dolgok, nyilván voltak kudarcok, amik azért sokáig bántottak, de nagyon nehezen emésztettem meg a kudarcokat, mert úgy gondoltam, hogy aki sikeres, meg aki igazán férfias, hogy így a nők arcaiban behozzuk ezt a férfi, vagy ezt a skatuját a férfiasságról, tehát aki igazán férfias és elhatároz egy célt, akkor az sikerül. Tehát a célok arra vannak, hogy az ember legyőzze őket, meg elérje őket, meg teljesítse, és rengeteg minden nem sikerült az életemben. És akkor persze megpróbáltam, hogy az egóm ne sérüljön, megpróbáltam, amikor nem sikerült, akkor úgy gondolni rá, hogy talán nem is volt annyira fontos, biztos nem is tettem bele annyi mindent, mert ha mindent beletettem volna, akkor biztos sikerült volna. Tehát mentek ezek a relativizálások is az életemben. És ezeket jó fölismerni és visszagondolni, hogy bizony ezek voltak.
1: Férfi minták, példaképek, tehát tényleg akár legyen szó Lao Tse-ről, Jézusról, Arnold Schwarzeneggerről, csak hogy most tényleg ilyen széles körben maradjunk. Milyenek, vagy miért fontos szerinted, hogy azért legyenek valamiféle minták? Mert igen, skatujázni nem biztos, hogy jó, de hogy közben meg, ha nagyon az általánosba vagyunk benne, akkor meg megint csak könnyű elveszni, és hogy a minta, mint kapaszkodóként is tud szolgálni.
0: Mindenképpen, és ezzel Schwarzeneggert azért hoztam be, mert tényleg ez egy távoli történetem. Azon kívül volt még egy csomó más, meg sokkal olyanabb, akiket jobban el tudnak képzelni hozzám. De nagyon fontosak ezek a példaképek. Csak ahhoz kell felnőnünk, hogy belássuk azt, amikor ezeknek a példaképeknek a vonzása, illetve ezeknek a példaképeknek a előrevivő ereje kimerül, akkor tudjunk tovább lépni. Tehát, hogy én ezt nem szégyellem, ezt nem kell, jaj, valamikor arra gondoltam, hogy ez vagy az az énekes, ez vagy az a popstár a legfontosabb az életemben, és tudjak tovább lépni. És hogyha találok egy olyan motivációt, egy olyan inspiráló erőt, ami jobban hat rám, akkor ne érezzem azt, hogy én most köpenyekforgató vagyok, vagy elfordulok a korábbi ideáljaimtól. Nyilván, aki azonnal egy Jézust talál meg, mert gyerekkorától ezt a képet kapja, ott az tud maradni egy olyan ideálként, amit egész életében tud követni. De az is nagy kérdés, hogy mi ez a kép. Mert nagyon sokszor torzult képet kapunk erről is. Úgyhogy én nekem ez valahogy kevés volt, túl távoli volt. Tehát nem volt egy olyan elérhető és megfogható számomra, amit huzamos ideig tudtam volna követni. Azért Jézust mondom, ebben a kultúrkörben élünk. A többi nagy mesterről és tanítóról én sokkal később szereztem információt, főleg, ahogy mondom, nem volt internet, tehát ez mind könyvekből, elbeszélésekből és aztán már a személyes tanításokból szűrtem le.
1: Ma mennyire nehéz szerinted férfiként, jó, ugye ez is kérdés, hogy mi számít jónak, olyan példát találni, aki ott lehet előttünk, egy férfi előtt ott lehet világító toronyként. Én ezen sokat gondolkodtam, mert hogyha, de mondom ezt én nőként, hogy akikről, férfiakról tanultunk akár iskolában, micsoda hadvezér volt, milyen király volt, szóval, hogy csupa olyan tulajdonságot tanulhattunk meg férfiakról, ahol ugye maga ez a nyers erő, de hogy semmiképpen sem az az érzelmi oldal, amire szerintem ma a férfiaknak nagyon is szüksége lenne.
0: Szerintem mindig szüksége volt a férfiaknak erre az oldalra, de nyilván akik fönnmaradtak, tehát akikről tanulunk, azok mindig valami olyan tettet hajtottak végre, ami nyomot hagytak a világban.
1: Ez nem teher a mai kor férfiának, hogy igen, csak a teljesítmény, csak az, hogy mekkora területet tudott elfoglalni, miben volt ő jó, és az fizikailag hogyan mutatkozott meg?
0: Az biztos, hogy óriási teher, és nem csak ez a mai kor férfiának. Tehát genetikailag ugye arra is predesztinálva vagyunk, hogy mi legyünk a családnak a védelmezői, a családnak a fenntartói, ahogy a nő az otthon volt a tűz mellett, a férfi pedig valamilyen képpen megteremtette a biztonságot, vagy megpróbálta megtartani a biztonságot, és élelmet hozott haza, stb. Manapság ez a férfias ideál, ez csorbul. Tehát, hogyha egy irodában ülök folyamatosan, és képernyők előtt, vagy bármilyen, nagyon sok olyan területen dolgozunk mi férfiak, amiben nehéz megtalálni a férfiasságot. De nem lehetetlen. És ehhez viszont egy olyan fajta elfogadás kell, hogy lehet, hogy imponálnak nekem ezek a férfias példák, Nagy Sándortól kezdve Cézáron, vagy nem tudom, hogy behoztad ezeket a képeket, vagy olyan felfedezők, vagy olyan feltalálók, akik tényleg valami maradandót alkottak. Nekem rengeteget segített az, hogy tényleg a keleti tanokkal találkoztam, mert az ottani ideál inkább ezek a névtelenség. Tehát amikor pont úgy halad át az életen, hogy nem hagy nyomot. Engem ez nagyon inspirált, ez nagyon misztikusnak tűnt, de egy idő után sokkal inkább inspirálni kezdett, és rengeteg terhet levett a vállamról, hogy nem kell nekem valami maradandót alkotnom. Tehát, hogy attól az ember sokkal, vagy nem feltétlenül lesz attól boldogabb, de nem lesz attól boldogtalanabb, hogy ő nem hoz létre valami óriási dolgot, mert hogyha ezek az ideáljaink megmaradnak, és kamaszkorban azt gondolom, hogy ez teljesen jó és természetes, hogy valami nagyon nagyot akarjunk dobbantani az életben, ez kell. Bennünk van az a szilaj és mérhetetlen energia, ami a serdülőkornak a sajátja, de a koromból kifolyólag már a korosztályom rengeteg mindenkit látok megtörve. Tehát ez a 50 pluszos korosztály, nagyon sokan megtörnek, mert már kezdik azt érezni, hogy nem mi fogjuk már megváltani a világot. Hogy jön egy fiatal, energikusabb generáció, és még ha egészségesek vagyunk, és nincsenek fizikai, mentális bármilyen problémáink, akkor is fáradunk. Ha pedig még ezek is vannak, akkor meg már tényleg érezzük azt, hogy húha, elmentek az évek, már nem vagyunk olyan frissek, már nagyon sok mindent sok nekünk az új információkból, és nekem, mivel ez a 20-as éveimben találkoztam ezzel, hogy nem kell nekem ezzel azonosulnom, és nem kell nekem, ez, nem csak ez az egyetlen út létezik, és ez nagyon kevesen voltak ilyenek. Viszont nekem sokkal nagyobb kihívás volt az, hogy az ember önmagát ismeri meg. És hogyha önmagával tisztában van, akkor teljesen mindegy, milyenek a külső körülmények, attól még egy nagyon teljes, nagyon elégedett, és mondhatom azt is, bár ez is dilemma, hogy mit jelent, de nagyon boldog életet élhet.
1: És szerintem ez egy óriási dolog, hogyha valaki ezt ki tudja mondani, hogy boldog élete van. A Nőarcai vendége továbbra is Kovács Zoltán, Kovi, a Vándorlás Polgári Társulás vezetője, buddhista tanító, túravezető, mindent felsoroltam. Sokszor említetted azt, hogy buddhista tanító vagy, illetve nem is ezt említetted, hanem azt, hogy amikor tanultál, most már itt tovább mentem egy kicsit, tehát hogy eljutottunk oda, hogy a főiskolán tanultál, és utána tanítóvá is váltál. Azóta nagyon sok előadásod volt, és ezt még így mikrofonon kívül megbeszéltük, hogy sokszor még mindmáig gondot okoz valakiknek, vagy néhány embernek az, hogy ez, tehát hogy ezt a részedet úgy leemelnék. Le lehet ezt rólad emelni?
0: Nem.
1: De miért akarják ezt így kihagyni? Miért félnek az ember?
0: Nem hiszem, hogy rólam szeretnék ezt leemelni, inkább tartanak attól, hogy a vallás az, mondjuk, ha egy iskolai előadásról, vagy bármilyen előadásról van szó, és nem kimondottan egy buddhista témával hívnak meg, akkor volt már rá példa, hogy a buddhizmusról ne essen szó. De mondjuk egy himalájai mászás kapcsán, vagy egy Iránban történt utazás, vagy út, vagy hegymászás kapcsán nagyon nehéz kihagyni az ottani vallási közeget. Nyilván a buddhista tanítóként, vagy a zen gyakorlóként a buddhizmus még csak közel is áll hozzám, és elég sok mindent tudok róla. Mondjuk sokkal kevesebbet tudok az iszlámról, de arról is, amivel találkozok, azt nem tudom kihagyni egy Iránból, vagy nem tudom kihagyni Marokkóból. Az inkáknak az örökségét, a kecsua tanításokat, a különböző sámánisztikus hiedelmeket, amiről nagyon keveset tudok, tehát ezt most nem azért mondom, mintha ebbe is elmélyedtem volna, de ezt sem tudom kihagyni egy perui hegymászás kapcsán, az ottani áldozatbemutatások, a különböző múmiák, akiket találtak. Tehát, hogy nagyon fontos az információval kapcsolatban, hogy a hiedelmeikről is beszéljünk, és azt gondolom, hogy ez nagyon, tehát ez annyira szerves része, és nem rólam próbálják ezt lekapcsolni, hanem valahogy a vallással az emberek úgy vannak, hogy azt inkább hagyjuk meg majd egy más alkalomra, pusztán beszéljünk, vagy azt képzelik, hogy kihagyható egy adott térségnek a történetéből az, hogy az ottani embereknek a hiedelem világáról beszéljünk. Nem tudom, nem szoktam kihagyni, és utána soha nem is volt ezzel probléma. Utólag már nem szokták azt mondani, hogy hát ezt nem kellett volna, hát ez nagyon-nagyon nem illett ide bele, hanem valahogy előre félnek tőle. Főleg, hogy ott van a nevem mellett, hogy buddhista tanító, de itt még beszúrnám azt, hogy ezek a címkék, ugye van néhány, de rengeteg minden meg kimarad, és az egyik legfontosabb, hogy apa vagyok például. Tehát nekem ez sokkal-sokkal fontosabb az életemben, mint az, hogy buddhista tanító, vagy túravezető, vagy ilyesmi címkéim vannak.
1: Az apa szereped, az miért a legfontosabb mind közül?
0: Hát az utóbbi immár 25 évben ez egy ilyen nagyon-nagyon központi témája az életemnek, és szép lassan jöttem rá, hogy ez most már így is marad. Tehát, hogy ez nem változik. Most már fölnőttek a gyerekeim, tehát a legkisebb is betöltötte a 19-et, és az ember azt gondolná, hogy hát így az apa szerepből lassan kicsúszik, de nem. Akinek vannak gyerekei, az tudja, hogy ebből nem csúszik ki. Én nekem az is elképzelhetetlen volt, amikor a lányom megszületett, nagyon emlékszem rá, hogy majd ha 18 lesz, úristen, mert mondtak ilyeneket, tudod, ilyen biztosítás, hogy és majd 18 éves korában, jaj, miről beszélnek, 18, hát most született egy éves, és úgy nem láttam addig. Egész egyszerűen az, hogy persze feltételeztem, de az annyira messze volt, hogy mintha most arról beszélnünk, és hogy majd mi lesz, ha meghalsz. Hát igen, az lehet, hogy közelebb van, mint a lányomnak a 18-esa volt akkor, de hogy azt olyan, azzal úgy nem tudok mit kezdeni, hogy most ezzel foglalkozzak, hogy nagyon-nagyon távoli történetnek tűnt.
1: Ha már így az időt így behoztad, akkor mondjuk a buddhista filozófia, vagy akár hitrendszered szempontjából mit jelent neked az idő?
0: Lehetőséget. Rengeteg a lehetőségek végtelen tárházát jelenti az idő.
1: Végtelen?
0: Végtelen. Ugye buddhistaként én nem lineárisan látom az életet, hanem körkörösen, és az idő az mindig annyi, amennyit megengedsz magadnak. Tehát lehet végtelen időd, és lehet olyan az életed, hogy így elrepül. Tehát egyetlen pillanatban meg tudsz élni világkorszakokat, vagy pedig évtizedek, 50 évek alatt alig élsz. Úgyhogy ez teljesen rajtad múlik, de hát erről nagyon nehéz többet mondani, hogy ezt hogyan. Nyilván mindenki azt szeretné, hogy végtelen ideje legyen, és én nem azt mondom, hogy néha nem vagyok sietésben, most is elkéstem 5 percet ide hozzád jövet, mert olyan dugókba kerültem, amikre nem gondoltam, hogy le van itt zárva az út, meg ott zárva az út, de meg van, amikor sietek, de igazából én nagyon szeretem, hogy az életemnek ilyen nagyon széles margója legyen, úgyhogy az, ami kötelező, az úgy benne van, és mellette meg akármerre, mint ez a beszélgetés, hogy nem egyeztünk meg, hogy miről is fogunk beszélni, hanem így tudjunk szerte ágazni, és legyen hely, legyen tér arra, hogy elágazzunk egy kicsit.
1: De ez a sietés, mi már futottunk össze az utcán is bármikor, és nálad, amikor kimondott, hogy sietek is, az, és most nem tudom, hova szaladok éppen, az nem jelent, tehát, hogy sietés és sietés között is van különbség, és ez nem jelenti azt, hogy akkor is ne álltál volna le, vagy ne állnál le, és szerintem lehet, hogy ezt még sokan így alátámasztanák, hogy ne állj le, és beszélgess legalább egy percig, vagy megtudjunk a másikról valamit, még ha csak röviden is. De hát hogy sietni is tudni kell, nem?
0: Biztosan, meg hát az nagyon, én nem is tudom elképzelni, hogy minek kellene lenni. Tényleg, hogyha nagyon kiszámítom, és a vonatra sietek, amit nagyon el kell érnem, akkor talán azt mondtam volna, hogy szia Maja, futok a vonatra, előfordulhat, és ebben nincs semmi rossz, de legtöbbször nem rohanok éppen a vonatra, és akkor miért ne lenne 1-5 percem? Te is megálltál egyébként. Én szerintem siettél te is valahova, és neked is volt időd megállni velem. Elég nehéz lett volna veled úgy beszélgetni, hogy csak én állok meg.
1: Igen, és a mai beszélgetésünknek, ugye ez is az egyik fő témája, hogy mindig utazásokról beszélgettünk, és ezt így, én visszagondoltam így tényleg erre az elmúlt 10-valahány évünkre. Kimondani is furcsa, nem?
0: Tehát, igen, az már több mint egy évtized.
1: Bizony,
0: igen.
1: Több mint egy évtizede. És hogy közben pedig mindig valahol voltál, vagy valahova készültél, vagy valahonnan jöttél, és hogy most először beszélgetünk akkor így a megérkezésről. Mit jelent neked megérkezni? Mert hogy még hogyha ezeket a idézőjeles mikroutazásokat is veszem, tehát hogy oda is meg kell érkezni.
0: Mindenképpen.
1: Hogy érkezel te meg? Mit jelent neked a megérkezés?
0: Ilyen elég furcsa ez, mondtad már a beszélgetés előtt is ezt a megérkezést, mivel egy ilyen körforgásban és az életem is valahogy így működik, nekem a megérkezés az mindig az, amikor a családomhoz megérkezek. És első sorban ugye a családom az, akiről mindenki tud, tehát Kati és a gyerekek, ő hozzájuk érkezek meg, és ez mindig egy ilyen megérkezés, és nagyon jó, hogy van családom. Belegondoltam, amikor így elkezdtem utazni, hogy valószínű már így elszálltam volna, mint a lufi, hogyha nem lenne egy ilyen stabil pont az életemben. Nyilván nagyon szerettem a szüleimhez is hazamenni, de egy idő után az embert az már nem köti annyira, úgyhogy ki tudja, hol lennék, hogyha nem lenne egy családom, nem lennének gyerekeim. Akkor lehet, hogy valahol ott maradt. Imádok a hegyekben lenni, imádok egy menedékházban lenni. Nem tudom, van rengeteg hely a világon, ahol nagyon szeretek lenni. És egyébként kicsit lefordítva, és nem ilyen vérszerinti családom, de én azért szeretek azokra a helyekre járni, ahova járok, és ahova szervezek utakat, mert mindenhol kialakítottam egy ilyen kis bázist. Tehát Andalúziában tényleg hazamegyek. És mondhatom azt, hogy a tágabb családomhoz érkezek. Én, ha megérkezek Andalúziába, és megérzem az illatokat, és plusz ott vannak azok az emberek, tehát azonnal fölhívnak, elmegyek hozzájuk, együtt töltjük az estét. Tehát ott megint csak megérkezek. Peruban ugyanez a helyzet. Tehát mindig meghatnak, ahogy várnak a reptéren, megölelgetnek, mindig azzal engednek el, hogy de tudod, neked itt is van egy családod. Marokkóban ugyanez a helyzet, több helyszínen, a hegyekben, Marrakesben, a sivatagban, több helyen várnak úgy, hogy hazavárnak, és ez nekem mindig egy ilyen kis megérkezés, még hogyha a fő és igazi megérkezés az mindig ott van, ahol a családom, nekem ez helyhez nem kötődik annyira. sokan mondják a honvágyat, biztosan egy valid és működő érzés. Nekem, hogyha a családom, nem tudom, Antarktiszon lesz, akkor nekem ott lesz a igazi megérkezés, ha Ausztráliában, akkor ott, hogyha Alsószeliben, akkor ott, és ez most itt van, de hogyha máshova tevődik át, volt ez Andalúziában, akkor én teljesen odaérkeztem haza.
1: Ugye említetted a hegyek, hogy mennyire vonzanak téged, és ha még maradunk itt ebben a megérkezésben, akkor ugye azt hiszem, hogy egy beszélgetésünkben mondtad azt, hogy lefele sokkal nehezebb menni, mint fölfele, ezt jól emlékszem, hogy mondhattál ilyesmit?
0: Mondhattam ilyet,
1: mondhattál ilyesmit, ugye? És hogy ugye ott is meg kell érkezni, tehát egy csúcsra megérkezni, mit jelent? Mert azt nem tudhatja, aki nem mozog olyan területeken, mint te, csak hallgathatjuk azt, ahogy te ezt elmeséled.
0: A hegyekbe eleve ugyanez az érzés, tehát hogyha megérkezek valamelyik hegyvidékre, és nem kell, hogy már fönt legyek a sziklák között, az is egy hazaérkezés, más a levegő, az emberben benne van az, hogy tudja, nyilván tudom, megvannak a célok, meg megvan az, hogy nagyon ritkán megyek, úgyhogy azt se tudom, hogy hova fogok menni, ez ritkaság. Úgyhogy a legtöbbször tudom, hogy hova fogok menni, és ez is egyfajta megérkezés. Most az utolsó élményemet fogom mondani, a Tátrában ugye még hó volt, húsvét utáni héten voltunk egy csapattal, és a menedékházban. Tehát ott is amilyen szeretettel fogadtak, és hogy ott vagy maguk között, a hegyek között. És egy csúcsra, hogyha fölérsz, tehát hogyha elindulsz egy magaslatra, egy gerincre, egy magasabban lévő menedékházba, vagy egy csúcsra, ott azt szerintem mindegyik hegymászó úgy van vele, hogy a csúcson soha nem azt érzi, hogy megérkezett. A csúcs az mindig valahol félúton van. Egy nagyon jó érzés. Ha azt mondjuk, hogy egy pipával, hogy igen, fölértél, maga az erőfeszítés, de szerintem a legtöbb hegymászó vagy túrázó nevében mondhatom azt, hogy sokkal fontosabb maga a folyamat, az, ahogy elindulsz. Tehát én bennem soha nem az az érzés van, hogy elindulok, és akkor jaj, oda fogok érni a csúcsra, és akkor ez tartja bennem a lelkesedést és az inspirációt, meg azt, hogy az erőfeszítést megtegyem, hanem az első lépéstől kezdve, tehát ahogy öltözök föl reggel, ahogy a bakancsot fölveszem, az már egy ilyen euforikus hangulat, hogy megint itt vagyok. És minden lépés, tehát ha 6-7 órás vagy 10 órás mászásról van szó, akkor is az első lépéstől az ember élvezi azt, hogy ott van. Ekkor van értelme a hegyekbe menni, és ekkor van értelme hegyet mászni, vagy felgyalogolni egy csúcsra, hogyha az egészet tudod élvezni, és egy persze habatortán, hogy fölértél, és mondjuk éppen van kilátás, nincs kilátás, szél van, nem szél van, és amikor visszaérsz, legyen egy menedékház, vagy már le a hegyről, akkor érkeztél meg megint csak igazán, mert ez a lefelé menet általában veszélyesebb, általában nehezebb, az ember már fáradtabb, és a baleseteknek is a nagy része lefelé úton történik, inkább már nem koncentrálunk annyira. Tehát a legtöbb ember úgy van, hogy a csúcs megvan, a lényeg, a neheze megvan, és most már csak lemegyünk. De ez a csak lemegyünk, ezt ugyanolyan koncentrációval oda kell figyelni, vagy oda kellene figyelni, és vannak egyszerű túrák, de ott is előfordulhatnak balesetek, és vannak azok a hegyek, ahol nagyon-nagyon kell figyelni, ahol hangsúlyozom azt, hogy most kell igazán figyelni. Tehát eddig fölmentünk, az egyszerűbb volt, de majd a lefelé úton kell figyelni, és akkor van vagy akkor engedje el magát az ember, amikor leért újra a biztonságba, és lent van a szálláshelyén, vagy a sátorban, vagy bárhol.
1: Ugye ezek a nagy vállalások, nevezzük ezeket ilyen nagy utaknak és nagy vállalásoknak, amikor ahova egyedül mész, mondjuk, és említetted ezt az apa minőséget, és közben pedig ugye ezen gondolkodtam, hogy nyilván én is most már szülőként máshogy indulok útnak, más gondolataim is vannak, és amikor megérkezel, akkor a csúcsra, ami csak az út fele, mi az első gondolatod, hogy kikre gondolsz első körben, és van benned olyan, hogy azt mondtad, hogy ezt most de megmutatnám Katinak, a gyerekeknek? Tehát, hogy mire és kire gondolsz elsőként? Nem akarom így ezt ráderőltetni, de hogy szerintem érted, mire gondolok.
0: Értem, de én nagyon jó vagyok abban, hogy nem gondolok semmire. Tehát, hogy
1: ezt van, aki egy életen át tanulja, ugye tudod?
0: Igen, tehát nyilván ezeket, amiket mondasz, ez teljesen valid, tehát ez teljesen emberi, és igen, eszembe szokott jutni, nyilván Kati sokszor eszembe jut, de nincs ilyen, hogy fölérek egy csúcsra, és az első, hogy így valahogy a megérkezésnek, valahogy a jelenlétnek az érzése, gondolatokat annyira nem. Ha csak nincs olyan, nyilván vannak, de azok meg már automatizált történetek, hogy ha biztosítani kell, ha figyelnem kell az időjárást, ha egy csapattal vagyok. Tehát megvannak azok a rutinok, de mondjuk tételezzük fel, hogy egyedül vagyok, és nincs valami objektív veszélyhelyzet, vagy nem kell azt néznem, hogy hopp, el kell indulnom lefelé, akkor gondolok ilyenekre, de mondom, ezek automatizált történetek. Igazából nekem a hegyek pont azért jók, tehát a meditációs gyakorlataim mellett egy ilyen járásos meditáció, hogy ott tudok jelen lenni, sokkal könnyebben. Tehát egy ilyen nagyon egyszerűen ott vagyok, és sajnos nem tudom elmondani ezeket a gondolatokat, hogy kire, mire, hogyan. Később persze nyilván eszembe jutnak, vagy emlékek törnek elő, hogy voltunk itt együtt, és ők is látták, és akkor majd hazamegyek, újra elmesélem, vagy ide el fogom hozni a családot, és amikor lesz majd rá mód, akkor eljövünk együtt. Ezek biztos, hogy egy idő után fölmerülnek. Amikor már így, nem tudom, elindulok lefelé, és vagy már ez a jelenlét így szép lassan így át transformálódik gondolatokká, akkor igen. Akkor ilyenek megjelennek, de igazából hagyom, hogy így ott legyek.
1: Én ennek annyira örülök, hogy ezt így ilyen őszintén elmondtad, mert én nemhogy megpróbáltam, hanem én magam is ugye az átlag ember fejével gondolkodott, tehát akinek cikáznak így a gondolatok folyamatosan a fejében, és aki már próbálta ezt a ne gondolj semmire állapotot, az pontosan tudja, hogy ez mennyire nehéz feladat, tehát hogy nem gondolni semmire, mert itt aztán el lehet abba merülni, hogy oké, most akkor nem gondolok semmire alatt is, én most arra gondolok, hogy ne gondoljak semmire. Szóval ez egy kész tébolyá tud átalakulni, és amikor a belső, tehát ezeket az elvonulásokat tartod, amikről már szintén olyan sokat beszéltünk, és arról is beszélgettünk már, hogy milyen sokszor nehéz elengedni az otthont, a gondolatokat, a szeretteinket, a gondokat, bármit. Hogyan lehet ezt megtanulni, Kovi?
0: Hát ezt én kiverem az emberekből, van egy erős botom, és amin meglátom, hogy gondolkodik, rácsapok. És annyira félnek ettől a bottól, hogy így elmennek a gondolataik. Nem igaz, hülyéskedek, remélem valaki nem csak ezt hallotta, de a zen, ugye a zen filmeket vagy történeteket, ha hallja az ember, ott tényleg van egy bot, aki jószakú, a felébredés botja, amivel sokan laikusan úgy gondolják, hogy az emmester ezzel kiveri az emberből az ellenállást, és akkor majd előbb-utóbb megvilágosodik.
1: Mire szolgál ez a bot? Csak egy kis kitérőt.
0: A meditáció közben, tehát a hosszas-hosszas meditáció közben az ember eléggé el tud gémberedni, és ez egy segítség. Ez egy segítség, ez meridián pontokat ütnek meg itt a nyaknál, ami nagyon sokat tud segíteni. Tehát ezt kérheted, ezt a botütést, legalábbis abban a rendszerben, ahol én gyakoroltam ezt a botot, erre használtuk. Én megengedem azt, hogy voltak, előfordulhatnak kolostorok, ahol nem tudom, fenyítésre is használhatják a botot. Én soha nem voltam olyan helyzetben és olyan közösségben, olyan szangában, ahol ezt fenyítésre használták volna. Ez egy nagyon fontos segítség. Trapézizomra mérnek egy csapást, amit pontosan tudni kell, hogy hova.
1: Milyen érzés ez?
0: Hát fáj. De nem azért ütik, hogy fájjon, hanem, és ezt próbálja, tehát aki az ütést adja, az próbál, illetve hát tudnia kell azt, hogy egy vékony nőnek nyilván nem akkorát csapod, mint egy testesebb, erősebb férfinak, és látja a testtartáson, hogy kinek mennyire van szüksége. Mondom, lehet kérni ezt az ütést, vagy pedig, ha megérinti a válladat, akkor az azt jelenti, hogy úgy látja, hogy neked szükséged van rá, mert mondjuk kezdő gyakorló vagy, és nem is jut eszedbe, meg valahogy félsz a fájdalomtól, de már el vagy gémberedve, úgyhogy ez segít, ez a bot, ez segít. És hogy a eredeti kérdésedre válaszoljak, igazából ami a legnagyobb akadály abban, hogy az ember tényleg csak jelen tudjon lenni, és a gondolatokat pedig megpróbálja elengedni, az, hogyha nekem ezzel célom van. Tehát, hogyha megpróbálom ezt elérni, akkor nem fog sikerülni. És pont ezt a célorientáltságot kell elengedni. De ez így nagyon szépen hangzik, de hogyha nincs benned semmilyen cél, akkor meg nem fogsz eljönni egy ilyen ülésre. Tehát ezt a paradoxont kell majd valahogy föloldani. Úgyhogy ez lehet egy ilyen dolog, amin nem azt mondom, hogy ezen kellene majd gondolkodnod, de mindenféleképpen ilyen paradoxonokba fogunk ütközni, hogyha a meditációról beszélgetünk. És maga a gyakorlás, tehát a testtartásodra, a légzésedre, a jelenlétedre figyelsz, próbálsz arra koncentrálni, és ez szép lassan a gondolatok le fognak lassulni. Tehát erre vannak gyakorlatok, de ezt tényleg gyakorolni kell. Erre nincs egy olyan módszer, hogy azt mondjuk, hogy na most, hogy befejeztük ezt az interjút, akkor gyorsan megmutatom neked. 3 pontot megérintek a homlokodon, kicsit megnyomom a hátadat, még oda csapok a nyakadra egy bottal, és már fogod is érezni. Tehát, hogy szeretném, meg utána diplomákat is osztogathatnék ezzel kapcsolatban, hogy elvégezted ezt a nem gondolok semmire tanfolyamot, de ilyen nincs.
1: Nem vágysz vissza néha a buddhista főiskolára tanítóként?
0: Jó kérdés, nem gondolkodtam rajta. Biztos, hogy nem volt bennem ilyen vágy. Igazából azt a fajta exhibicionista énemet, hogy előadásokat tartani, azt ki tudom élni. Még azt sem mondanám, hogy túl sok. Sokan kérdezik, hogy meddig fogom csinálni azt, amit csinálok, és azt szeretném hinni, vagy abban élek, hogy amíg kimondottan tudom élvezni. Minden egyes utamról úgy jövök vissza, hogy mennyire élveztem ezt az egészet. És nyilván vannak részek, amelyik részét nem szeretem, nyilván.
1: Például?
0: Hát, utóbbi időben például, amikor föl kell ébrednem reggel, és
1: egy korai interjúra jönni?
0: Nem, ez nem volt korai, de azon gondolkodni, hogy mindenem megvan, mindenem rendben van, tehát valahogy lehet, hogy ebbe egy kicsit már elfáradtam. A sok útra, ahogy megyek, ugye nem csak a sajátom, hanem a résztvevőknek a történetei, hogy ne felejtsek el semmi olyan fontos dolgot. Ez a része például, ha nagyon belegondolok, ez nem a legkellemesebb, hogy mindig így ebben úgy ott kell lenni, és azért sok útra megyek, összepakolni mindig a cuccaimat, se túl sok ne legyen, se túl kevés ne legyen. Tehát vannak ilyen részek, ami nem feltétlenül a kedvencem, de amint már ülök a vonaton, vagy a buszon, vagy a repülőn, onnantól kezdve ez már nagyon-nagyon tudom élvezni, és egyenlőre szeretem, de nagyon figyelek arra, hogy ezt csak addig csináljam, amíg kimondottan, lelkesen tudom csinálni, és nagyon tudom élvezni.
1: Hol tartasz most az utadon?
0: Hát pont itt. Most ide jöttem a nő arcaiba, aminek nagyon örülök. Milyen értelemben gondolod, hogy hol tartok?
1: Mint Kovi, aki buddhista tanító, aki túravezető, aki a vándorlást vezeti, aki előadásokat tart.
0: Ezek külsőségek.
1: Mert ugye azt mondod, hogy már nem akarsz, tehát ugye az ember eljut egy pontra, amikor már azt mondja, hogy már nem akarom megváltani a világot, sem magamét, sem más világát, hanem ugye ezeket úgy lehámoztad magadról az elmúlt évtizedekben mondjuk. De amikor így lehámozódik, és ott marad úgy, tényleg valakinek önmaga, ott marad az a mag, akkor hova? Hova szeretnél innen tartani most, ahol éppen vagy?
0: Ezt szeretném folytatni. Tehát azt mondtam, hogy úgy érzik, hogy már nem tudják megváltani a világot, tehát azokat a nagy tetteket, amit kamaszkorban az ember így érzi magában az energiát, arra már úgy érzik, hogy belefáradtak, kicsit elfutott az idő, lehet, hogy már nem lesz rá idejük. Én még mindig rengeteg energiát és lelkesedést érzek arra, hogy önmagammal kapcsolatban minél több mindennel tisztába jöjjek. Tehát inkább az, hogy azokat a tiszta, talán mondhatom derűs pillanatokat, amikor ilyen nagyon egyensúlyban és harmóniában vagyok önmagammal, ezt próbálom minél inkább kiterjeszteni. Tehát azokra a pillanatokra is, amikor mondjuk éppen hajnalban kell kelnem, és nem szeretem annyira dolgok, akkor is, amikor az elveszett számlákat kell keresnem a könyvelőnek, és fogalmam sincs, hogy hol lehet. Azt se tudom, miről beszél. Kapok egy telefonhívást, és nem tudom, miről van szó. És hogy akkor is ugyanezt a derűt meg tudjam tartani. Tehát most azért mondtam ezeket a példákat, mert ez most a közelmúltban történt mind a kettő is, és akkor így... Így belefáradtam, hogy jaj, olyan dologkkal kell foglalkoznom, amit annyira nem kedvelek, de egyre kevesebb ilyen van. Hogyha merre tartok, akkor ezeket próbálom, mert ugye vannak nagyon jó pillanatok, elmondtam a hegyeket, elmondom a reggeli leborulásaimat, tehát amikor mielőtt eljöttem, akkor elkezdtem a leborulásokat, ülni nem volt időm, mert később másztam ki az ágyból, úgyhogy azt majd valamikor a nap folyamán. Tehát, hogy ezeket így kitolni arra, amikor éppen nem a legkedvesebb dolgaimmal foglalkozok.
1: Hát Kovi, én minden beszélgetésünket most is ilyen nagy széles mosollyal fogom befejezni, és hát én nagyon örülök neki, hogy a nő arcaiban beszélgethettünk.
0: Köszönöm szépen a meghívást, én is nagyon élveztem.
1: Megérkezni, vagy pedig folyamatosan úton lenni, az életre nem lineárisan tekinteni. Ezek olyan gondolatok, amelyekről Kovács Zoltán Kovival, a Vándorlás Polgári Társulás vezetőjével, buddhista tanítóval, túravezetővel beszélgettem. Itt a Nő Arcaiban, önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Bízom, hogy találkozunk legközelebb is, a viszonthallásra.
2: A Nő Arcai Gasparik Majával.
3: Megérkezett a friss zöldségek szezonja, hogyan használhatjuk ki igazán a szezonadta lehetőségeket a konyhában, és mire érdemes figyelni vásárláskor. Egyre többen fordulnak a befektetések felé, hiszen nem érdemes a megtakarításainkat a szekrényben vagy egy folyószámlán pihentetni. De mik a leggyakoribb tévhitek, és milyen hibákat követnek el az emberek a befektetéseikkel kapcsolatban? Hogyan hódította meg a félvilágot Jodok Cselló, a fiatal svájci cselló művésszel közelgő pozsonyi koncertje előtt? Zenéről, természetről és a digitális világról beszélgetünk. Fica János vagyok, várom önöket hétfőn a Nappaliban, reggel 9 és dél között, itt a Pátria Rádióban.
4: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Andrej Danko szerint probléma, ha a választásokat nem egy napon tartják, az ellenzék szerint a külföldi szavazóktól tart a koalíció. Vladimir Putyin kétoldalú tárgyalásokat folytatta a győzelemnapi ünnepségek vendégeivel május 9-én Moszkvában. Este folytatódik az eseménytelen időjárás, holnap reggel 5 és 10 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, következnek a részletek. Az egynapos választás bevezetését sürgeti Andrej Danko, a parlament alelnöke és az SNS elnöke. Szerinte jogi problémát jelent, hogy a külföldi szavazás nem ugyanazon a napon zajlik, mint Szlovákiában. Úgy véli, a jövőben akár online szavazással is meg lehetne oldani az egységes voksolást. A progresszív Szlovákia politikusa Martin Dubéci ezzel szemben azt állítja, hogy a kormánykoalíció a külföldön élő szlovák választóktól tart, ezért akar változtatni a szabályokon. A vita az STVR politikai műsorában hangzott el. A felek a szlovák-magyar kapcsolatokról is beszéltek. Danko szerint a viszony romolhat, míg Dubéci a felvidék kifejezés használatát bírálta. Szóba került a gazdasági helyzet is, az ellenzék szerint gondok lehetnek az uniós forrásokkal. Danko viszont úgy látja, vannak pénzek, csak nem megfelelően használják fel őket. Erik Tomás munkaügyi miniszter és Simona Petrik, a PS képviselője a TA3 műsorában a kormány legújabb szociális intézkedéseiről vitáztak. Míg Erik Tomás a nincs iskola, nincs segély elvet védte és ragaszkodott a 13. havi nyugdíj megtartásához, addig Simona Petrik a segélyek megvonásának alkotmány ellenességéről, a szegénységről és a romló gazdasági helyzetről beszélt. Erik Tomás jelezte, hogy a kormány gazdasági növekedést ösztönző intézkedéseket mutat be. A miniszter feltételezi, hogy a csomag része lesz a tranzakciós adó eltörlése is, amellyel ő személyesen egyetértene. A politikusok beszéltek a külföldről történő szavazás változásairól is. Erik Tomás szerint a HLASZ a második olvasat során azt fogja szorgalmazni, hogy megmaradjon a választások hozzáférhetősége, és hogy a külföldről történő szavazás lehetősége az elnökválasztásra is kiterjedjen. Simona Petrik jelezte, hogy ezt a salát, a törvényt a PS nem fogja támogatni. Nem biztos, hogy Kijevben kerül sor Robert Fico és Volodymyr Zelenszky találkozójára. Tibor Gaspar szerint a helyszínt elsősorban a biztonsági körülmények befolyásolják, mivel az ukrán fővárosban továbbra is katonai műveletek zajlanak, mondta ezzel kapcsolatban a Joy Televízió műsorában. Gaspar szerint az sem kizárt, hogy a találkozót végül a szlovák-ukrán határ közelében tartják meg. A parlament alelnöke nem kíván a jövőben a Smer élére állni. A 64 éves Tibor Gaspar szerint a párt jövőbeli vezetője inkább a fiatalabb politikusok egyike lehetne, például Robert Kalinyák, Juraj Blanár vagy Richard Takács, de több nevet is esélyesnek lát. Gaspar elismerte, hogy a kormány módosíthat a 13. havi nyugdíjon, amelyet nem biztos, hogy mindenki megkapna. Május 9-én több kétoldalú tárgyalást is folytat Moszkvában Vladimir Putyin, közölte a Kreml szóvivője Dmitrij Peszkov. Az orosz elnök a győzelemnapi katonai parádén beszédet is mond. A tervek szerint találkozik a fehér orosz elnökkel Alekszandr Lukasenkával és a szlovák kormányfővel Robert Ficoval. A Reuters szerint Fico a kevés külföldi vezetők egyike, aki részt vesz az idei ünnepségen. A felvonulást idén biztonsági okokból visszafogottabb formában tartják meg, a hagyományos fegyverbemutató elmarad, az esemény a II. Világháborús győzelemre emlékeztet. Újabb dél-libanoni települések kiürítésére szólított fel ma az izraeli hadsereg. Avihai Edri szóvivő az X-en közzétett üzenetében a többi között az úgynevezett sárga vonaltól 10 kilométerre lévő Nabatije települést név szerint említette. Az Izrael és Libanon között létrejött, majd meghosszabbított tűzszünet ellenére a zsidó állam és az elsősorban Libanon déli részén aktív Hezbollah síita mozgalom rendszeresen intéz támadást egymás ellen. A sárga vonal az a mintegy 10 kilométeres Libanonban található terület, amelyet az izraeli hadsereg a saját fennhatósága alá vont. Beirut többször felszólította az izraeli hadsereget, vonuljon ki a térségből.
0: Időjárás.
1: Este, éjjel nem érkezik változás, folytatódik a csillagfényes szél, csendes, eseménytelen időjárás. A nyugati országrész felé sodródhat egy áttetsző fátyolfelhőzet a hajnali időszakban. A minimum hőmérsékletek továbbra is inkább 10 fok alattinak várhatóak, fagytól már nem kell tartani. Hétfőn folytatódik az előző napokhoz hasonlóan napsütéses, meleg és csapadékmentes időjárás. Holnap reggel 5 és 10 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Radar méri a sebességet Bátkában, Rimaszombat irányába haladva. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: Kedves hallgatóink, most egy a szombati reggeliben elhangzott beszélgetést ismétlünk meg. A mikrofonnál Tilajcsik Dóra. A Magyar Szövetség vezetője egy pozsonyi kerekasztal beszélgetéssel jelentette be, hogy a pártelnöksége úgy határozott, kizárja a választások előtti és utáni együttműködést a Smerrel, valamint a Republikával. A döntés közel fél évvel azután született meg, hogy a kormánypártok jóváhagyták a köznyelvben csak lexbenesként emlegetett módosítást, amely elfogadása a szlovákiai magyarok többségében régi sebeket tépett fel. Miért ódott ilyen sokáig az együttműködéstől való elhatárolódástól a Magyar Szövetség? A következő percekben a párt elnöke Gubik László válaszol. Elnök úrral mondhatni együtt kezdtük és együtt is zárjuk a hetet, hiszen a keddi reggeli beszélgetésünk alkalmával még azt mondta, hogy bár decemberben felmutatták a sárga lapot a kormánypártoknak, arról még nem döntött a párt vezetése, hogy a piros lapot is előveszik-e. Ezt követően szerdán egy kerekasztal beszélgetés alkalmával már egyértelműen bejelentette, hogy a Magyar Szövetség elnöksége úgy határozott, hogy kizárják a választás előtti, illetve a választás utáni együttműködést a Smerrel, valamint a nem kormánypárt, de Republikával. Ennyi minden történt abban a kicsit több mint 24 órában, ami a két találkozásunk között eltelt?
3: Izgalmas eseménydús hetünk volt, nem véletlenül beszélgetünk most már másodszor ezen a héten, de nagyobb bejelentéssel már nem készülök, mint amivel a szerdai konferencián készültünk, úgyhogy lehet, hogy ezzel kis csalódást okozok, de hát még csak május jön, tehát még az évnek a nagy része még előttünk van, úgyhogy lehet, hogy jönnek majd későbbiekben meglepetések. A héten mindössze annyi történt ebben a 24 órában, amit említésre került, hogy megelégeltük azt, amit meg kellett elégelni, és bírói belső zsebből a sárga lap után előkerült a piros lap is a Magyar Szövetség részéről, a legnagyobb kormánypárt és a vélhetően potenciális politikai partnere felé, a Republika felé, mert egész egyszerűen itt olyan komoly szemléletbeli különbséget látunk és érzékelünk, és ezt a Benes dekrétumok, pontosabban nem is a dekrétumokról van szó, hanem inkább államfelfogásról, meg jogállamisági kérdésről, hogy ott olyan szakadékot látunk az ő felfogásuk és a mi jogos kívánságaink vagy kívánalmaink között, ami egész egyszerűen nem megugorható, nem áthidalható, és ilyen szempontból gyakorlatilag a párbeszéd is feleslegessé válik. Tehát amikor valaki arra használ föl egy parlamenti felszólalást, hogy az áldozatból elkövetőt kreáljon, és hát ennek Robert Kalinyák mestere ezt most már mutatta az elmúlt másfél évtizedben vagy két évtizedben a szlovák belpolitika porondján, az egész egyszerűen elfogadhatatlan. És amit az utóbbi napokban, hetekben, vagy visszamehetünk egészen decemberig, a büntető törvénykönyv ominózus paragrafusának, de hogy ne csak magyar ügyekről beszélünk, a Lex Gaspart is ide sorolhatnám, amit produkálta a legnagyobb kormánypárt, az egész egyszerűen meghiúsítja, lehetetlenné teszi az együttműködést. Úgyhogy eljött az ideje annak, hogy felmutassuk a piros lapot, ráadásul komoly aggályaink és komoly kételjeink, félelmeink vannak azt illetően, hogy a magyar kártya az elő fog kerülni. Pontosabban azt illetően nincs kételjünk, hogy elő fog kerülni, mert minden jel arra mutat, hogy ez megtörtént, és valószínűleg ezt folytatni is kívánják, és hát lehet, hogy most jött el az idő, hogy egy piros lapot és egy stopptáblát felmutassunk. Az esemény, illetve a helyszín, ahol ezt bejelentettem, vagy elmondtam, ahol a magyar-szlovák megbékélés a téma, és az együttműködés formáinak a megvitatása, és hogy hogyan is kéne ennek a két nemzetnek akár államok között, akár adott esetben esetben Szlovákián belül a felvidéki magyarságnak és a többségi szlovák nemzetnek együtt gondolkodni, együtt működni, akkor talán az egy olyan alkalom, amikor egy ilyen bejelentést meg lehet tenni. Én ezt megtettem. Ráadásul ugye olyan személyek ültek az asztalnál, akik azért ezen a területen valamit jó példával előjárva fölmutattak már az elmúlt években. František Mikloskó, ugye az állami kitüntetés birtokosa, aki Eszterházi János rehabilitásáért is ugye felszólalt, és azóta is vallja ezt az üzenetet. Egy kezemen meg tudom számolni, hogy hány szlovák politikus tette meg ezt. Juraj Droba, pozsonyi megyeelnök, aki bocsánatot kért Pozsony megye éléről a felvidékről kitelepítettektől, illetve a teljes felvidéki magyar közösségtől a 45 és 48 között történtekért. Na és Martin Dubéci, aki ez év januárjában, még a téli fagyos hetekben aláírta azt a petíciót, amelyet megint csak nem mert sok szlovák politikus aláírni. Szerintem a parlamenti képviselők közül ő az egyetlen a 150-ből, aki elítélte ilyen szempontból a kollektív bűnösség alkalmazásának a lehetőségét, tiltakozott ellene, és még azt is követeli, hogy azok a vagyonelkobzások, amelyek a szlovák föld alapban történnek, azok egyrészt álljanak le, másrészt, hogy vizsgálják ki ezeket az ügyeket. Tehát, hogy ilyen társaság szerintem méltó keretet és méltó lehetőséget biztosított arra, hogy egy ilyen ügyben mi megmutassuk, hogy merre van az arra.
2: Ha már a társaságot említette, ugye éppen arra reagált ezzel a nagy bejelentéssel, amikor František Mikloskó azt kezdte sorolni, hogy a szlovákiai magyar politikusok, illetve pártok milyen sorsfordító eseményeknél voltak jelen, és hogyan befolyásolták az ország életét.
3: Nem beszéltünk össze Mikloskóra.
2: A kedves hallgatóknak elmondom, hogy nem tűnt úgy, hogy előre meg volt írva a dramaturgia, ugyanakkor ezt érdemes megjegyezni, és elnök úr megtette nekem azt a szívességet, hogy nem nekem kellett felsorolnom, hogy mennyi minden történt itt az elmúlt fél évben. Miért éppen most? Értem, hogy szimbolikus jelentősége volt ennek a helyszínnek és az alkalomnak, ugyanakkor kedden még semmi jelét nem adta annak, hogy fel fogják mutatni ezt a piros lapot. Tehát mi volt az utolsó csepp a pohárban, tekintve, hogy az említett Robert Kalinyák felszólalás az már a múlt hét végén megtörtént. Miért éppen most?
3: Így van, kedden volt az országos elnökségi ülésünk, amelyet egyébként ettől függetlenül is terveztünk, tehát általában keddi napokon ülésezik az országos elnökség, úgyhogy ez ettől függetlenül is ekkora volt tervezve, és hát volt miről beszélgetnünk. Eredetileg ugye az önkormányzati választásokra való felkészülés lett volna a téma, ez is volt, csak hát volt egy napirend előtti kérdés, hogy ezt meg kellett taglalnunk, és hát azt kell mondanom, hogy teljesen egyhangú volt, nem csak a szavazásnak a végeredménye, hanem úgy a szavazást megelőző vélekedés is az ügyről, úgyhogy ilyen szempontból a felhatalmazást az országos elnökségtől megkaptam. A döntés meghozatalára is, és a bejelentésre is. Azért azt tegyük hozzá, hogy az országos tanácsnak ezt még azért meg kell erősítenie, nyár előtt még az országos tanács össze fog ülni, hogy ezt megerősítse. Ennyi történt. Az okokat szerintem felsoroltam, illetve azt kell még hozzá tenni kiegészítésképpen, hogy ne csak azt merről beszélünk, mert vannak kis testvére is, durva ötletek születnek ott a nemzetieknek a boszorkány konyhájában, volt ugye a hogyan kell helyesen használni, vagy hogyan nem szabad használni az Amerikai Egyesült Államok nevét vagy elnevezést. Most a felvidékkel állnak hadilában, én nem tudom, hogy melyik földrajzi régió, vagy adott esetben melyik állam lesz a következő, nem lennék a államfők vagy a kormányfők helyében, hogyha szlovák politikusokkal kell kommunikálniuk, mert nem tudhatják, hogy a saját államunknak a nevét hogy illik ejteni ebben az államban, de hát képesek nagyobb badarságokra is a nemzetiek, tehát ilyen szempontból nem nagyon okoztak meglepetést, majd érdemes lesz figyelni a jövő heti parlamenti előterjesztését Andrej Dankonak, következő abszurd fejezete lesz szerint.

0: senkit nem lepett meg, hogy a felsorolásból az SNS kimaradt, tekintve, hogy a közvéleménykutatások tanulságai szerint egyelőre az Andrej Danko vezette tömörülés nem indult túl nagy sikerrel abba a csatába, ami jövő ősszel, tehát 2027 őszén vár majd a pártokra, mivel elég messze vannak az 5%-os parlamenti küszöbtől, ugyanakkor a harmadik kormánypárt, a HLASZ, nem szerepel ezen a listán. Mi az oka, hogy ők kimaradtak?
1: A szlovák nemzeti pártnál nem feltételezzük, hogy számolni kell velük a parlamenti jelenlét során 2027 őszétől, ami a HLASZ-t, tehát a középső kormánypártot illeti, ott pedig talán úgy etikus, hogyha van egy, mégiscsak egy ciklusnak az utolsó évében, vagy utolsó hónapjaiban vagyunk, és ahol együtt kormányzunk ezzel a párttal, akkor aztán nem lenne etikus, hogyha ilyen döntést hoznánk.
0: Ugyanakkor többen is jelezték, akár elemzői térfélről, akár a választók részéről is voltak ilyen vélemények vagy megnyilvánulások, hogy a HLASZ az egyfajta Smer 2.0, vagy valamivel finomabb, esetleg átöltöztetett Smer. Idézhetnénk még néhány hangzatos kifejezést. Ezzel kapcsolatban nincsenek aggájaik? Tehát, hogyha a Smert kizárták, akkor a kis testvérük, vagy az átöltöztetett verziójuk szóba jöhet?
1: Hát komoly okot adtak rá, hogy így vélekedjen róluk a közvélemény. Ez való,
0: önöknek nem volt elég komoly ez az ok?
1: Való igaz, de említettem, hogy azért az önkormányzati, tehát nem akarjuk megnehezíteni azok a képviselőknek a dolgát, akik most koalíciós partnerei e-párt politikusainak. Tehát, hogy ez nem lenne etikus, majd térjünk vissza a kérdésre október 24-e a helyi és a megyei önkormányzati választások után.
0: Nem hangzik ez egy kicsit számítóan, hogy az önkormányzati választásokig nem akarnak ebbe beleállni, és amikor esetleg összejön az, aminek össze kell jönnie, akkor majd hirtelen bővítik a listát?
1: Nem, ez egész egyszerűen így korrekt. Tehát, hogy azok a képviselőinkkel szemben, akiknek most is az a feladatuk, hogy a magyarok érdekéért küzdjenek Nyitra megyében, az ő munkájukat szerintem ilyen módon nem illik, nem korrekt megnehezíteni.
0: Ezek szerint a kérdésre még vissza fognak térni, de várjuk meg az önkormányzati választásokat.
1: Várjuk meg az önkormányzati választásokat, így van.
0: Az eredmények mennyit nyomnak majd alatba? Hogyha fent marad ez a jó együttműködés, mivel a választók bizalmat szavaznak, akkor önök is engedékenyebbek lesznek a Smer 2.0-val, vagy más lesz a dolog fekvése, és ott már inkább a 2027-es választási felkészülésre koncentrálnak.
1: Nem feltétlen az eredmények járják majd itt a legtöbbet alatba, hanem inkább a pártnak a viselkedése. Smernél és a Szlovák Nemzeti Pártnál, illetve a Republikánál is ez volt a döntő szempont. Október 24-én után is ez lesz a döntő szempont.
0: Ugyanakkor hiába tört ki az ellenzéki képviselők körében, akik jelen voltak a kerekasztalon, egy kisebb ováció kulturált keretek között, ön rögtön, hogy a szavai eléjek, berekeztette a Fiesztát, mielőtt még elkezdődhetett volna, hiszen jelezte, hogy a pártvezetése csak arról döntött, hogy kivel nem működnek együtt, azt egyelőre nem szögezték le, hogy kit képzelnek el partnerként. Nem gondolja, hogy ez visszás lehet, hogy tettek egy bejelentést, ami az egyik térfél számára nem elfogadható, feltétlenül a kormánypártokat nem örvendeztették meg ezzel a hírrel, és akkor az örvendező ellenzék optimizmusát rögtön letörték válaszul?
1: Az örvendező...
0: Nem fognak két cikk közé esni, elnézést?
1: Az örvendező ellenzék küzdjön meg azért, hogy a Magyar Szövetség elképzeléseit azt meg is tudja valósítani. És hogy a Magyar Szövetség, amelynek, hogy František Miklóskot idézzük, mennyit köszönhet, pontosabban az előtt pártjainak mennyit köszönhet ez az ország, és mennyit köszönhet Szlovákia lakossága és Szlovákia polgárai, akkor azzal, hogy ez a közösség most már évek óta nem tud részt venni a parlamenti vitákban és a parlamenti érdekképviseletben, akkor lehet, hogyha visszatér, de ehhez az kell, hogy a programjaiból a lehető legtöbbet meg is valósítson, akkor mindezt figyelembe vegyék a potenciális partnerek. Tehát, hogy az ő érdekük is, nem csak a magyaroknak az érdeke. Úgyhogy ami most itt előttünk áll a következő időszakban, az egyrészt egy kommunikációs feladat. Kommunikációs feladat a magyar közösség felé, hogy miért érdeke az. Már ezt egyáltalán magyarázni kell, de hát a 21. században azért minden a kommunikációról szól, tehát nyomatékosítani kell. A felvidéki magyar közösség előtt azért egy komoly döntés áll. Egyszerű, de komoly döntés. És pedig az, hogy az örökös hóhérai vagy a megújuló magyar pártja mögé áll be. És ezt kell nekünk érvekkel és a programunk világossá tételével hangsúlyozni, és azt a párbeszédet folytatni az emberekkel, amelyet én megválasztásom óta folytatok, hol pulóverben, hol anélkül, de csináljuk. Potenciális partnerek felé pedig egy hosszú, rögös, lehet, hogy nehézkes, de bízom benne, hogy a végén sikeres tárgyalássorozatot fogunk elindítani, amikor mindazokról a kérdésekről, amelyeket úgy lehet összefoglalni, hogy hogyan tegyük élhetőbbé, nem csak a magyarok számára, hanem Szlovákia minden polgára számára ezt az országot, ott valami olyan közös megegyezésre jutunk, hogy végső soron a Magyar Szövetség azt is el tudja mondani, hogy akkor ez

0: startokkal működünk együtt, de én azt látom, hogy azért ez egy hosszú folyamat lesz. Tehát most csak egyet léptünk előre, nincs sehol megírva, hogy kettőt kell egyszerre lépni.
1: Ugyanakkor a Magyar Szövetség jelenleg még csak kacsingat az 5% felé, és még nem biztos a parlamenti bejutás, és eddig itt arról beszéltünk, hogy az SNS-szel nem számolnak. Lehet, hogy vannak olyanok, akik a Magyar Szövetséggel sem számolnak bizonyos közvéleménykutatások tanulságai szerint. Ilyen körülmények között játszhat már most a Magyar Szövetség, drága menyasszonyt, arra vonatkozóan, hogy kinek milyen kritériumokat szab?
0: Ez nem ár kérdése, bár a politikában azért ezt sem szabad elhanyagolni. Tehát nyilván itt is azért az erő határoz meg sok mindent, de én szeretek azért a tartalmi kérdésekre fókuszálni. És említettem azt, hogy miről kell a magyar közösséget megerősíteni, vagy meggyőzni. A szlovák közösséget pedig arról kell meggyőzni, hogy azok a programpontok, amelyeket mi képviselünk, azok nem ártanak az égvilágon senkinek, sőt az ő érdekükben is áll, hogy ebből minél többen meg tudjunk egyezni. Itt ebben a tekintetben tulajdonképpen semmilyen változás nincs az elmúlt hónapok kommunikációjához képest, tehát hogy azt tekintjük partnernek, aki a mi 13 pontunkból a legnyitottabb ezeknek a megvalósítására. És ugye itt az ellenzékkel még sehol nem tartunk, tehát most kezdődik tulajdonképpen a tárgyalás sorozat, viszont azt már most látjuk az elmúlt hetek, hónapok függvényében, hogy kivel a már említett szemléletbeli szakadék miatt nincs értelme ilyen párbeszédet folytatni erről a 13 pontról. Az ellenzéknek ezt az esélyt megadjuk. Nyilván itt a mi meggyőző erőnkön, meg a programunk minőségén, meg a szakmai anyagoknak a teljességén is múlik az, hogy hova vezetnek ezek a tárgyalások, de hát én ennek állok elébe. És itt nyilván megvan a nemzetiségi csomagunk, a jogállási törvényre vonatkozó, a nemzetiségi iskolahálózatra vonatkozó, és sorolhatnám, számos esetben elmondtam már ezeket a kérdéseket, és hát a felvidéki magyar közösség 93 óta pontosan tudja, hogy milyen jogi garanciák hiányoznak számára, de hát ugyanúgy beszélnünk kell gazdasági, régiófejlesztési kérdésekről, és ugyanúgy beszélnünk kell adott esetben külpolitikai vagy nagypolitikai kérdésekről, tehát hogy nagyon-nagyon sok mindenben meg kell egyeznünk, legalább egy kötelező minimumban, hogy azt mondhassuk, hogy mindentől kezdve partnerként tekintünk egymásra. Hogy mondjak egy konkrétumot is, ezen a héten a sok egyéb beszélgetés mellett egy másik stúdióban, egy szlovák nyelvű tában Roszlav Nagy, a demokratáknak az elnöke meghívott egy találkozóra, egy szakmai párbeszédre, ahol a népszavazás kérdése lesz a téma. Nem tudom, hogy mely pártok elnökeit hívta meg, feltételezem, hogy az ellenzéki pártokról van szó. De ez egy jó példája annak, hogy milyen kérdésekben kell közelíteni az álláspontunkat.
1: Ugyanakkor kétségkívül konzisztensen kommunikálják azt, hogy szeretnének minél több pontot kipipálni a programjukból, de a matematika még mindig nem enged, tehát egyelőre nem biztos, hogy parlamenti párt lesz a Magyar Szövetség. Nem érzik túl ambiciózusnak, hogy ilyen körülmények között azonnal feltételeket szabnak ilyen mértékben a partnereiknek? Tehát nem kellene egy kicsit flexibilisebbnek lenniük önöknek is ahhoz, hogy ennek a vége egy kompromisszum legyen?
0: Hát a kompromisszumnak azért mindig hely van a politikában, nem vitatom, viszont a felvidéki magyar ember az sokkal többet érdemel, hol mi ajándéknál. Tehát, hogy meggyőzőnek kell lenni annak a kínálatnak, mind a régiófejlesztési gazdasági csomagot tekintve, mind a kisebbségi kérdéseket tekintve. Tehát, hogyha egyszer véget ér ez a tárgyalássorozat, és itt ez lehet egy éves is, tehát, hogy 2027 őszig még nagyon sok idő van, akkor ennek a tárgyalássorozatnak a végén egy olyan ajánlatot kell letenni a felvidéki magyar közösség asztalára, hogy ezt tudjuk megvalósítani reálisan a kitárgyalt és a lefolytatott munka során, erre kérjük a bizalmatokat. És hogyha kínálat megfelelő minőségű, tényleg az eddigiekhez képest, az eddigi kisebbségi status quo-hoz képest komoly előrelépést jelent, akkor szerintem az 5% elérése sem lehet probléma.
1: Említette a párt előtt álló kommunikációs kihívásokat, amiből néhányat már felsorolt, de hadd tegyek hozzá még egyet ehhez a listához. A szavazói egy elég nagy csoportja számára továbbra is elfogadhatatlan, hogy progresszívabb, illetve liberálisabb pártokkal működjön együtt a Magyar Szövetség. Nekik hogy lehet elmagyarázni azt, hogy azzal, hogy ASZMÁR-rel, illetve a Republikával, valamint az SNS-szel való együttműködést kizárták, azzal, hogyha feketén-fehéren leegyszerűsítik sokan ezt az egész kérdést, akkor oda jutnak matematikailag, hogy elkezdtek a progresszívebb liberális pártok felé tolódni, tekintve, hogy az ellenzéki tömörülések többsége ebbe az irányba mutat, hogyha ideológiailag elemezzük a kérdést, hogy lehet ezt elmagyarázni a konzervatívabb választóknak, akik elfogadhatatlanul vállalhatatlannak tartják mindezt.
0: Viszont ott van a nagyobb kereszténydemokrata párt is, és ott vannak a kisebb keresztény szociális mozgalmak is. Tehát ahogy az lenni szokott a szlovákiai belpolitikában, gondoljunk csak 1998-ra, változásért kiáltó erők, a kormányváltó erőknek az összetétel az meglehetősen heterogén. Tehát, hogy emiatt a kommunikáció és a program minősége az rendkívül fontos. És szerintem a válasz erre a kérdésre valahol ott leledzik az előző gondolatmenetben, hogyha látják azt, hogy mi a konkrét kínálat, és látják azt, hogy hát most lehet, hogy néhány szereplője ennek a csapatnak az liberálisabb, mint a felvidéki átlag, ám legyen, de biztos vannak olyanok is, akik meg konzervatívabbak, mint a felvidéki átlag, hogy a tartalmi kérdést fogják nézni, és a felvidéki magyar közösségnek a jogos igényeit, vágyait, és azt, hogy előbbre tudjuk vinni, tolni mind az országnak a szekerét, mind a felvidéki magyaroknak a jogállását. Tartalmi kínálaton múlik, én úgy gondolom, hogy minden, itt kell ügyesen és okosan tárgyalni, hogy azt letehessük az asztalra, hogy erről szavaztok, erre kérjük a bizalmat, mert 2027 őszén. Én úgy gondolom, hogy ez a tétje ennek a tárgyalás sorozatnak, és végső soron aztán ez lesz az egyik tétje 2027-nek is. Arra is kitérhetünk, hogy ha és amennyiben nem lesz meggyőző ez a kínálat, és nem is a választókról beszélek most, hanem magának a pártnak nem lesz meggyőző. Tehát ha úgy gondoljuk, hogy nem tudtunk odáig eljutni, ameddig el szerettünk volna, akkor ugye még mindig fönnáll annak a lehetősége, hogy a ellenzéki együttműködésről vagy partnerségről nincs értelme beszélni. Tehát, hogy ez az opció is fennáll, de én úgy gondolom, és a tegnapi beszélgetésnek a hangulata is olyan volt, hogy a nyitottság a részükről egészen biztos, hogy erre meg lesz.
1: Progresszív Szlovákiával eddig is koordináltak Benes ügyben bizonyos fokig, ahogy jelezte, a kereszténydemokratákkal gyakorlatilag nincs sok probléma, hogyha leegyszerűsítjük ezt az elemzést, viszont eljutunk az SZSZ-ig, ami ugye kérdéses tekintve, hogy a pártelnökével Branislav Gröhlinggel az elmúlt néhány hétben, hónapban a sajtóban voltak üzengetések. Ugye tudni lehet, hogy Orbán Viktor meghosszabbított kezének nevezte önt, és a tavaly őszi, illetve téli ellenzéki tüntetések alkalmával nem is volt hajlandó önnel egy színpadra állni. Emiatt is úgy gondolják, hogy elbukhat ez az ellenzéki együttműködés, vagy képesek lesznek ezen felül emelkedni?
0: Nem úgy indulunk neki ennek az együttműködésnek, de ez talán a szavaimból azért világos volt, hogy mi bukásra készülünk, hanem úgy indulunk neki, hogy győzelemre készülünk, és héten, amikor a konferencia zajlott, akkor megye elnök úron, Juraj Drobán keresztül én üdvözletemet is küldtem pártelnök úrnak, hogy ha szükséges, állok elébe, hogy üljünk le és tárgyaljuk ki a vitáspontokat. Ő erre eddig nem mutatott nyitottságot, de hogyha ő feltételeket szabott az elmúlt hetekben és hónapokban, hogy milyen magyar szövetséget szeretne látni, bár nem tudom, honnan vette a bátorságot, akkor mi is egész nyugodtan szabhatunk olyan feltételeket, hogy azokat a vadhajtásokat az ő pártján belül, amelyek teljesen inkorrekt módon támadják a felvidéki magyar politikumot, mint olyat, nem csak a magyar szövetséget, akkor azokat legyen szíves lehalkítani, mert különben ez az együttműködés nem tud sikerre vezetni. Pártelnök úrnak itt rendkívül nagy a felelőssége, én ezt nagyon szívesen nyomatékosítom is már, amennyiben sor kerül az első találkozónkra, hogy ebben neki kell lépnie.
1: Azon túl, hogy ön üdvözletét küldte Branislav Gröhlingnek, Juraj Drobán keresztül, Pozsony megye elnöke jelezte, hogy hajlandó lehet, vagy mutat nyitottságot arra, hogy mediáljon ezekben a kérdésekben, hogy összejöhessen ez az együttműködés. Ezek szerint rá mindenképp számítanak, hogy konstruktív legyen ez a párbeszéd, és ne csak az legyen, hogy ön is viszi a saját, illetve a Magyar Szövetség feltételeit, Branislav Gröhling az SZSZ-t és a saját egyébként magyar partnereiét is, és akkor visszajutunk oda, hogy tulajdonképpen feltételekkel kigolyózzák egymást az együttműködésből.
0: Hát azért odáig kéne eljutni, hogy közvetítőkre ne legyen szükség. Tehát szívesen tartózkodom Juraj Droba társaságában, volt már a pozsonyi megyei együttműködést illetően tárgyalásunk, voltunk ugye szónokok is egymást követően egy tüntetésen, és hát volt egy kiváló beszélgetésünk a Zicsi palotában, de azért nem kell feltétlen minden olyan eseményen ott lennie, ahol egyébként más viseli a felelősséget, és más az illetékes. Hát, hogy el kell oda jutni, hogy az elnök az elnökkel tárgyaljon közvetítők nélkül. Ahogy mondtam, itt Branislav Gröhling térfelén pattog a labda.
1: Egy dolog biztos lekerült a listájáról, most már nem lesz Orbán Viktor meghosszabbított keze, tekintve, hogy április 12-én a magyar választók úgy döntöttek, hogy a rendszerváltás mellett teszik le a voksukat, és május 9-e után kétségkívül feláll majd egy új kormány Magyarországon, és nem tudunk elmenni szó nélkül amellett, hogy kedden éppen abból az apropóból beszélgettünk, hogy ön Magyar Péterrel találkozott a hét elején, tehát hétfőn, és a nagy bejelentésre, illetve a döntésre kedden került sor. Elképzelhető, hogy a leendő kormányfővel folytatott egyeztetésük hozzájárult ahhoz, hogy hajlandóak legyenek kizárni a Smerrel való együttműködést azok után, hogy már nem az az Orbán Viktor ül a kormánykeréknél Magyarországon, aki egyébként rendkívül jó viszonyt ápolt a Smert vezető Robert Ficóval.
0: Sok mindenről beszélgettünk Magyar Péterrel, ez egy másfél órás konstruktív párbeszéd volt, de erről nem. Tehát szlovák belpolitikáról igen, a Beneš témáról igen, a Robert Ficóval majd egyszer sorra kerülő találkozójáról is. Én azt is jeleztem számára, hogy Magyar Szövetség, mint stratégiai partner a mindenkori magyar kormánynak nyitott arra, hogy rendszeresek legyenek adott esetben a találkozók és az egyeztetések, hogyha a szlovák féllel találkozik. Szerintem ilyen feladat egyébként is van a mindenkori felvidéki magyar pártnak. Arról szó nem volt, hogy ő bármit is ajánlana, mondana, adott esetben elvárna a magyar politikumtól. Magyar Péter, ahogy én most az első találkozó során megismerhettem, egy olyan ember, aki a saját szerencséjének vagy sikerének a kovácsa, és én úgy látom, hogy úgy ebben hisz, és valahogy ezt is várja tőlünk, vagy ha valamiféle üzenete lett volna a felvidéki magyar politikum felé, akkor talán ez az üzenet, még hogyha ezt explicite nem is mondta ki. Magyarán magunkra számíthatunk, és a mi sikerünknek mi vagyunk a kovácsai, senki más. Tehát ezen az úton nekünk kell végigmennünk, és nekünk kell hozzá megfelelő eszközöket, a megfelelő partnereket, a megfelelő meggyőző erőt és a megfelelő harci kedvet választani. Tehát ilyen szempontból nincs köze a hétfői miniszterelnöki találkozó szerdai bejelentéshez, és hát a keddi elnökséget pedig már említettem, hogy az egy egyébként is korábban megtervezett és összehívott ülés volt.
1: Az időfaktor azonban okot ad arra, hogy valaki azt gondolja, hogy lehetett összefüggése között a kettő között, de ezek után el tudja képzelni, hogy Branislav Gröling is nyitottabb lesz?
0: Az ő érdeke is ez a történet. És
1: vagy
0: ma,
1: tovább, elnézést, vagy továbbra is magyarázatot várhat öntől arra vonatkozóan, hogy esetleg a jövőben milyen lesz a viszonya Orbán Viktorral?
0: Nem gondolom, hogy akár Branislav Grölingnek, akár más szlovák pártvezetőnek, vagy politikusnak én bármiféle magyarázattal tartoznék. Óva is inteném őket attól, hogy így kezeljék a magyarokat, pláne a potenciális partnereiket, mert hogy nekem nem ez a hozzáállásom, és nem ez az elképzelésem a partnerségről, sem a politika világában, sem egyébként azon kívül.
1: Ugyanakkor elvárásai önnek is vannak, tehát akkor lehet, hogy a másik félnek is lehetnek elvárásai.
0: Lehetnek, de az az érv, amiből ugye ez a gondolatmenet elindult, hogy mi a meghosszabbított keze lennénk Orbán Viktornak, vagy a Fidesznek, ezzel az érvvel április 12-e után, és a miniszterelnöki találkozó után azért úgy nem sok hitele maradt ennek a gondolatnak.
1: Ugyanakkor, ha egy kicsit önreflexíven értékeli ezt a felvetést, akkor nem gondolja, hogy a kampány időszakában azért voltak a pártnak olyan politikusai, akik rá is erősítettek arra, hogy a szlovák közvélemény tényleg elhiggye azt, hogy a Magyar Szövetség egyes politikusai, maga a párt, vagy éppen ön a meghosszabbított keze lehet Orbán Viktornak, illetve az általa vezetett Fidesznek?
0: Magában a kampányban a Magyar Szövetség pártként nem vett részt.
1: Pártként nem, az, viszont hogy, voltak olyan az, magasrangú hogy, politikusai, akik elég intenzíven bekapcsolódhattak
0: az, hogy
1: valamilyen módon.
0: Olyan politikusai pártnak, akik a szimpátiájukat ilyen vagy olyan módon kifejezték, mondjuk egy rendezvényen való részvétellel, vagy adott esetben egy bejegyzéssel a közösségi hálón, ezt a párt nem tiltotta. Párt testületileg, mint Magyar Szövetség úgy nem kívánta azt közvetíteni, hogy a magyarországi belpolitikai verseny, adott esetben a magyarországi társadalmi konfliktusok azok begyűrűzzenek a felvidéki magyar közösségnek az életébe, mert ez rendkívül veszélyesnek, szerencsétlennek és a lokálpatriotizmus gondolatától is távolinak tartom. Még úgy is, hogy az én szimpátiám is. Nemzetpolitika elmúlt másfél évtizedének az eredményeit illetően világosan meg volt fogalmazva, és világosan meg volt érvelve. Én úgy gondolom, hogy testületként ez nem dolgunk, hogy így beavatkozzunk a kampányba.
1: leszögezte, hogy testületként ez nem dolguk. Nem tartja mégis aggályosnak, hogy a párt egyes politikusai ebben mégis beleálltak?
0: Nem gondolom, hogy a kelleténél jobban beleállt volna bárki is. Ugyanakkor, ha már ennél a kérdésnél tartunk, azt kéne megtanulnunk mindannyiunknak, legyen az politikus, vagy legyen az véleményformáló, akár a terepen, akár a közösségi életben, hogy lehet úgy is állást foglalni adott esetben egy politikai kérdésben, hogy nem gázolunk bele másnak az emberi méltóságába, hanem meg tudjuk érvelni a döntésünket, hogy ha rákérdeznek valamire, akkor ne takargassuk a véleményünket, hanem elmondjuk, hogy miért A-t választottuk, és miért B-t választottuk. Én ebben a kérdésben ezt tettem, anélkül, hogy bántottam volna bárkit is, vagy a másik féllel szemben bármiféle kifogást fogalmaztam volna meg. Szerintem, ha ilyen lenne a közbeszédnek a minősége, és ilyen lenne a hozzáállása az egyes kommunikátoroknak, akik akár billentyűzetet ragadnak, akár mikrofon elé állnak, akkor sokkal élhetőbb lenne az a tér, amelyben úgy közösségként együtt kell működnünk, és én ezt a típusú politikai kultúrát tartom célszerűnek, tartom hasznosnak és követendőnek, és valahová ide kéne visszajutnunk. Tudom, hogy a globalizáció világában és a közösségi média komment szekcióiban ez meglehetősen nehéz, ugyanakkor nem szabad lemondani az igényességről és az érveink tálalásának a megfelelő módjáról. Szerintem ez közös feladatunk felvidéki magyar közösségként is.
1: És nem gondolja, hogy ebbe az igényességbe az is beletartozott volna, hogy ne terjesztenek bizonyos politikusaik vagy bizonyos kollégái direktben kormánypárti narratívákat, amikről sok esetben tudni lehet, hogy félrevezetőek voltak, mivel hogy ilyenre is volt példa, tehát nem csak arról van szó, hogy néhányan jelezték a szimpátiájukat, esetleg megjelentek bizonyos kampányrendezvényeken, hanem beszélhetünk olyasmiről is, hogy explicit átvették és tovább terjesztették a kormánypártok narratíváját, ami kapcsán bizonyos kérdésekben tudni lehet, hogy tartalmaztak ferdítéseket, segítségül hívták adott esetben mondjuk a mesterséges intelligenciát, így a valóságot is torzították.
0: Most nem tudom, hogy mely konkrét esetre gondolunk, tehát hogy annyi időm azért nincs, hogy minden tagunknak figyeljem a Facebook profilját, figyeljem a kommunikációját, tehát hogyha konkrét esetre tudnék, akkor lehet, hogy erre világosabb választ adnék.
1: Az országos tanácselnöke például egész konkrétan vitte
0: hát
1: a kampányát, és ő eléggé magas rangú politikus a párt.
0: Rendezvényen részt vett, ez való igaz. Az, hogy
1: volt
0: a posztjaiban adott esetben mivel értett egyet, vagy mit terjesztett, ezt én nem kísértem azért 0-24-ben végig. Köszönöm
1: voltak
0: a tippet, úgyhogy
1: úgy,
0: le is ülök vele nagyon szívesen, viszont azt is el
1: így
0: kell mondani.
1: Így utólag még van értelme?
0: Viszont azt is el kell mondani, hogy azért olyan tagja is voltak a pártnak, akik pedig a kihívó és győztes pártnak a narratíváját képviselték, adott esetben ezzel fejezték ki a szimpátiájukat. Igen, tehát hogy ők voltak kisebbségben, én ezt nem vitatom, de ilyen vélemények is voltak. Szerintem, ha már itt az együttélésről és egy működő közösségről és tisztességes kommunikációról beszélünk, akkor valahol ezt kell megtalálni, hogy elfogadom azt, hogy ő ezt gondolja adott esetben a magyarországi eseményekről, és tiszteletben tartom azt, hogy a másik pedig mást gondol, és mellőzzük azt, hogy egyrészt ez összeugrasszon bennünket, másrészt pedig olyan módon tudjuk megfogalmazni ezt a véleményünket, hogy ezzel ne sértsünk meg senkit. Hogyha ezt el tudjuk sajátítani, akkor én úgy gondolom, hogy nagyon biztató jövője van a felvidéki magyar közösségnek. Ebben nekem pártelnökként nyilván lesz felelősségem, feladatom, de hát én így is állok hozzá ezekhez az ügyekhez, amióta megválasztottak.
1: Ugyanakkor a kérdés nem arra irányult, hogy ki mennyire kommunikálhatta, vagy milyen módon kommunikálta az esetleges párt preferenciáit, hanem hogy ebbe a kommunikációba mennyire fér bele az, hogy esetleg a valóságot torzító vagy félrevezető narratívák is belekerüljenek a kommunikációba.
0: Ha ilyet fogok látni, akkor szóvá teszem.
1: Utólag is.
0: Nézzük meg a konkrét példát. Tehát tényleg nem tudom most, hogy miről beszélünk. Ha látnám a képet, vagy olvasnám a sorokat, akkor tudnék erre reagálni, de így látatlanba körüljárva a témát nem tudok ennél többet mondani.
1: Mivel az adásidő hamarosan szorít minket, így most nem kezdünk közösségi oldalak böngészésébe, de lehet, hogy a következő beszélgetésünkre adunk önnek is időt felkészülni ezekből a kérdésekből, és akkor visszatérünk.
0: Küldjék el a képeket, a szöveget, és szánhatunk ennek egy következő fél órát örömmel. címmel.
1: Van még egy programpontunk, amit talán nem árt áttekinteni. Kedden a hétfői találkozó után még kérdőjelekkel beszéltünk arról, hogy hogyan nézhet ki majd a nemzetpolitika, mivel nem voltak konkrét információink arra vonatkozóan, hogy ki lesz az a tárcavezető, akivel együtt kell majd működniük, vagy aki irányt ad, és aki kijelöli azokat a személyeket, akikkel együtt fognak működni. Mára már tudjuk, hogy Tar Zoltán a párt európai parlamenti delegációjának eddigi vezetője, illetve európai parlamenti képviselője kerül majd a szóban forgó tárca élére. Hogyan értékelik ezt a jelölést?
0: Kormányfőnek szuverén joga olyan kormányt összeállítani és felépíteni, amelyet ő a legmegfelelőbbnek.
1: Nem azt kértem, bocsánat, hogy Magyar Péter munkáját bírálja, azért, hanem a szakmai kvalitásokat értékeljük.
0: Hát én attól tartózkodnék, hogy más politikusok, más pártok, pláne miniszteri szinten szakmai felkészültségét vagy rátermettségét nekem kelljen értékelnem. De azt azért hozzáteszem, hogy nyilván miniszter úrnak jó munkát kívánunk, és hát bízunk abban, hogy az együttműködés az gyümölcsöző lesz, meg abban is, hogyha személyzeti kérdések majd sorra kerülnek, tehát hogy itt kell majd egy nemzetpolitikáért felelős kormányzati tisztviselő is, hogy most milyen rangban lesz, azt meglátjuk. Bízom benne, hogy azért az államtitkári rang, az államtitkári szint az megmarad, tehát hogy e tekintetben is jó döntéseket és jó együttműködést kívánok neki is és magunknak. Amit eddig a kommunikációjából olvashattam, az egyébként az biztató és üdvözlendő, akár a Benes témáról van szó, akár úgymond a nemzetpolitikához való hozzáállásról, akár a határon túli magyarok iránti gesztusokról. Tehát jó a kiinduló pont, kétségkívül.
1: Ebben az esetben mégis vannak olyan elemek, amiket tud értékelni és értékelt is. Kapcsolatban vannak már valamilyen módon Tar Zoltánnal, vagy egyelőre megvárják a május 9-i bűvös napot, hogy hivatalosan is megalakuljon az új kormány és elinduljanak az események?
0: Az alakuló ülésre én meghívást kaptam, részt is veszek rajta, hogy ez megfelelő alkalom lesz arra, hogy ott elinduljon egyfajta párbeszéd, azt nem tudom, mert hát az uraknak és a hölgyeknek ott azért lesz egyéb teendője is, tehát hogy ez inkább
1: nem
0: egy
1: ünnepi esemény.
0: Nem is konkrétan
1: az alakuló ülésre gondoltam,
0: de,
1: hanem az elmúlt néhány napra, vagy az előtt.
0: De az, hogy a legközelebbi
1: napra.
0: Jövőben sor kerül majd egy találkozóra, ahol folytathatjuk azt a párbeszédet és azt a munkát, amelyet Magyar Péterrel elkezdtünk, elég valószínű.
1: Informálisan már egyeztettek, talán nem árulunk el nagy titkot Brüsszelben, amikor a Benes dekrétumok ügye terítékre került a Libe bizottság. Ülésén. Nagyon rövid folyosói párbeszédet folytattak Tar Zoltánnal. Az alapján mik az első benyomásai, milyen lehet majd a közös munka?
0: Az egy véletlenszerű találkozás volt, Libe bizottság ülése és egy másik fórum között, és az volt az első benyomás, az egyébként meg a mostani kommunikáció megerősíti az első benyomást.
1: Vagyis?
0: Vagyis én úgy látom, hogy az elköteleződés határon túli magyarok irányába és a nemzetpolitika vívmányainak a folytatása terén, ezt mondta akkor szóban, és egyébként ezt erősítette meg írásban is, ez fontos számára, és azért mondom, hogy ez egy nagyon jó kiinduló pont.
1: A budapesti kormányváltást követően új korszak kezdődik a magyar-magyar kapcsolatokban. Arról, hogy mit várnak a nemzetiségi kérdésekért is felelős tárca vezetőjétől, Tar Zoltántól, a határon túli magyar politikusok, Gubik Lászlót, a Magyar Szövetség elnökét kérdeztem. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben egy a szombati reggeliben elhangzott beszélgetést ismételtünk meg. Tirajcsik Dóra köszöni a megtisztelő figyelmüket.

0: Andrej Danko szerint probléma, ha a választásokat nem egy napon tartják, az ellenzék szerint a külföldi szavazóktól tart a koalíció. A HLASZ szerint ösztönző, a PS szerint alkotmányellenes a kormány új szociális intézkedése. Bizonytalan a Robert Fico-Volodymyr Zelenszky találkozó helyszíne. Richard Rasi Koppenhágába utazik az EU tagállamok parlamenti elnökeinek konferenciájára.
1: Napzárta. Nyitrai Nórával.
0: Jó estét kívánok, következnek a mai részletes jelentések. Az egynapos választás bevezetését sürgeti Andrej Danko, a parlament alelnöke és az SNS elnöke, szerinte jogi problémát jelent, hogy a külföldi szavazás nem ugyanazon a napon zajlik, mint Szlovákiában. Úgy véli, a jövőben akár online szavazással is meg lehetne oldani az egységes voksolást. A progresszív Szlovákia politikusa Martin Dubéci ezzel szemben azt állítja, hogy a kormánykoalíció a külföldön élő szlovák választóktól tart, ezért akar változtatni a szabályokon. A vita az STVR politikai műsorában hangzott el. A felek a szlovák-magyar kapcsolatokról is beszéltek. Danko szerint a viszony romolhat, míg Dubéci a felvidék kifejezés használatát bírálta. Szóba került a gazdasági helyzet is, az ellenzék szerint gondok lehetnek az uniós forrásokkal. Danko viszont úgy látja, vannak pénzek, csak nem megfelelően használják fel őket. Erik Tomás munkaügyi miniszter és Simona Petrik, a PS képviselője a TA3 műsorában a kormány legújabb szociális intézkedéseiről vitáztak. Míg Erik Tomás a nincs iskola, nincs segély elvet védte és ragaszkodott a 13. havi nyugdíj megtartásához, addig Simona Petrik a segélyek megvonásának alkotmány ellenességéről, a szegénységről és a romló gazdasági helyzetről beszélt. Erik Tomás jelezte, hogy a kormány gazdasági növekedést ösztönző intézkedéseket mutat be. A miniszter feltételezi, hogy a csomag része lesz a tranzakciós adó eltörlése is, amellyel ő személyesen egyetértene. A politikusok beszéltek a külföldről történő szavazás változásairól is. Erik Tomás szerint a HLASZ a második olvasat során azt fogja szorgalmazni, hogy megmaradjon a választások hozzáférhetősége, és hogy a külföldről történő szavazás lehetősége az elnökválasztásra is kiterjedjen. Simona Petrik jelezte, hogy ezt a salát, a törvényt a PS nem fogja támogatni. Az önkormányzatok modernizációját csak a jogszabályok átfogó rendezése után lehet megkezdeni, hangsúlyozta Michal Kalinyák, a belügyminisztérium államtitkára. Úgy véli, a jelenlegi törvényi keretek mellett nehéz lenne rendszer szintű reformokat végrehajtani, ezért egy új jogszabálycsomagot készítenek elő, amely a hiányosságokat orvosolná. A jövő héten a parlament elnökével, Richard Rasival, valamint az önkormányzati szervezetek képviselőivel egyeztetnek a reform irányáról. A tervek szerint az átalakításhoz szükséges időt akár az önkormányzati ciklus meghosszabbításával biztosítanák, a finanszírozást pedig az új uniós forrásokból teremtenék elő. Az önkormányzati szervezetek, mint a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása, az MOSZ, és a Megyei Önkormányzatok Szövetsége, az SK8, közben további szakmai egyeztetéseket készítenek elő a közös megoldások érdekében. Nem biztos, hogy Kijevben kerül sor Robert Fico és Volodymyr Zelenszky találkozójára. Tibor Gaspar szerint a helyszínt elsősorban a biztonsági körülmények befolyásolják, mivel az ukrán fővárosban továbbra is katonai műveletek zajlanak, mondta ezzel kapcsolatban a Joy Televízió műsorában. Gaspar szerint az sem kizárt, hogy a találkozót végül a szlovák-ukrán határ közelében tartják meg. A parlament alelnöke nem kíván a jövőben a Smer élére állni. A 64 éves Tibor Gaspar szerint a párt jövőbeli vezetője inkább a fiatalabb politikusok egyike lehetne, például Robert Kalinyák, Juraj Blanár vagy Richard Takács, de több nevet is esélyesnek lát. Gaspar elismerte, hogy a kormány módosíthat a 13. havi nyugdíjon, amelyet nem biztos, hogy mindenki megkapna. Súlyos közlekedési baleset történt reggel 8 óra körül a Zólyomi járásbeli Dobronyán, azaz Dobrányiván, az I-66-os úton. A helyszínen három szárazföldi mentőegység, valamint légimentők is beavatkoztak, tájékoztatott a Központi Mentőszolgálat Műveleti Központja a közösségi hálón. A tűzoltók tájékoztatása szerint a baleset idején 16 utas és két sofőr tartózkodott a buszon. A helyszínre a tűzoltó és mentőszolgálat evakuációs autóbuszát is kirendelték. A busz egy fakultatív kirándulásra tartott Horvátországból Lengyelországba, tájékoztatta a TASZ-t a Besztercebányai kerületi rendőrfőkapitányság szóvivője Nikola Zsapková. A szóvivő szerint a járműben magyar, lengyel, ukrán és szlovák nemzetiségű utasok tartózkodtak. A baleset után 9 sérültet szállítottak kórházba könnyebb sérülésekkel. A rendőrség továbbra is dokumentálja a baleset helyszínét, az I-66-os főút részlegesen járható. A baleset okai és körülményei további vizsgálattárgyát képezik, tette hozzá Zsapková. A magyar hagyományok szerint május első vasárnapján, idén május 3-án, tehát ma ünnepeljük az anyák napját. A különféle időpontokban, de világszerte ünnepelt nap története az ókori Görögországból ered, lényege, hogy az emberek megemlékezzenek az anyaságról. Magyarországon, illetve magyar nyelvterületen május első vasárnapja az anyák napja. A szeretet ünnep ötletét amerikai útjáról hazatérve Szigeti Gyula Ilona kezdte terjeszteni, a legelső anyáknapi ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában tartották. Szlovákiában az amerikai hagyományokhoz kapcsolódóan május 2. vasárnapja az anyáknapja, ami idén május 10-én lesz. Robert Kalinyák ismét bírálta Magyar Pétert, amiért a felvidék kifejezést használta, miközben üzent is a leendő kormányfőnek. Kalinyák úgy véli, Szlovákiában a magyarok jogai teljes mértékben, sőt, átlagon felül biztosítottak, és hangsúlyozta, hogy a két ország kapcsolatainak jövője Magyar Péter hozzáállásán is múlik. A védelmi miniszter az STVR Szombati Párbeszédek című műsorában beszélt arról is, hogy Magyar Péter hivatalos meghívást kapott Szlovákiába, ahol a tervek szerint a délszlovákiai magyar közösséggel találkozik majd Gubik László meghívására. Kalinyák kritizálta az Európai Unió Ukrajnával kapcsolatos politikáját is, szerinte egyes nyugati vezetők képmutató módon támogatják Ukrajna EU vagy NATO csatlakozását. Úgy látja, Ukrajna nem mutat kellő hajlandóságot az európai normák átvételére. Richard Rashik Kopenhágába utazik az uniós parlamenti elnökök konferenciájára. A tanácskozás középpontjában Európa jövője, a biztonság és a demokratikus intézmények ellenálló képessége áll. A szlovák házelnök szerint az ország aktívan részt kíván venni az uniós viták alakításában. A konferencián szó lesz az EU bővítéséről is, amelyet Szlovákia stratégiai befektetésnek tart. Pozsony támogatja a nyugat-balkáni országok és Moldova csatlakozási törekvéseit, Rasi a vétójog megőrzése mellett is érvelni fog. A program részeként több kétoldalú tárgyalást is folytat majd más parlamenti vezetőkkel. Az osztrák rendőrség őrizetbe vett egy 39 éves férfit a mérgezett bébi ételek ügyében. A gyanúsítottat zsarolással és a HIP termékeinek megmérgezésével hozzák összefüggésbe. A hatóságok Burgenland tartományban több olyan bébi ételes üveget találtak, amelyek patkánymérget tartalmaztak. Összesen 5 érintett terméket azonosítottak, és ezek közül néhány Csehországban, illetve Szlovákiában került elő. A nyomozás egy fenyegető e-mail után indult, amelyben a tettes pénzt követelt a gyártótól. A HIP megerősítette, hogy zsarolás áldozata lett. Gulyás Gergely közlése szerint Orbán Viktor levélben fordult Súlyog Tamáshoz az Európai Unió Bírósága döntése miatt, amely az EU alapjogaival és alapelveivel ellentétesnek minősítette a 2021-es gyermekvédelmi törvényt. A kormány álláspontja szerint az említett rendelkezést elmarasztaló ítélet politikai jellegű és sérti az uniós, valamint a nemzeti jogi kereteket. Orbán Viktor úgy látja, hogy a döntés aláássa a tagállami hatásköröket és veszélyezteti Magyarország szuverenitását. A kabinet jelezte, nem hajtja végre az ítéletet, mivel a gyermekvédelem szabályozását nemzeti hatáskörnek tekinti. Ukrajna dróntámadást hajtott végre a Szentpétervár közelében található Primorszk kikötő ellen, amely fontos szerepet játszik az orosz olajexportban. A helyi hatóságok elismerték, hogy tűz keletkezett, de azt már eloltották. A térségben több mint 60 drónt lőttek le. Műholdas megfigyelések ugyanakkor tüzeket jeleztek a kikötő területén, ami arra utalhat, hogy az olajrakodó infrastruktúra is megsérülhetett. A környék kulcsfontosságú termináljai az utóbbi hónapokban többször is ukrán támadások célpontjai voltak. Újabb dél-libanoni települések kiürítésére szólított fel ma az izraeli hadsereg. Avihai Edri szóvivő az X-en közzétett üzenetében a többi között az úgynevezett sárga vonaltól 10 kilométerre lévő Nabatije települést név szerint említette. Az Izrael és Libanon között létrejött majd meghosszabbított tűzszünet ellenére a zsidó állam és az elsősorban Libanon déli részén aktív Hezbollah síita mozgalom rendszeresen intéz támadást egymás ellen. A sárga vonal az a mintegy 10 kilométeres Libanonban található terület, amelyet az izraeli hadsereg a saját fennhatósága alá vont. Beirut többször felszólította az izraeli hadsereget vonuljon ki a térségből.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
2: Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság alsóházi rájátszásának 8. fordulójában most játsszák a Trencsén-Komárno mérkőzést. Kedden 18 órától lesz a Skalica-Košice találkozó. A felsőházban bő egy óra múlva kezdődik a Podbrezová-Trnava összecsapás. Kedden 18 órától rendezik a Žilina-Michalovce meccset. Mint ismert, a Slovan tegnap este sorozatban 8-szor, összességében pedig 16-szor lett bajnok. A második labdarúgó liga 28. fordulójának mai eredményei Petržalka Banská Bystrica 1-3 és Žilina B. Malženice 1-1. A már élvonalba jutott besztercebányaiak 17 ponttal vezetnek az osztályozós helyen álló zólyomiak előtt. A somorjaiak a 11. helyen várják az utolsó előtti kört. A labdarúgó NB1 utolsó előtti 32. fordulójának ma délutáni mérkőzésén Paks Debrecen 5-2. A Megyeri úton ezekben a pillanatokban ér véget a 247. Újpest-Ferencváros derbi, a hajrában a Fradi vezet 4-0-ra. Kós Hubert 100 méteres hátúszásban első, 200 vegyesen pedig második lett, a Fort Lauderdale-i viadalon, ahol az amerikai Gretchen Walsh női 100 pillangón világcsúcsot ért el. Ma játsszák a férfi röplabda extraliga döntő harmadik mérkőzését. A címvédő Slovan 18 óra 30 perckor az összesítésben 2-0-ra vezető komáromi együttest fogadja. Ha a vendégek sikerével végződik a pozsonyi összecsapás, akkor megnyerik a bajnokságot. A női kézilabda bajnokság felsőházi rájátszásának harmadik fordulójában ma 18 óra 30 perckor kezdődik a Michalovce Dac rangadó. Vihar veszély miatt 3 órával előre hozták, közép-európai idő szerint 19 órára a mai Forma 1-es Miami nagydíj rajtját. Mind beszámoltunk róla, Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője indulhat az élről, mellőle a 4-szeres VB győztes Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája startolhat, míg a harmadik rajtkockát a monakói Charles Leclerc szerezte meg a Ferrarival. Már ennyit, sporttal legközelebb holnap reggel, 6 óra után jelentkezünk.
1: Időjárás.
0: Este, éjjel nem érkezik változás, folytatódik a csillagfényes, szélcsendes, eseménytelen időjárás. A nyugati országrész felé sodródhat egy áttetsző fátyolfelhőzet a hajnali időszakban. A minimum hőmérsékletek továbbra is inkább 10 fok alattinak várhatóak, fagytól már nem kell tartani. Hétfőn folytatódik az előző napokhoz hasonlóan napsütéses, meleg és csapadékmentes időjárás. Holnap reggel 5 és 10 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, adászáró hírműsorunkat hallották. Hangmester kollégám Zsapka Levente nevében is köszönöm figyelmüket. Holnap reggel Gazsik Viktória kolléganőm várja majd önöket friss hírekkel. Mára Nyitrai Nóra köszön el. A viszonthallásra.
3: Pátria Rádió. A Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Patria. Národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.